Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először hangzik el élőben.

kívánok, tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés rendkívüli ülését megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Bodóczi István és F. Kovács Sándor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Mindenekelőtt szeretnék elnézést kérni az országgyűlés ülésének későbbi kezdése miatt. A házbizottság reggel 8 órától ülést tartott, az ezen elhangzottakat kellett feldolgoznunk, illetve megbeszélnem. Erről a megbeszélésről a következő tájékoztatást szeretném önöknek adni. Bóka János és Rétvári Bence frakcióvezetők indítványára a házbizottság ma reggel 8 órakor tárgyalta Schumer Orsolya és Csézi Erzsébet képviselők 2026. szeptember 22-i szavazással kapcsolatos ügyét. Az országgyűlésről szóló törvény rendelkezik arról, hogy a képviselő jogait személyesen gyakorolhatja. A videófelvételek tanúsága szerint megállapítható, hogy Csézi Erzsébet képviselőtársunk saját gombnyomása után Schumer Orsolya képviselőasszony ismét gombot nyomott Csézi Erzsébet képviselőasszony készülékén. Mindenekelőtt megismétlem Szabad György házelnök úr 1990-ben elhangzott szavait. Ez a magatartás mélyen sérti a parlamenti munka tisztaságát, és a

hogy a leadott szavazat akaratával megegyezően történt. Az érintett képviselők sajnálják a történteket, hibájukat elismerték, és a jövőben ettől tartózkodni fognak. Felhívtam az érintett képviselők figyelmét a szavazógép megfelelő használatára, a későbbi esetleges jogsértések elkerülése érdekében, és nyomatékkal felhívom most az országgyűlés minden képviselője figyelmét, különösen az új képviselőket, hogy a szavazógép működésének hibája esetén ezt a tényt a képviselő saját maga köteles jelezni az ülésvezetés felé, és nem a mellette ülőtől kell segítséget kérnie. Köszönöm, hogy erre tekintettel lesz. Köszönöm, hogy meghallgatták a házbizottságban elhangzottak eredményét. Tisztelt országgyűlés, amint az önök előtt is ismert, a mai rendkívüli ülés összehívását a Tisza képviselőcsoportja kezdeményezte az országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafus első bekezdése alapján. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Mielőtt megkezdjük az érdemi tárgyalást, bejelentem, hogy dr. Orbán Balázs képviselő 2026. szeptember 22-én arról tájékoztatott, hogy képviselői mandátumáról lemondott. Megállapítom, hogy ennek megfelelően az országgyűlési képviselők létszáma jelenleg 198 fő. Tisztelt országgyűlés, elsőként a házszabálytól eltérésre tett javaslatról döntünk. A javaslatban azt kezdeményezem, hogy az országgyűlés a mai 2026. szeptember 28-i rendkívüli ülésén úgy térjen el a határozati házszabály rendelkezésektől, hogy az ülésen az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 évi február 24-i OGY határozat továbbiakban házszabály 18-as paragrafus első bekezdése alapján a kormány tagjának napirenden kívüli felszólalására, valamint a házszabály 18-as paragrafus 5-ös, 6-os A és 9-es bekezdésében foglalt napirenden kívüli felszólalásra ne kerüljön sor. A házszabálytól eltérésre tett javaslatomat a honlapon megismerhették. Tisztelt országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól eltéréshez a jelenlévő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a házszabálytól eltérést. Kérem, szavazzanak most.

kimondom a határozatot. Az országgyűlés a házszabálytól eltérést 133 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, figyelemmel az elfogadott házszabálytól eltérésre, napirend előtti felszólalásokra most nem kerül sor. Ennek megfelelően soron következik a mai rendkívüli ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Tájékoztatom Önöket, hogy a Mentelmi Bizottság mai ülésén nem tárgyalta meg dr. Gurzó Mária a Tisza képviselőjének mentelmi ügyét, így ülésünkön ennek megtárgyalására és határozathozatalára nem kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, elfogadott napirendünknek megfelelően most mentelmi ügyek megtárgyalása és határozathozatala következik. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványozta a dr. Hankó Balázs, a Fidesz képviselője mentelmi jogának felfüggesztését, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak, amely megtárgyalta azt, és benyújtotta a H/763-as számú határozati javaslatát. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz. A határozat hozatal előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edit képviselőasszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon!

0: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Hát ez a nap is eljött. És akkor a tényállás, ami miatt felszólalok. A legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványozta a dr. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt indult közvádas eljárásban. A Nemzeti Kulturális Alap, továbbiakban NKA élén elnökként 2024. június és 2026. május között dr. Hankó Balázs akkori kultúráért és innovációért felelős miniszter állt. A nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy az NKA működése során a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumát dr. Hankó Balázs az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül a rendelkezésre álló vagyont részben, de tömegesen, jogszabállyal és az alapítói határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel, és így a 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordítsák. Dr. Hankó Balázs, továbbá az alelnök és társaik az NKA vagyonának politikai szempontú választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és a tényleges döntéshozatal elvált egymástól. Ugyanis a vonatkozó jogszabály alapján a miniszter és az alap elnöke kollégiumok eljárása során az egyes pályázati kérelmek elbírálásában nem vehet részt, jóváhagyásuk elbírálása eredményének a kihirdetéséhez kötött. A támogatásokról szóló döntések azonban ténylegesen nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg, hanem azokról, hogy gyanúsítottak, határoztak. Megalapozottan merült fel annak a gyanúja, hogy a támogatási források egészét vagy egy részét a 2026. évi országgyűlési választásokkal összefüggő tevékenységek finanszírozására fordították. Mindez adott esetben felvetheti a tiltott párt és kampányfinanszírozás kérdését is. E következtetés különösen azon iratokból vonható le, amelyek egyrészt választókerületi szintű forráselosztásra utalnak, másrészt olyan támogatási kérelmeket tartalmaznak, amelyek a választások szempontjából releváns társadalmi csoportok megszólítását, befolyásolását jelölték meg célként. A nyomozás adatai szerint a rendszer dr. Hankó Balázs és társai közös elhatározás alapján egymás tevékenységéről tudva, megosztott szerepekkel működtették. Az NK által kezelt vagyont a megjelölt támogatási időszakban 1079 esetben használták fel a vonatkozó jogszabályban meghatározott céltól eltérően, mely a központi költségvetésnek több mint 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak. Dr. Hankó Balázs tényállásban írt cselekménye a BTK 376. paragrafusának 1-es bekezdésébe ütköző és 6. bekezdés A pontja szerint minősülő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megállapítására alkalmas. A mentelmi bizottság ma reggeli ülésén dr. Hankó Balázs megjelent, és hosszas magyarázkodással, illetve okfejtéssel előadta lényegében azt, hogy szerinte ellene politikai koncepciós eljárás zajlik, kulturpolitikai leszámolás. Azonban azt is elmondta, hogy szeretné magát az igazságszolgáltatás előtt tisztázni. A mentelmi bizottság elnökeként jelen ügyben a cselekmény jellegére, súlyára, különösen jelentős összegszerűségére figyelemmel a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztam. A javaslatomat a bizottság azonban nem fogadta el. A szavazás során a kormánypárti képviselők, bizottsági tagok 3 igen szavazattal szavaztak, az ellenzékiek azonban 0 nem és 0 tartózkodással. Magyarán a tiltakozásnak azon formáját választották, hogy nem szavaznak. Az ülésen tehát részt vettek, de nem nyújtottak be szavazatot. Ennek ellenére érvényes határozati javaslat született, amelynek értelmében a bizottság a javaslatomat nem fogadta el. A mentelmi bizottság javaslata tehát az, hogy az országgyűlés dr. Hankó Balázs mentelmi jogát ne függessze fel. Kérem, szavazzanak lelkiismeretük szerint. Köszönöm a szót.
1: Megállapítom, hogy dr. Hankó Balázs nem kíván élni a felszólás lehetőségével arra tekintettel, hogy ő nem tartózkodik az ülésteremben. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a H/763-as számú javaslat arra irányul, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e dr. Hankó Balázs országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Hankó Balázs mentelmi jogát 139 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette. Tisztelt Országgyűlés, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványozta a dr. Seszták Miklós, a KDNP képviselője mentelmi jogának felfüggesztését, hivatali vesztegetés elfogadásának büntette és vesztegetés elfogadásának büntette miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak, amely megtárgyalta azt és benyújtotta a HPR 764-es számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozat hozatal előtt megadom a szót Czakó Cirbus Pál képviselő úrnak, a bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés! 5 percem lesz bemutatni azt az ügyet, amire órák is kevesek lennének, vagy napok is. A legfőbb ügyész helyettes indítványozta dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését 7 rendbeli vezetőbeosztású hivatalos személy által hivatali helyzetével visszaélve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása büntettének, és 6 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette miatt indult közvádas eljárásban. Dr. Seszták Miklós 2014. június 6. napjától 2018. május 18. napjáig volt Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere. Feladatai közé tartoztak többek között az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása és az állami vagyonnal való gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése, a közbeszerzésekkel és a beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT felügyelete, a közlekedés területén pedig a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. Öveket becsatolni kérem szépen! Az indítványban megnevezett 3 gazdasági társaság nevében a Volánbusz ZRT-vel hosszú távú szerződést kötött az üzemeltetéshez és személyszállítási feladatokhoz kapcsolódóan a gazdasági társaságok ügyvezetője. A Volánbusz ZRT felett a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT gyakorolta dr. Seszták Miklós miniszternek és az MNV ZRT akkori vezérigazgatójának kinevezésüket követően tudomására jutott, hogy a nevezett ügyvezető a szerződésekben meghatározott szolgáltatások elvégzésének lehetőségéért rendszeresen jogtalan előnyt ad egy érdekcsoportnak. Elkívánták érni azt, hogy az ügyvezető az általuk tudottan havi rendszerességgel fizetett 115 millió forint összegű korrupciós pénzt a jövőbe nekik fizesse, havi 115 milliót. Ennek érdekében megkeresték a Volánbusz vezérigazgatóját, meghatározták neki, hogy vegye rá az ügyvezetőt, hogy ezeket a korrupciós pénzeket a továbbiakban nekik fizesse, és havonta az eddig fizetett korrupciós összeget 130 millió forintra emelje. Az indítvány szerint 2015. májusától 2018. júliusáig dr. Seszták Miklós és az MNV ZRT akkori vezérigazgatója összesen 7 milliárd 76 millió forint összegű korrupciós pénzt vett át pénzfutárokon keresztül. Valamennyi busztársaságot érintő beszerzések után a beszerzéseket bonyolító társaságoktól szintén jogtalan erőnyt kértek 2015 és 2017 év között, 14 ügylet után összesen 645 darab új és használt busz került beszerzése. Ezek után a beszállítók, a dr. Seszták Miklós és az MNV ZRT vezérigazgatója által buszonként meghatározott mértékű összesen 3 milliárd 706 millió forint korrupciós pénzt fizettek ki részükre pénzfutárokon keresztül. Az átadott pénzből dr. Seszták Miklós 80%-ban, míg a másik személy 20%-ban részesült. Seszták Miklós, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv felügyeletét ellátó miniszter, e személyszállítási szolgáltatásokkal és buszbeszerzésekkel kapcsolatban hivatali helyzetével visszaélve biztosította, hogy rendszeres, jogtalan előnyre tegyen szert. Mindezeken túlmenően egy az indítványban szintén megnevezett KFT-hez köthető projekttel összefüggésben egy személy összesen 1 milliárd 50 millió 662 ezer 605 forintot korrupciós pénzt jutatott Seszták Miklósnak ugyancsak pénzfutárokon keresztül. Míg egy másik KFT-hez köthető, főleg úszodaépítési projektek esetében ugyanezen személy összesen 270 millió 164 ezer 701 forint összegű jogtalan előnyt, másnéven korrupciós pénzt jutott dr. Sesták Miklós részére. Dr. Sesták Miklós a korrupciós megállapodás betartásával és betartatásával, a fenti személy cégeknek sorozatos szerződtetéséhez juttatásával és végleges vállalkozási díjak meghatározásával hivatali helyzetével visszaélt, annak érdekében, hogy jogtalan előnyhöz jusson. A megalapozott gyanút tanúvallomások, hangfelvételek, a tanúk és a gyanúsítottak által becsatolt iratok, a gyanúsítottak vallomása, valamint az eljárás során beszerzett iratok támasztják alá. A mentelmi bizottság ma reggeli ülésén dr. Sesták Miklós nem jelent meg. A mentelmi bizottság elnöke jelen ügyben a cselekmény jellegére, súlyára, figyelemmel a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló határozati javaslat benyújtását indítványozta, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusában közvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatnak. A javaslatot a bizottság nem fogadta el. 3 igen szavazattal a kormánypárti képviselők részéről, az ellenség képviselő a kormánypárti képviselők részéről az ellenzéki képviselők tiltakozásával megjelentek ugyan, de nem szavaztak. A legfőbb ügyészség indítványában 11 oldalon összesen 51 bekezdésben sorolja bűncselekményeket, a dátumokat, az átvett pénzeket, meghatározott százalékokat, összesen 12,6 milliárd forintban.
0: Kérem, a mentelmi bizottság, hogy mondja javaslatára,
1: tehát az az országgyűlés dr. Sesták Miklós mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm szépen.
0: Megállapítom, hogy dr. Sesták Miklós nincs jelen, ezért felszólás lehetőségével nem tud élni. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a H per 764-es számú javaslat arra irányul, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e dr. Sesták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés dr. Sesták Miklós mentelmi jogát 139 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül felfüggesztette. Tisztelt Országgyűlés, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Az indítványt megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak, amely megtárgyalta azt, és benyújtotta a H/765-ös számú határozati javaslatát. Erről az Országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt megadom a szót Veres Ádám képviselő úrnak, a bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon a szó.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! A Központi Nyomozó Főügyészség a KSB 2770/2024/19-es számú átiratában a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes előterjesztésében indítványozta a dr. Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését egy 2024. június 21. napján történt cselekmény miatt indult büntetőeljárásban. Dr. Magyar Péter maga is kérte az ügyben mentelmi jogának felfüggesztését. Az ügyet a mentelmi bizottság 2026. szeptember 28. napján tartott ülésén megtárgyalta, és dr. Sasi Nagy Edit elnökasszony a fentiekre való tekintettel indítványozta a bizottságnak a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó határozati javaslat benyújtását. A szavazás során a bizottság 3 igen szavazattal a javaslatot nem fogadta el, ezért a mentelmi bizottság javaslata az, hogy az Országgyűlés dr. Magyar Péter mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Magyar Péter miniszterelnök úr jelezte, hogy kíván élni a felszólalás lehetőségével a mentelmi ügyében, ezért megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! 1848-ban a forradalom és szabadságharc 12 pontjának egyik legfontosabbika volt, amelyben törvény előtti egyenlőséget követeltek a márciusi ifjak polgári és vallási, de odaérthetjük büntető tekintetben is. Azt gondolom, hogy a 2026-os rendszerváltás, az április 12-i szavazásnak is ez volt az egyik legfontosabb követelése, törvény előtti egyenlőséget. Teljesen mindegy, hogy ki mondja, ki teszi, egy kétkezi gyári munkás, egy képviselő, vagy éppen egy miniszterelnök, vállalnia kell a törvény előtt a felelősséget. Engem úgy tanítottak a szüleim és a nagyszüleim is, hogy bármit is teszek, legyen az jó vagy kevésbé jó, érdekes vagy kevésbé érdekes, mindig vállaljam érte a felelősséget. Erre tanít engem magyar miniszterelnökként a 48-as szabadságharc és forradalom is, erre tanítottak a szüleim és a nagyszüleim is, ezért én vállalom minden tettemért, legyen az szóbeli vagy másfajta tettem a felelősséget. Egyébként is úgy gondolom, hogy akinek nincs félnivalója, akinek nincsen takargatni valója, az nyíltan odáll és vállalja a tetteire felelősséget. Tehát én magam is megismétlem, hogy kérem az Országgyűléstől, a jelenlévő képviselőktől, különösképpen a Tisza frakció tagjaitól, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat. Nincs takargatni való, ahogy korábban is elmondtam, ugyanúgy tennék ma is, ahogy akkor tettem, ugyanúgy megvédeném azokat a fiatal lányokat és fiúkat, akiket azon a napon megtámadtak. Pontosan tudom, hogy mi történt, hiszen ott voltam. Pontosan tudom, hogy miért kérem a mentelmi jogom felfüggesztését. Annak ellenére kérem, hogy mindenki számára teljesen egyértelmű lehet és nyilvánvaló, hogy az Orbáni maffia még itt maradt tagjai, például a legfőbb ügyészség vezetésében ott maradt tagjai, miért próbálnak összemosni milliárdos maffia bűncselekményeket egy politikai provokátor tettétől, egy politikai provokációval, és egyébként egy politikai karaktergyilkossági kísérlettel. Pontosan tudjuk, hogy miért teszi ezt az Orbáni maffia itt maradt része, délután erről majd fogunk beszélni részletesebben. Annak ellenére is teszem ezt, és kérem azt a képviselőtársaimtól, hogy függesszék föl a mentelmi jogomat, hogy egyébként a legfőbb ügyészségnek óriási gondjai vannak egyes cselekedetek, cselekmények minősítésével. Innen szeretném felhívni a tisztelt nyomozóhatóság figyelmét, hogy egy miniszterelnök vagy bárkinek tojással való megdobálása az nem garázdaság, hanem egy teljesen másfajta bűncselekmény, de nem szeretném én itt büntetőjogból tovább képezni az ügyészség maffia tagjait. Szeretném azt is elmondani, hogy pontosan látjuk azt, hogy miről próbálják elterelni a figyelmet. Például arról, hogy ugyanez az ügyészség 10-15 évig becsukott szemmel nézte azt végig, hogy hogyan rabolták ki az országot. Nagyon érdekes, hogy például Sezták Miklós ugye is most került ide, 10 évvel később a Magyarország gyűlés elé, és nagyon sokat mondó azt tisztelt képviselőtársaim, miközben szóban azt mondja a Fidesz és a KDNP, hogy egyébként ők támogatják a mentelmi jog felfüggesztését, a maffia bűncselekményekkel vádolt képviselők esetében minden módon megpróbálták megakadályozni azt, hogy ma itt döntést hozhasson az országgyűlés. Ez szerintem szégyen és megengedhetetlen. Én büszke vagyok arra, hogy a TISZA frakció ezt nem teszi meg. Hadd fejezzem be azzal... Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem. Engem erre tanítottak a szüleim, a nagyszüleim, erre tanít engem a magyar történelem és a 48-as hőseink is, hogy vállaljam a tetteimért a felelősséget akkor is, ha most is itt önök előtt állva mondom, hogy nem követtem el bűncselekményt, nem fog leesni a nem létező karikagyűrű az ujjamról, hogyha be kell menjek, és ezt el kell mondjam a magyar ügyészeknek. Innen is szeretném őket a támogatásomról biztosítani, hiszen nem a magyar ügyészség 99%-ával van a baj, nem a magyar rendőrök, nem a magyar nyomozók, nem a magyar navosok munkájával van a baj, hanem a maffiát támogató vezetőikkel van a baj, akik felelni fognak természetesen ugyanúgy a tetteikért. És hadd fejezzem be, valahol ezen a helyen állt, ült a néhai miniszterelnök, dr. Antal József, én szolgálok, és addig szolgálok, amíg ennek a nemzetnek haszna van belőle, teszem, amíg tudom. Köszönöm szépen.
0: Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a benyújtott HPR 765-ös számú javaslat arra irányul, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Magyar Péter mentelmi jogát 139 igen szavazattal, nem szavazad és tartózkodás nélkül felfüggesztette. Tisztelt országgyűlés, soron következik a legfőbb ügyész titkos szavazással történő megválasztása. Kérem álljanak fel, hogy köszöntsük a köztársasági elnök urat. Köztársasági elnök úr, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Önt, valamint az országgyűlés állandó meghívottjait, valamennyi vendégünket, akik részt vesznek a mai ülésünkön. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy dr. Baka András köztársasági elnök úr arról tájékoztatott, hogy dr. Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek megválasztani. A jelölés és a jelölt életrajza Esper711-es számon a honlapon elérhető. Felhívom képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy az országgyűlés a legfőbb ügyészt a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg. Az országgyűlésről szóló törvény rendelkezései alapján a jelöltet titkos szavazással kell megválasztani. Tisztelt országgyűlés, a titkos szavazás menete a következő. A képviselők az Országház alsóházi üléstermének Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat a nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból ABC sorrendben 4 csoportban. Tájékoztatom Önöket, hogy a szektoroknál egy darab szavazólapot, továbbá egy borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazás során szavazófülkét is igénybe lehet venni. Felkérem Bodóczi István jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait, képviselőtársaimat pedig tisztelettel kérem, hogy a helyükön hallgassák végig azt.
1: Tisztelt országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, neve melletti igen, nem vagy tartózkodom négyzetben elhelyezett 2 egymást metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve hogyan szavazott. Semmi is az a szavazat, amit nem hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegző lenyomat, illetve ha a szavazólapon a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és helyébe új lapot adnak ki.
0: Tisztelt országgyűlés, a szavazási idő alatt az alsóházi ülésterem folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatok leadására 30 perc áll rendelkezésükre. Megkérem képviselőtársaimat, hogy a tájékoztató elhangzása után fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat. A titkos szavazás eredményének ismertetésére várhatóan 10 óra 50 perckor kerül sor. Tisztelt országgyűlés, a titkos szavazást elrendelem.

Hát országgyűlés. Bejelentem, hogy a jegyzőkből álló szavazatszámláló testület befejezte munkáját. Ismertetem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 139 képviselő vette fel a szavazólapot. Dr. Szatmári Zoltán személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 139 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazatok száma 0, az érvényes szavazatok száma 139. Ebből igen szavazatok száma 0, nem szavazatok száma 138, tartózkodom szavazatok száma 1. Tisztelt Országgyűlés, a házszabály titkos szavazásra vonatkozó rendelkezései szerint érvényes a szavazás, ha a határozatképességhez szükséges számú képviselő az urnában elhelyezte szavazólapját. A fentiek alapján a jegyzők megállapították, hogy a titkos szavazás érvényes volt. Az alaptörvény 29-es cikk 4-es bekezdése kimondja, hogy a legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának, azaz 132 képviselőnek a szavazata szükséges. Erre figyelemmel megállapítom, hogy az országgyűlés dr. Szatmári Zoltánt legfőbb ügyésznek nem választotta meg. Tisztelt Országgyűlés, mai rendkívüli ülésünk végéhez értünk. Az elfogadott házszabálytól eltérésnek megfelelően napirend utáni felszólalásokra nem kerül sor. Tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon 13 órától folytatjuk munkánkat, a szeptember 21-én kezdődött rendes ülés soron következő harmadik ülésnapján. Megköszönöm munkájukat, a rendkívüli ülést bezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés őszi ülésszakának 7. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Néher András és dr. Simicskó István jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr az igazságszolgáltatás hitelessége címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó, parancsoljon!

Tisztelt elnök asszony, képviselőtársaim, tisztelt vendégeink, tisztelt honfitársaink, megritkultak a sorok, úgy látom. Rendkívüli ülést tartott ma délelőtt az országgyűlés, a Magyar Országgyűlés. Fontos döntéseket hoztunk, és ezek a döntések mind egyetlen intézményhez, pontosabban kettőhöz, a legfőbb ügyészséghez és a központi nyomozó főügyészséghez és a magyar igazságszolgáltatás hitelességéhez kapcsolódnak. A kikért képviselői mentelmi jogokhoz, valamint a köztársasági elnök úr által jelölt legfőbb ügyész személyhez. A magyar embereknek joguk van tisztán látni. Joguk van tudni, hogyan működik a vádhatóság, mekkora a felelőssége az igazságszolgáltatásnak, és miért elengedhetetlen a közbizalom helyreállítása a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránt. Mielőtt azonban ezekre a sokszor nagyon súlyos és sötét ügyekre rátérek, egy dolgot szeretnék tisztázni. A Magyarországon dolgozó mintegy 2000 ügyész tisztességes, a szakmájához és a hivatásához hű szakember. Nem az ő hibájuk a kialakult helyzet, nem az ő felelősségük a legfőbb ügyészségbe és a központi nyomozó főügyészségbe vetett közbizalom jelentős megrendülése. A tisztességesen dolgozó ügyészek maguk is egy olyan rendszer áldozatai voltak, amely őket, a hivatásukat és tágabb értelemben véve hazánkat is túszul ejtette éveken keresztül. Rendre ugyanazzal találkozunk a hivatásos szerveknél, legyen szó akár rendőrökről, adóhatóságról, honvédekről, pénzügyőrökről. Tisztességes, az esküjükhöz hű emberek próbáltak az elmúlt években dolgozni egy olyan rendszerben, amely rendre arra kényszerítette őket, hogy ne végezzék el a munkájukat, vagy hogy egyenesen rosszul végezzék a munkájukat. Tisztelt honfitársaim, a magyar ügyészek dolgozni szeretnének, feltárni az ügyeket, nyomozni, következményeket látni és a törvényes rendet szolgálni. A mi feladatunk az, hogy az ehhez szükséges kereteket megteremtsük a számukra. Tisztelt ház, a ma délelőtti döntéseink látszólag különböző ügyekről szóltak. A valóságban azonban a tétjük ugyanaz. Helyreállítható-e a magyar állam és a magyar igazságszolgáltatás hitelessége? Képes-e az ügyészség újra, a legfőbb ügyészség elsősorban újra a törvényesség talajára lépni és visszaszerezni az elvesztett közbizalmat? A napirenden képviselői mentelmi ügyek is szerepeltek délelőtt, köztük az enyém is. A Polt-féle ügyészség tett még egy utolsó kétségbeesett kísérletet arra, hogy ez a mai nap ne csak az orbáni maffiózókról szóljon, hogy ne csak a bukott hatalom által ellopott 10 és 100 milliárdokról szóljon. Azzal, hogy a három ügyet egyetlen beadványban nyújtották be a parlamentnek, nyilvánvalóan igyekeztek a figyelmet elterelni, és egy lapra helyezni súlyos korrupciós bűncselekményeket egy szánalmas politikai provokációval, boszorkányüldözéssel. Azt hitték balga módon, hogy ezzel engem kellemetlen helyzetbe hozhatnak. Azt hitték, hogy ezzel esetleg elfedhetik a legfőbb ügyészség és a nyomozó főügyészség cinkosságát az orbáni rendszer bűneiben. Csak hogy ezzel a próbálkozásukkal éppen ennek az ellenkezőjét érték el. Mert nem a figyelem elterelés sikerült, hanem önmaguk leleplezése. Azzal, hogy ezt a három ügyet mindenféle észszerű magyarázat nélkül egymás mellé rakták, mindennél világosabbá tették minden magyar állampolgár számára, kit szolgált ki, és milyen eszközökkel a legfőbb ügyészség az elmúlt másfél évtizedben. Lássuk a tényeket. Döntöttünk ma Orbán Viktor egykori miniszterének, Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőnek a mentelmi jogának felfüggesztéséről. Orbán Viktor minisztere által vezetett minisztérium a választás előtt a magyar kultúra kasszáját egyszerűen átadta a Fidesznek és a Fidesz közeli celebeknek. Több mint 1000 egyedi döntéssel érdemi bírálat nélkül szórtak szét több mint 17 milliárd forint közpénzt. Volt, aki be sem adott pályázatot, mégis nyert.
Volt, aki a kért összegnél is többet vihetett haza. Nagyon lefele néznek, kedves fideszes KDNP-s képviselők. Jutott pénz, jutott a pénzből fideszes államtitkár kampányfőnökének. Jutott a Fidesz kampányában tevékeny szerepet vállaló énekeseknek. Jutott Tóth Gabinak, jutott a zufoöldöző Pataki Attilának, a fiának és Pataki cégének, jutott Gáspár Győzőnek, jutott Muri Enikőnek, jutott Kis Grófónak, jutott Dopmennek, jutott Fási Ádám családi vállalkozásának, jutott Mága Zoltán körének, ahol egyetlen koncertsorozatra 500 000 forintos támogatást ítéltek meg. Jutott fideszes képviselők által alapított vagy vezetett szervezeteknek. Még mindig lefelé néznek. Jutott közpénz fideszes politikusok családtagjai által vezetett cégeknek. Nem látom Radics képviselő urat, pedig jutott Radics Béla fideszes képviselő alapítványának is közpénz. A korábban Tilki Attila fideszes képviselő által vezetett egyesületeknek. Dudás István fideszes politikus egyesületének. És az itt ülő, vagy éppen nem ülő, Kovács Sándor fideszes képviselő által alapított, itt van, és a kedves felesége által vezetett szervezetnek szintén 40 millió forint közpénz. Ezt a pénzt a magyar kultúrától, a magyar emberektől vették el, hogy a saját választási kampányukat finanszírozzák belőle. Csak az egyébként az orbáni maffiában kispályásnak számító Hankó Balázs egyedül 600 millió forint közpénzt utalt ki volt főnöke családi cégének, mire? Digitális avatárok fejlesztésére. És 500 000 forint közpénzt tolt be egy olyan koncertsorozatba, amelynek a támogatási kérelmében feketén-fehéren leírták, hogy a cél a roma szavazók és a bizonytalanok megnyerése a Fidesz kampányának. Sőt, képes volt a saját választókerületében, Hankó Balázs, nem látom őt se most, 59 millió forint NKA támogatást juttatni annak az egyesületnek, amely kerepesen, még mindig lefele néznek a fideszesek, 10 000 forintos penny kártyákat osztogatott nyíltan fideszes voksokért cserébe. És a pánikban 2 héttel a választás előtt egyetlen mozdulattal még átutaltatott azért 9 milliárd forint közpénzt Demeter Szilárd alapítványának. 170 millió forintot pedig a büntető eljárás alá vont Fási Kört cégének egy soha el nem készült filmre. Lehet, hogy jobb is, hogy nem készült el. Semmi nem beszédesebb annál a gimnáziumi színjátszó köröket meghazudtoló műsornál, amit az elmúlt napokban az állítatos Fidesz-KDNP frakció Hankó Balázs köré írt és megpróbál előadni. Kedves ellenzéki képviselőtársaim, föl azokat a tekinteteket. Tiszteletre méltó a kiállásuk Hankó Balázs mellett, csak nem azt szeretnék elérni esetleg, hogy a hatóságok előtt Hankó Balázs ne kezdjen el énekelni, dalolni, ne kezdje el önöket feldobni. És kedves KDNP-s képviselők, kedves Rétvári Bence frakcióvezető úr, Sezták Miklós KDNP-s képviselőt kivédi meg, ha nem önök? Ő nem boszorkányüldözés? Ő nem az örmények, az önkény, az örkény elnyomás áldozata? Csak Hankó Balázs az? Vagy esetleg arról van szó, hogy önök is pontosan tudják, és a magyar emberek is pontosan tudják, hogy amit az ügyészség megfogalmazott, feketén-fehéren kimondott, vagy sejtetett, hogy az NKA ügyben önök mind érintettek? Itt nem egyszerű korrupcióról van szó, vagy hűtlen kezelésről, hanem szervezetten végrehajtott, tiltott pártfinanszírozásról. Önök itt, az itt ülő minden KDNP és minden Fidesz képviselő közpénzen, a magyar emberek pénzén akartak szavazatot vásárolni. Kisebb vagy nagyobb sikerrel, mondanám, hogy inkább kisebb sikerrel. Önök tegnap azért imádkoztak és állítatoskodtak Hankó Balázzsal együtt este, mert amit ő elkövetett,
azt önökkel együtt bűnszervezetben követte el. Önök kedves... Önök kedves fideszes és KDNP-s képviselők egységes akarattal kifosztották a magyar embereket, és szétosztották a magyar emberek pénzét maguk között. De ha már önök nem beszélnek, kedves Rétvári frakcióvezető úr, látom, fontos üzenetei vannak a telefonján, akkor engedje meg, hogy beszéljek ő helyett, Sezták Miklósról, hát mégiscsak a KDNP pénzügyi gazdasági vezetőjéről van szó. Sezták Miklósról, Orbán Viktor fejlesztési miniszterének visel dolgairól is. Ő már nem tud itt lenni ma közöttünk, hiszen hiába akartam megakadályozni eljárási trükkökkel a Fidesz és a KDNP Sezták Miklós mentelmi jogának a felfüggesztését. Ez nem jött össze, és a hírek szerint őt már őrizetbe is vették.

Miről is szól Orbán Viktor egykori miniszterének, a KDNP frakció pénzügyesének, a KDNP simicskájának az ügye a valóságban? Arról, hogy az állami volánbusz beszállítóitól és nagy állami beruházásokból 10-20%-os alkotmányos költséget várt el a megbízásokért cserébe. Több mint 11 milliárd forintnyi kenőpénzről beszélünk, kedves Rétvári Bence. Tudja, ahogy gondolom elmesélte önnek Seszták Miklós, kézbe. Egészen pontosan ennyi pénzt nem lehet kézbe, táskákban átadott milliárdos tételekről beszélünk egy olyan korrupciós ügyben, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját és Magyarország egyik leggazdagabb üzletemberét már le is tartóztatták. De Seszták képviselő úr, KDNP-s képviselő úr házatáján egyébként bőven akadt volna keresni valója az ügyészségnek, a legfőbb ügyészségnek, a központi nyomozó ügyészségnek az elmúlt években. Felmerül a kérdés, és szerintem sokakban felmerül a kérdés, hogy hol volt a vádhatóság, a nyomozóhatóság, amikor Rétvári Bence képviselőtársa, a KDNP simicskája, Seszták képviselő úr Kisvárdából egy több tízmilliárdos magánbirodalmat készített. Hogyan lett vajon Kisvárdából a Seszták család magánbirodalma, vagy ahogy a helyiek mondják, Kelet-Magyarország felcsútja? Vajon a nyomozó ügyészség és a legfőbb ügyészség miért nem keresgélt, kutatott, nyomozott a több milliárdos low-wellness körül, amit felépítettek ugyan, de a lovak soha nem élvezhették, soha nem nyitott meg? Vajon miért nem vizsgálták a több milliárdos költségvetési kárt okozó, csődbe vitt csigagyárat? Az egzotikus, szegény negyedet imitáló moziparkot? Vagy azt a 700 milliós uniós roma felzárkóztató központot, amiből valamiért a helyi kézilabda csapat edzőtermét csinálták meg? Vajon, kedves Rétvári Bence, lehet, hogy ő jobban tudja, hol volt a vádhatóság, amikor a győri és a pécsi kaszinó koncesziók, a kisvárdai illetőségű Seszták Miklós közvetlen családi és üzleti partnerének kezébe, ölébe hullott? Hol volt a vádhatóság, amikor a fonyódi balatonparti sportpályát és a balatoni kempingeket játszották át a minisztériumi házi ügyvédnek? Vagy hol volt a nyomozóhatóság akkor, amikor a 170 milliárdosra duzzadt vizes világbajnokságról Seszták bizalmi embere, a milliárdos hiányt maga mögött hagyó Balog Sándor, tudják, Orbán Viktor vagyonminiszterének egykori férje tüntette el a közpénzt? Bárcsak azt mondhatnánk, hogy Seszták Miklós ügye kirívó eset volt a Fidesz és a KDNP frakcióban vagy kormányban. De szerintem Barna Szabó Tíme, a képviselőasszony, tudna mesélni arról, mit művelt évtizedekig mindenféle büntetőjogi következmény nélkül Simon Miklós az ő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei választókerületében. Ahogy szerintem tudna mesélni Halmai Ferenc is, Pócs János birodalomépítéséről és visel dolgairól a jásságban. De talán tudna mesélni Bilisics Zita képviselőasszony Bóna Zoltán korrupciós ügyéről és fiktív foglalkoztatásairól. Az is lehet, hogy Muhari Gergely képviselőnk és a helyiek pedig tudnának mesélni Földi László ceglédi közpénzes média birodalmáról. Az is lehet, hogy Polgár György képviselő úr és a helyiek pedig tudnának mesélni Pogácsás Tibor monori ingatlan ügyeiről. El tudom képzelni, hogy Csézi Erzsébet képviselőtársam és a helyiek, a Mezőkövest környékén ő pedig tudnának Tálai András helyi klientúra építéséről mesélni. Vagy Balajti István képviselő úr Szűcs Lajos milliárdos teniszszövetségi adósságairól. Meg annyi ügy, meg annyi fideszes és KDNP-s politikus, aki hűbéreként kezelte a választókerületét, alattvalóként a magyar választókat. Olyan politikusok, akik azt hitték, hogy mindent megtehetnek következmények nélkül. És tudják, egy ideig joggal hihették ezt, mert a magyar legfőbb ügyészség és a központi nyomozó ügyészség hosszú ideig a füle botját sem mozdította. Hagyta, sőt, cinkos hallgatásával lehetővé tette, támogatta,
hogy önök és az önök bűntársai, tettes társai szétrabolják a hazánkat. És ha már itt tartunk, természetesen szemenszedett hazugság az is, amit mostanában állítanak, hogy közvádas bűncselekményekben a Magyar Országgyűlés mindig kiadta volna, felfüggesztette volna a mentelmi jogot, a képviselők mentelmi jogát. Tisztelt Rétvári Bence, frakcióvezető úr, egyre kisebb a frakciója, tisztelt Bóka János, frakcióvezető úr, mi is a helyzet? Pontosan? Magyarázzák el a magyar választóknak Simon Miklós, egykori képviselőtársuk mentelmi jogával? Hogyan védte több mint egy évtizedig a Fidesz-KDNP frakció egy olyan ember mentelmi jogát, súlyos közvádra üldözendő bűncselekményeknél, akinek valamennyi, még egyszer mondom, valamennyi civil bűntársát elítélték, ráadásul nagy részüket börtönbüntetésre. Vajon miért akadályozták meg önök több mint egy évtizedig a magyar igazságszolgáltatás munkáját? És miért próbálják meg még ma is akadályozni? Tisztelt képviselő társaim, tisztelt legfőbb ügyészség, vagy inkább annak vezetői, önök tényleg ezekkel a bűnszervezetben elkövetett maffia bűncselekményekkel akarták összemosni, egy lapon említeni az ellenem indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet? Tényleg? Kedves volt és jelenlegi vezetői a legfőbb ügyészségnek, hány százezer telefont kéne ahhoz a Dunába bedobni, hogy a közelébe érjen valaki a Fidesz-KDNP maffia által az önök vigyázó szeme mellett ellopott 100 és 1000 milliárdoknak? Annyi telefonnal, tisztelt Poltféle ügyészség, Paksnál akár már fenékküszöböt is lehetne építeni. Ezt komolyan? Ezt vajon komolyan gondolják a Poltféle legfőbb ügyészség egykori és jelenlegi kollaboráns vezetői? Mert viccnek szerintem kicsit durva lenne. Örülök és büszke vagyok arra, hogy a Tisza frakció a kérésemre is egyhangúan megszavazta ma a mentelmi jogon felfüggesztését. Ezzel is példát mutatva törvény előtti egyenlőségből, és megmutatva a különbséget a Fidesz-KDNP nevű bűnszövetséghez képest, akik még ma is megpróbálták megakadályozni, hogy a bűntársaik az igazságszolgáltatás elé kerüljenek. Ahogy délelőtt itt is elmondtam, engem a szüleim és a nagyszüleim és a magyar történelem is arra tanított, hogy vállaljam a szavaimért és a tetteimért a felelősséget. Akkor is, ha valamit civilként, és akkor is, hogyha megválasztott politikusként tettem vagy mondtam. Állok a hatóságok a független magyar igazságszolgáltatás elé. Sőt, úgy fogok bemenni majd, ha lesz kihallgatás egyszer, hogy viszek magammal egy-két feljelentést is. Én ugyanis pontosan emlékszem arra az éjszakára. Emlékszem arra is, mit tett akkor legfelsőbb politikai utasításra az orbáni rendőri vezetés. Önök nem voltak ott, 2024. júniusában óriási áradás volt a Dunán. 8 méter feletti vízszinttel tetőzött a folyó, tele volt hordalékkal, hatalmas farönkökkel. És mi történt? Alig egy órával az engemért politikai provokáció után felső politikai utasításra a rendőri vezetők, majd kiderül, hogy kinek az utasítására, buvárokat küldtek vaksötétben az áradó 8 méteres folyóba egy állítólag a Dunában lévő mobiltelefon miatt, mindenféle biztosító felszerelés nélkül. Feljelentést teszek ezért foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt, mert minden magyarnak joga van tudni, hogy melyik volt az a miniszterelnök, akinek utasítás

között. És ha már itt tartunk, volna a magyar embereknek egy nagyon egyszerű kérdésük. Látom, még mindig lefele néznek. Ki kéri számon, vajon a legfőbb ügyészségen, a legfőbb ügyészség vezetőin az elmúlt 16 évet? Vajon mi történt volna, ha a legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség az elmúlt évtizedben teszi a dolgát, ahogy ez a jogszabályokban le van írva? Mi mindent akadályozhatott volna meg egy független, bátor, a feladatát maradéktalanul ellátó vádhatóság, nyomozóhatóság ebben az országban? A legfőbb ügyészséget a Fidesz az elmúlt 16 év során tudatosan foglalta el, és tette a hatalmi gépezete részévé. Ennek a politikai megszállásnak egyetlen célja volt az, hogy a vádhatóság tétlenül nézze, ahogyan politikus bűnözők és kiváltságos üzleti körök szisztematikussal magánvagyonnál alakítják a közjavait. A törvényesség intézményéből Orbán Viktor szép szavaival élve politikai védvonalat építettek. Ha az Eliosz ügyben az Olaf által feltárt 13 milliárdos kartel után nem szüntették volna meg az eljárást a legalapvetőbb iratbetekintés nélkül, talán elejét vehették volna, hogy Orbán Viktor családja és holdudvara az egész országban következmények nélkül sajátíthassa ki az állami beruházásokat. A magyar családoknak pedig nem kellett volna saját zsebükből kifizetniük az Európai Unió felé 13 milliárd forintot. Tisztelt legfőbb ügyészség, tisztelt Polt Péter, ezt a 13 milliárd forintot kiadja vissza a magyar embereknek? De hogyha a Híd a munka világába programnál Farkas Flórián mentelmi jogát, egykori képviselőtársuk mentelmi jogát, a legfőbb ügyészség kikérte volna, és felelősségre vonták volna, ahelyett, hogy 7 évig húzzák az időt, talán megakadályozhatták volna, hogy a legkiszolgáltatottabb roma közösségek felzárkóztatására szánt milliárdokból Gellért-hegyi luxusvillákat és luxus autókat építsenek, vegyenek, miközben ezzel párhuzamosan generációk jövőjét lopták el. Kedves Polt Péter, kedves jelenlegi kollaboráns legfőbb ügyészségi vezetők, ezt a jövőt kiadja vissza az ellopott generációknak? És hogyha esetleg a Microsoft ügynél az amerikai hatóságok 2019-es jelzése után valódi nyomozások folytak volna a 6 évig tartó tétlenség helyett, esetleg megakadályozhatták volna, hogy az államnak 3,3 milliárd forint kártérítést kelljen fizetnie, és hogy a hazai informatikai beszerzések, a túlárazott kenőpénzek rendszer szintű terepévé váljanak. Ha a Covid időszakban a lélegeztetőgépek 300 milliárd forintos beszerzésénél nem utasították volna el azonnal érdemi vizsgálat nélkül a feljelentést, talán már rég következménye lett volna, talán még kevesebben lennének most itt ebben a teremben. Talán lett volna következménye, hogy több ezer használhatatlan gép porosodik raktárakban havi több 10 millió forintért, miközben a magyar egészségügyben a legalapvetőbb eszközök hiányoznak. Tisztelt legfőbb ügyészség és annak egykori és jelenlegi kollaboráns vezetői, ha a Rogán Schadl-Völner ügyben a Rogán Antalhoz vezető szálakat, az egyetemi vizsgaintézéseket, az ingatlan ügyeket, tanulmányokat, találmányokat nem vágták volna ki a nyomozati anyagokból, esetleg megakadályozhatták volna a végrehajtói maffia évtizedes túlélését, amely családok tízezreit, de lehet, hogy százezreit tette tönkre jogtalanul. Ha esetleg a legfőbb ügyészség és az állami számvevőszéküket se feledjük, az MNB alapítványainak kirablásakor időben fellépett volna, akkor esetleg megakadályozhatták volna, hogy több száz milliárd forintnyi nemzeti vagyon vándoroljon haverokhoz, és esetleg nem kellett volna 2026-ig várni arra, hogy a felelősökkel szemben valamilyen immel-ámmal legalább valamilyen eljárás induljon. És tudják, a sor
végtelenségig lenne folytatható. Letelepedési kötvényektől,

a győri Audi földekig, ahol nem tettek feljelentést, vagy elutasították azt automatikusan. Ha ezek nem így történtek volna, akkor meg lenne legalább az esélye arra, hogy ma egy olyan országban éljünk, ahol vannak következmények. Tisztelt képviselőtársaim! Pontosan ezért kulcskérdés Magyarország jövője szempontjából, hogy ki áll a legfőbb ügyészség élén. Ezért nem köthet a parlament rossz kompromisszumot ebben a kérdésben. A köztársasági elnök úr jelöltje ma nem kapta meg a pozícióhoz szükséges kétharmados támogatást az országgyűléstől. Mondanám, hogy határeset, de elég egyértelmű döntés született. Egy olyan intézmény élére keresünk vezetőt, amelyet az Orbán kormány politikusai elfoglaltak. Kiüresítettek, leépítettek. A politikai maffia gépezet részévé tettek. A feladat ezért most óriási. Alapjaitól kezdve kell megszabadítani a politikai befolyásolás évtizedes örökségétől az ügyészség csúcsszervét. Ide olyan személyre van szükség, akinek a függetlenségét és pártatlanságát mindenki, nem csak mi, mindenki megkérdőjelezhetetlennek látja. A Tisza frakció természetesen tiszteletben tartja Baka András köztársasági elnök úr alkotmányos jelölési jogkörét. Egy olyan helyzetben ugyanakkor, amikor a jelölt közvetlen hozzátartozója gyanúsítottként érintett a közelmúlt egyik legsúlyosabb, az ügyészség belső működését is megrázó büntető ügyben, a legfőbb ügyészi kinevezés nem teremtette volna meg a várva várt tiszta helyzetet. Nem adhatott volna választ azokra a strukturális és morális kétségekre, amelyeket maga a köztársasági elnök úr is kifejtett itt, a tisztelt ház előtt, amikor az ügyészségen belüli hatalmi játszmákról és a megrendült közbizalomról beszélt. Olyan vezetőre van szükség, akit nem gyengítenek meg személyes vagy családi érintettségek, és aki kompromisszumok nélkül képes garantálni a törvény előtti teljes egyenlőséget. A magyar emberek szerintem tudják, hogy mind Baka András köztársasági elnök urat, mind a Tisza frakciót a jó szándék vezeti. Ugyanazt akarjuk, egy erős, a munkáját elvégezni képes, megtisztult, kizárólag szakmai szempontokat mérlegelő legfőbb ügyészséget, teljes ügyészséget. Tudni is ugyanazt tudjuk, hogy ez a munka keservesen nehéz lesz, mert az ügyészség ma válságban van, és képességeinek és szándékainak visszaépítése hatalmas feladat lesz. A különbség köztünk abban volt, hogy másképp ítéljük meg, mi szükséges ehhez az újrakezdéshez. Mi úgy látjuk, hogy a közbizalom helyreállításához olyan egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, amelynek már az új legfőbb ügyész személyében is félreérthetetlenül meg kell jelennie. Ezért tisztelettel arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy a mai szavazás után állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hogy az országgyűlés olyan vezetőt választhasson, aki képes helyreállítani az intézmény méltóságát és a belé vetett jelenleg hiányzó közbizalmat. Tisztelt honfitársaim! A rendszerváltás lényege az, hogy ebben az országban végre megtörténjen a valódi igazságtétel. Hogy mindenkinek, aki visszaélt a választók bizalmával, aki megsértette a törvényeket, aki meglopta a saját hazáját, ez feleljen a tetteiért. Ez igaz a jövőre is. Aki akár csak egyetlen forint közpénzt is elemel, vagy egyetlen forint ellopásánál cinkosként félrenéz, az a törvény teljes szigorával fog szembesülni és szembenézni. A valódi igazságtétel a magyar emberek felhatalmazásán nyugvó, tiszta és kérlelhetetlen rend. Igazságot kell tenni a múlt bűnei felett, és társadalmi igazságot adni a jövő generációinak, a gyermekeinknek és az unokáinknak. Ehhez kérem ma a magyar emberek bizalmát, megértését és türelmét. A bűnök elkövetőinek pedig innen, a parlament falai közül üzenem. Az események láthatóan gyorsulnak, úgyhogy jól kössék be magukat. Teljesen egyértelmű,
hogy ehhez a gyorsuláshoz, a nyomozások, gyanúsítások hosszú évek utáni elindulásához köze van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításának. Egyértelműen látszik, hogy mióta a hivatal felállt, mintha mindenhol flottabbul mennének a dolgok, még vezetők nélkül is. Ha jól hallom, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal be is jelentette, hogy mely ügyekkel kezdi a munkáját. Az egyik ilyen maffiaszerű ügy, hogy nem, Orbán Viktor közvetlen családjához köthető. És ha jól hallottam, akkor a hivatal működésének első napján őrizetbe vették a hazáját 10 évig gondtalanul fosztogató minisztert Orbán Viktor kormányából. Lépésről lépésre. Tisztelt honfitársaim, végig fogunk menni közösen, sok milliónyan, az igazságtétel rögös útján. Lépésről lépésre, tégláról téglára, és együtt, közösen, mi magyarok felépítjük a jogállamot és a működő és emberséges Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés! Miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre a hozzászólásuk elmondására. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással jelezni szíveskedjenek. Mielőtt azonban megadnám a szót Bóka János frakcióvezető úrnak, tisztelettel felszólítom az érintett frakcióvezetőket, hogy a tiltott szemléltető eszközt legyenek szívesek haladéktalanul vagy elhelyezni a padról levenni, mert ez nem volt engedélyezett a házbizottság szerint. Tehát jelen pillanatban a plenáris ülésteremben meg nem engedett szemléltetés folyik. Ezt kérném szépen, hogy szüntessék meg. Az érintett frakciók gondoskodjanak frakcióvezető útján arról, hogy ez megszűnjön, tekintettel arra, hogy azoknál a padoknál, ahol ez történik, nincsenek jelen az érintett képviselők. Jó, a jegyzőkönyv kedvéért Hankó Balázs és Eszták Miklós padján, ha jól látom, de javítsanak ki, ha nem jól látom, ezeken a padokon vannak a tiltott szemléltető eszközök. Köszönöm szépen, Panyi Miklós. Amennyiben ön átveszi és folytatja, akkor viszont önnek tulajdonítjuk ezt a tiltott szemléltetést. Vagy ha. Jó, tehát legyen szíves, tegye le. Jó, akkor köszönöm szépen, nem húzzuk a plenáris ülés türelmét. Hankó Balázs és Eszták Miklós képviselőurakat távollétükben figyelmeztetésben részesítem, tekintettel arra, hogy a házbizottság nem adott engedélyt arra, bármennyire szórakoztató. Ma reggel volt egy rendkívüli házbizottsági ülés, ezen sem jelezték ennek az eszköznek az alkalmazását. Azokat a képviselőket is egyelőre ismeretlenül figyelmeztetésben részesítem, akik ennek az elhelyezésében közreműködtek, tekintettel arra, hogy a két képviselő úr valamilyen oknál fogva nem tudott ma jelen lenni. Most pedig folytatjuk a munkát, és amennyiben valamely képviselőnek megszólal a lelkiismerete és elhelyezi, azt megköszönöm a padon, anélkül, hogy hozzányúlnánk mi ehhez az eszközhöz. Most akkor megadom a szót, bocsánat, változott a sorrend, Torockai László frakcióvezetőnek parancsoljam.
1: Sorrend. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én arra készültem, hogy a mentelmi jogról fogunk majd beszélni, arra készültem, hogy miniszterelnök úr majd arról beszél, hogy támogatja a július 29-én benyújtott javaslatomat. Örülök, hogy inspirálni tudtam miniszterelnök urat ismét, és eltöröljük a politikusok mentelmi jogát közvádas ügyekben. De mielőtt erről beszélnék, ha már miniszterelnök úr erről elég röviden beszélt, hát előtte szeretném a döbbenetemet kifejezni. Hát kezdjük akkor ott, hogy jól láttam, hogy önök itt a kormánypárti padsorokban azon nevetgéltek, azt találták rendkívül viccesnek, hogy a miniszterelnök, Magyarország miniszterelnöke elrabolta egy magyar honpolgártól a telefonját, most is nevetnek, behajította a Dunába. Ezt annyira viccesnek tartják komolyan? Én nem kívánom önöknek azt, hogy egyszer egy éjszaka hazafelé tartva önök elé kerüljön valamilyen tudatmódosító által befolyásolt agresszív ember, elrabolja önöktől, az itt nevetgélő, jól szórakozó kormánypárti képviselőktől, mondjuk a több százezer forintos táskájukat, telefonjukat, bármilyen értéküket a telefonon, a családi fényképeikkel, és behajítsa a Dunába, ami állítólag ott van, ahogy miniszterelnök úr mondta, aztán állítólag meg is találták, meg is van az a telefon, sőt megvan a sértett is. Úgyhogy beszéljünk majd erről is, jó? Mert valahogy ez nem sikerült itt a mentelmi ügyek kapcsán. Akkor, amikor önöknek beszélni kellett Magyar Péter mentelmi ügyéről, akkor valahogy az ügyet nem ismertették, majd én ismertetem, hogy miről van szó. De tudják, hogy mi az, amiről még kell beszélnünk? Arról, hogy elfogadhatatlan és jó, hogy itt van a Mi Hazánk mozgalom, hogy ennek a döbbenetnek valaki hangot adjon. Esetleg a házelnököt kérem, hogy ilyenkor is szóljon, jó? Tehát, hogyha akadályozzák a beszédemet, jó? Ne legyen részrehajló. Jó? Tehát a következő, szeretném folytatni, miniszterelnök úr, meg kedves tiszapárti képviselők. Elfogadhatatlan, vérlázító az, hogy önök itt versenyben a tiszapárt és a Fidesz vezetői ma egész nap, de mondhatnám azt is, hogy napok óta ügyészeket, most ebben a beszédében, miniszterelnök úr, rendőröket fenyegetnek folyamatosan. És tudják, hogy mi a probléma? Az egész ország hallotta, hiába kiabálja a miniszterelnök úr, hogy hazudsz, az egész ország hallhatta, és megítélheti, hogy önök mit csinálnak. És tudja, hogy mi a különbség? Elfogadhatatlan, amikor ezt a Fidesz vezetői teszik, és elfogadhatatlan, amikor ön teszi. Tudja, mi az óriási különbség jelenleg? Hogy az, hogy a Fidesz vezetői, akár Orbán Viktor, aki itt sincs, fenyeget hatóságokat, hatósági embereket, vagy akár éppen ügyészeket, az nem ugyanaz, mint amikor ön teszi hivatalban lévő miniszterelnökként. És joggal aggódhatnak ügyészek, vagy éppen rendőrök, vagy bárki a hatóságok emberei közül, hogy megüti a bokáját, hogyha az önök ügyeit majd megpiszkálja, akár az ön 2 évvel ezelőtti büntető ügyét megpiszkálja, mert ennek kapcsán ön itt ma reggel megfenyegette az ügyészeket, mert az ön mentelmi jogát is kimerik kérni. Ez teljességgel elfogadhatatlan. A leghatározottabban vissza kell utasítani, és igen, bármennyire nevetgélnek rajta, köszönöm annak a több százezer magyar honfitársunknak, aki úgy döntött, hogy legyen itt egy Mi Hazánk frakció, hogy ezt ma valaki elmondja, mert ezt más nem mondta volna el. Ezzel kezdjük. És akkor beszéljünk még, mert az időm nagyon szalad, arról a mentelmi joggal kapcsolatos döntésről, amely remélem, hogy arról fog szólni, hogy amikor én ugye nyáron tettem egy javaslatot miniszterelnök úrnak, hogy hogyan változtassák meg a politikusok mentelmi jogával kapcsolatos jogszabályokat. Akkor ugye július 29-én be is nyújtottam ezzel kapcsolatban a javaslatomat. Éppen holnap fogják tárgyalni, azóta sem vették tárgysorozatba. Élek a gyanúperrel, de nem leszek rossz indulatú, hogy egyébként nem is foglalkoztak volna ezzel az üggyel. Most, hogy az ön mentelmi jogát is kikérték, most foglalkoznak vele. Remélem, hogy nem követik majd a Fidesznek azt a kétharmados gyakorlatát, hogy nem veszik tárgysorozatban az itt lévő, pontosan azt a javaslatot, amit ön most bejelentett. Tehát, hogy a közvádas ügyekben szüntessük meg a politikusok mentelmi jogát. Remélem, hogy társorozatba veszik a beadványomat, és el is fogja fogadni az országgyűlés, a Mi Hazánk mozgalom meg fogja szavazni. És egyet kell, hogy értsek, akkor ezután a kezdés után azzal, amit miniszterelnök úr legalább egy mondatban egyet tudunk érteni, amit mondott, azzal kapcsolatban egy súlyos tévedés, amit az elmúlt napokban ezzel a javaslatunkkal kapcsolatban mondtak különböző elemzők. Nem igaz, hogy közvádas ügyekben politikusok, parlamenti képviselők nem bújtak a mentelmi jog mögé, és nem csak az Európai Parlamentben, miniszterelnök úr, ebben az előbb említett üggyel kapcsolatban, hanem például ebben az országgyűlésben 2008 óta Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselőt gazdasági bűncselekménye kapcsolatban végig a mentelmi jog védte, vagy például 2009-ben az országgyűlés a mentelmi joggal védte meg a büntető eljárástól Arató Gergely volt DK-s képviselőt, aki életveszélyt okozó gondatlanságban elkövetett testisértést követett el, és a mentelmi joggal védték egészen az utolsó pillanatig. Tehát nem igaz, hogy ez nem érdemi változás, igenis érdemi változás. Büszke vagyok arra, hogy az országgyűlés el fogja fogadni ezt a javaslatomat, és nyilvánvalóan ebben a támogatásunkra számíthatnak. Akkor az utolsó 2 percben még a konkrét mai döntésekről, illetve azzal kapcsolatban, amit miniszterelnök úr elmondott. Nem kérdés, és tudják, itt voltunk, mi meg is szavaztuk a mentelmi jog felfüggesztését. Az összes olyan ügyben, legyenek azok fideszesek, legyenek tiszapártiak, legyenek akár, ha majd lesz esetleg ilyen érintett, mondjuk a Mi Hazánk soraiban, mindig meg fogjuk szavazni a mentelmi jog felfüggesztését, és igen, a törvény maximális erejével le kell sújtani azokra a politikusokra, bárkire, aki a közpénzhez nyúl, aki meglopja az adófizető polgárokat. Ez nem vitás és nem kérdés. De még egyszer akkor zárásképpen, amivel kezdtem, mert erről ma nem beszélt senki, még rajtunk kívül, hogy elfogadhatatlan, amit a miniszterelnök csinált, elfogadhatatlan, hogy fenyegeti a hatóságok embereit, és elfogadhatatlan azért is, mert hogyha a sértettet megtalálják, akiről azt állította a miniszterelnök úr, hogy fideszes odaküldött provokátor volt. Képzelj el, mi megkerestük a napokban. Megvan az a beszélgetés, amit folytattunk vele. Várom miniszterelnök úrtól, sőt, felszólítom arra, hogy bizonyítsa be, hogy egy fideszes provokátor volt, és nem egy olyan adófizető polgár, aki bármelyikünkről, ha ennyire fiatal lányok lába között igencsak mondjuk úgy jóindulatlan részegállapotban mászkálunk, mint országosan ismert politikus, bármelyikünkről, bármelyik adófizető polgártársunk készített volna ilyen videófelvételeket. Rólam is, önökről is, bárkiről. Ilyen előfordulhat, ez legfeljebb csak kellemetlen. Ha viszont testi kényszerrel azt elvesszük, és valóban két pofont is adunk neki, amit ez a sértett mondott nekünk, akkor az onnantól kezdve rablás 2-től 8 évig terjedő börtön, és ön nem lehet, egészen biztosan nem lehet Magyarország miniszterelnöke. Ezt bizonyítsa be, miniszterelnök úr, mutassa meg a bizonyítékot, hogy egy fideszes provokátor volt, és mondja meg nekünk azt, hogy hogy sikerült azt elérni, hogy a diszkó kidobója nyakánál fogva kidobták, hogyha nem ütötte meg ezt az embert, ha csak elcsene a telefont, akkor így nem dobnak ki senkit egy diszkóból. Úgyhogy igenis ki kell vizsgálni az önügyét is.
0: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezetőnek, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Miniszterelnök úr új rekordot állított föl, 33 percig beszélt, és egyetlen egy másodpercig nem beszélt a saját kormányzásáról. Tavasszal választást nyert, eltelt a tavasz, eltelt a nyár, itt vagyunk az őszben, felszólal a miniszterelnök, mert azt mondja, hogy rendkívül ügyben kell a kormányzásról beszámolnia, és a saját kormányzásáról egy hangot nem mond. Csak azzal foglalkozik, hogy fenyegetőzik, és visszafele mutogat a múltba. De amikor visszamutogat a múltba, bizonyos részek mindig kimaradnak a múltból. Kimarad a múltból, hogy milyen volt az, amikor ön motivációs levelet írt Mészáros Lőrincnek, és leírta neki, hogy 20 év alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, minden volt, csak akasztott ember nem, és hát a mostani fizetéséhez képest, ami akkor vagy 3,5 vagy 5 millió forint lehetett, ahhoz képest nem lépne vissza, hanem csak előre, és több pénzt kér Mészáros Lőrinctől, vagy legalább annyit, mint amennyi a korábbi állásaiban volt. Vagy mindig kimarad a múltról való beszámolóból, hogy milyen volt, amikor az MCC Festen mondjuk Hernádi Zsoltal borozgatott, vagy mindig kimarad a múltról való beszámolóból, hogy hogy is volt az, amikor Balázsi Gyulával írt alá több szerződést, összességében milliárdos nagyságrendben különböző reklám és hirdetési célokra, mint a Diák Hitel Központ vezetője. Miért marad ki ez a múltból mégis mindig? Miért tesz úgy, mintha önnek nem lenne múltja, tisztelt miniszterelnök úr? De önnek az lenne a feladata, hogy miniszterelnökként a kormányzásról beszéljen. De itt olyan történt, amit ritkán engednek meg Nyugat-Európában maguknak politikusok, hogy miközben az ügyészség az nem a kormány szerve, hanem az országgyűlés alá van rendelve, aközben a miniszterelnök apró hirdetést ad fel legfőbb ügyészi munkára a szószékről miniszterelnökként. Miközben neki ez miniszterelnökként semmi köze. Ő nem utasíthatja a legfőbb ügyészséget, ő nem fogalmazhat meg elvárásokat az ügyészséggel szemben, mert a kormánynak, a kormányfőnek közjogilag, az alkotmányos rendszerünkben semmi köze nincsen az ügyészséghez. Ez a parlamentnek az ügye kellene, hogy legyen. És minden hatalmat maga alá akar söpörni, és már a látszatra sem ügyel, hanem egész egyszerűen ő itt a parlamentből miniszterelnökként elmondja, hogy a köztársasági elnöktől milyen legfőbb ügyészjelöltet vár el. Most már látjuk, hát így kevés ember találtak meg. Mégiscsak Bak András azt kapta jutalmat, mint Súlyog Tamás büntetésként, de ilyen megalázás, hogy nulla szavazatot kapott a köztársaselnök jelöltje. Láthatja Bak András, hogy az önkényőt ilyen magasra emelte, és rögtön egy hónapon belül meg is alázta. Mindenki erre számíthat, aki ennek a részese. De voltak fontos lépések, döntések, bejelentések a kormány részéről az elmúlt napokban. Azokról egy szót nem hallottunk. Nem hallottunk a Kata adóemelésről. Arról volt szó a kampányban, hogy a Kata egy sokkal többek számára kinyíló, sokkal kedvezményesebb adózási forma lesz. Majd most meghallgattuk a hétvégén, hogy ez nem így lesz. A Katát radikálisan emelik, vagy egy lépésben radikálisan, vagy két lépésben, két kisebb lépésben, de ugyan nagy mértékben. És hallottuk a körítést, hogy akkor majd jár hozzá egészségbiztosítási, meg nyugdíjba beszámító jogviszony, miközben a főállású katásoknak eddig is számított. Erről miért nincs szó? Százereket érintő kérdés. És a miniszterelnök bejelentette, hogy a korábbi ígéretével szemben radikális Kata adó emelés várható, és erről egy szót nem mond. Miért nincs szó arról, hogy amit a minimálbér kapcsán ígértek, abból nem lesz semmi? 533.600 forintos minimálbért ígértek a jövő esztendőre. 533.600 forintos minimálbért ígértek. Azt mondták, hogy a 2024-es minimálbért 2027-re megduplázzák. És erre kiderül, hogy a 322.000 forintos minimálbérhez jó, ha pár 10.000 forint hozzájön, és még 10%-ot se fog elérni az emelésnek a mértéke. Jó, hogyha 350.000 forintig eljut, 533.000 forint helyett. És a miniszterelnök erről egy szót nem beszél több, mint fél órán keresztül. Szót nem beszél arról, hogy kijöttek a munkanélküliségi adatok a kormányváltás óta. Hogy mi történt, mióta Tisza kormány van Magyarországon kormány, és kiderült, hogy 20.000 embernek szűnt meg a munkája. Ez még csak egy első lépés, de egy aggasztó. És az is kiderült, hogy az előző év azonos hónapjához képest több mint 20.000 fővel csökkent Magyarországon a foglalkoztatottság. Amikor láttuk, Bonyhádon bezár az Ománc üzem, akkor láttuk, hogy Jász-Nagykunszonok megyében bezár a bicikliüzem, Vácrátóton a cellulózüzem, Győrben az autóipari beszállóüzem. Hát itt van az eredménye ennek. Több mint 20.000 ember, aki elvesztette az egzisztenciát, több mint 20.000 család a Tisza kormány intézkedéseinek köszönhetően, mert nemhogy segítséget nem jutottak, még egy munkahogyi államtitkáruk sincsen a kormányzatban. Erről nem volt szó. De arról sem volt szó, hogy mióta létezik az útravaló program, több mint két évtizede, ez a hátrányos helyzetű gyerekeknek jár ösztöndíj, hogy be tudják fejezni az általános iskolát, középiskolába tudjanak menni, középiskolai végzettséget tudnak szerezni. Mióta ez létezik, mindig kiutalták a gyerekeknek. Egyrészt a gyerekeknek, a leghátrányosabb helyzetű, de szorgalmas tanuló gyerekeknek, és a velük foglalkozó tanároknak, úgy hívják, hogy mentorok. Mindig kifizették. Csak a Tisza kormány nem fizette ki 20 év alatt. A működő Magyarországot, az emberséges Magyarországot hirdető Tisza kormány az első, aki adósa a szorgalmas, hátrányos helyzetű diákoknak, akik végzettséget akarnak szerezni, és beismerték, 622 millió forintot nem fizettek ki, és erre 20 éve nem volt példa. És a miniszterelnöknek egy szava nincs erről, hogy a leghátrányosabb helyzetű gyerekeknél számít az az összeg, hogy ez megjön időben vagy sem. Pláne az iskolakezdés környékén a mentortanároknak számít az összeg, amit mindig megkaptak, és ledolgozták azt a munkát, amiért járna ez. És a miniszternek egy szava nincs erről itt a parlamentben. Erről nem hallunk. Nem hallunk arról, hogy ma tüntetés kezdődött, mert már 635 forint a benzinára és 709 a dízelára, és fuvarozó KKV-k szenvednek ettől, de erről nem hallunk, csak fenyegetőzés van, és múltba mutogatás. Arról nem hallunk, hogy 12%-kal zuhant az építőipar. Arról hallottunk, hogy milyen beruházásokat állítanak meg. Legyen szó Mohácsi felhajtóról, legyen szó autópályaépítésekről, hogy miket töröl a Tisza kormány. És itt van az eredménye, a 12%-os építőipari bezuhanás. Ez a tiszás rombolásnak az eredménye. De erről nem beszél a miniszterelnök. Arról sem beszél, hogy nyilván ebben benne van az, hogy a KKV-knak a 3%-os fix hitelét megszüntették, az otthonstart lakóparkoknak a gyorsított eljárását szintén megszüntették. Ez van a mögött, hogy 12%-kal zuhan Magyarországon az építőipar. És arról sincs szó természetesen, hogy magyarok helyett néha franciák, néha britek, néha németek, hollandok nyerik akár az autóbérlési, építési vagy autópálya üzemeltetési különböző lehetőséget az állam terén. És arról sem volt szó, hogy lett tényleg az elmúlt években rekordmagas az augusztusi hiány. Az augusztusi, az egyhavi hiány, ami hogyha így marad, óriási problémát okoz. És arról sem volt szó, hogy miért nő az államadóság. Arról már gondoljuk, hogy miért nem esik szó, hogy még az angol királytól is visszakérik a lovakat. Úgyhogy ami a kormányzatnak baklövése vagy mulasztása, azokról egy szó nem esik. És azért kell mindenféle más botrányokat fél órákon és órákon keresztül személyeskedve, hazudozva itt a parlamentben előhozni, hogy el tudja erről terelni a figyelmet a miniszterelnök. Erről szól, hogy elfedjék a saját kormányzati kudarcaikat. És mi ennek az alapja? Miért sodródik így az országunk egy lejtmenet felé? Miért kell elterelni a figyelmet? És a miniszterelnök miért helyezi magát a bírók székébe, és itt bíróként elmondja, hogy ő is tolvaj, ő is bűnöző. Ön nem mondhatja senkiről sem bűnöző, csak arról, akit a bíróság elítél. De ön itt bűnözőz fél órákon és órákon keresztül. Miért történik? Azt láthattuk a múlt héten, itt az orrunk előtt láthattuk, hogy születik meg Magyar Péter miniszterelnökben egy döntés. Láthattuk a média testületről való szavazáskor. Van egy törvényi előírás, van egy konszenzusos lista, van egy bejelentett sajtótájékoztatón bejelentett névsor, és itt a miniszterelnök egyik pillanatra a másikra indulatból meggondolja magát, és úgy dönt. Na ezért sodródik lefelé Magyarország, mert nincs stratégia, csak indulat. Nem stratégiai döntés van, hanem indulatból és bosszúból hozott döntések.
0: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most megadom a szót Bóka János frakcióvezető úrnak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, Magyar Péter itt a plenáris ülésen ma az igazságszolgáltatás függetlenségéről beszélt. de ami ma a magyar jobboldallal, a magyar jobboldal politikai közösségével történik, amit ezzel a közösséggel a Tisza kormány és a Tisza parlamenti többsége tesz, annak az igazságszolgáltatáshoz a világon semmi köze nincsen. Ami történik, az egy politikai hajtóvadászat a jobboldal politikai közösségével szemben, hajtóvadászat a szellemi műhelyeinkkel szemben, hajtóvadászat a jobboldali sajtóval szemben, hajtóvadászat a politikai közösségünk tagjaival és a politikai közösségünk vezetőivel szemben. Kezdődött ez azzal, hogy a Mandinert önök átvették, beszántották, az írásait ideiglenesen elérhetetlenné tették. Folytatódott azzal, hogy a terrorháza éléről Schmidt Máriát eltávolították, a házat néhány napra bezárták, és most önök akarják eldönteni azt, hogy ott milyen kiállítás legyen a jövőben, és folytatódik most a hajtóvadászat politikai közösségünk tagjai és vezetői ellen. Ennek a hajtóvadászatnak a során Magyar Péter nyíltan utasítja és fenyegeti a rendőrséget és az ügyészséget, és hogy ne legyen félreértés, egy új AVH-t is létrehoz, ami a politikai önkény végrehajtó szerve, és ezt ráadásul az intézmény és vezetői büszkén vállalják is. Magyar Péter maga jelenti be az igazságszolgáltatási szervek intézkedéseit, nem csak azokat, amik megtörténtek, bár ez is érdekes önmagában, hanem azt is, ami meg fog történni, mikor és milyen ügyeket von magához az AVH, mikor és hogyan fog dönteni az országgyűlés. Itt a plenáris ülésen pedig tényként ad elő politikai vádakat, rágalmaz képviselőket, másokat, mindenkit, aki éppen az eszébe jut. Ez a politikai hajtóvadászat új szakaszába érkezett, ma ugyanis Magyar Péter csettintésére összeült az országgyűlés rendkívüli ülése, csak azért, hogy az abszolút politikai filmszínház újabb epizódját minél hatékonyabban le lehessen forgatni. Ezért vannak már most rendőrök az országház épületében, anélkül, hogy bármilyen nyomozás taktikai szempont ezt indokolná. Azért vannak ma rendőrök az országház épületében, hogy ezt a politikai látványműsort még hatékonyabban le lehessen forgatni, anélkül, hogy ez bármilyen nyomozás taktikai szempont indokolná, vagy az igazság kiderítéséhez és a valósághoz bármi köze legyen. Mert ez a filmszínház, ez kizárólag arról szól, hogyan lehet a mi politikai közösségünk tagjait megalázni, sértegetni, meggyalázni őket, magukat és családjukat, szeretteiket is. Mi kiállunk mindazok mellett, akik jelenleg politikai koncepciós eljárások alatt állnak, mellettünk állunk az eljárás első pillanatától kezdve az utolsóig. És mellettük fogunk állni akkor is, amikor felelősségre vonjuk mindazokat, akik ezt a politikai boszorkányüldözést kitervelték, végrehajtják, vagy ahhoz asszisztálnak. Mert azok, akik politikai utasításokat teljesítenek, azért politikai, jogi és anyagi felelősséggel tartoznak. Felelősséggel tartoznak azok, akik ilyen utasításokat kiadnak, és azok is, akik ilyen politikai megrendeléseket hajtanak végre, ők a felelősségre vonást nem fogják elkerülni. Ha már a felelősségnél tartunk, házelnök asszonya a rendkívül ülés elején beszámolt a házbizottság mai üléséről, ahol arról beszélgettünk, hogy Summer Orsolya Csézi Erzsébet gombját nyomta meg a szavazás során. Ezt tudjuk, ezen kívül sok minden más nem tudunk, láttuk a felvételeket és láttuk azt a képtelen magyarázkodást, amit képviselőtársaim ezzel kapcsolatban előadtak. Szeretném tisztázni, hogy itt nem méltatlanságról, etikai kérdésekről van szó, itt nyilvánvaló jogszabály sértésről van szó, az országgyűlésről szóló törvény rendelkezéseinek a megsértéséről. Én indítványoztam a házbizottság mai ülésén, hogy a mentelmi bizottság fegyelmi eljárás keretében tisztázza, mi történt, tegyen erről jelentést a házbizottságnak, a házbizottság pedig foglaljon állást és tegyen intézkedésre javaslatot a házelnöknek. A házbizottság ezt a javaslatot nem támogatta. Ezért úgy gondolom, hogy az országgyűléstől a jövőben nem várható, hogy ezt az ügyet megfelelően kivizsgálja, ezért kénytelenek vagyunk az országgyűlésen kívüli szervekhez fordulni, és feljelentést fogunk tenni közokirat hamisítás miatt. Talán ez az eljárás közelebb visz bennünket ahhoz, hogy tisztázzuk valójában, mi is történt. Az élet nem csak az országgyűlés falai között zajlik. Az üzemanyagárak továbbra is rekordmagasak, a kormány pedig csak az adókon keresztül ma is több pénzt vesz ki az autósok zsebéből, mint amennyit kompenzál. A kompenzáció során magukra hagyták a benzineseket, a fuvarozókat, a nagycsaládosokat, a független benzinkutasokat is. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága holnap tárgyalja annak a törvényjavaslatunknak a tárcsorozatba vételét, ami a védett üzemanyagárak visszaállítását célozza. Ez a törvényjavaslat azt a rendszert állítaná vissza, ami eddig működött, megfelelő kompenzációs mechanizmusokkal. Kérem önöket, hogy ezt a javaslatot támogassák, álljanak végre a magyar emberek oldalára akkor, amikor a magyar embereknek támogatásra van szükségük. Csak az elmúlt hetekben mintegy 2000 munkahely szűnt meg. A KSH nyilvánosságra hozott adatai szerint a foglalkoztatottság több mint 20 000-rel csökkent, a munkanélküliség pedig több mint 7000 fővel nőtt. Több lett a munkanélküli és csökkent a foglalkoztatottság, a Tisza kormánynak pedig még foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára sincsen. A miniszterelnök ugyancsak a hétvégén a kata jelentős emelését jelentette be, hivatkozva arra, hogy a katások táppénz és nyugdíj jogosultságának helyreállítása miatt szükséges ez, miközben ezek a jogosultságok jelenleg is megvannak. Érdekes, hogy a Tisza erről a kampányban egy szót sem szólt, de hát ez nem meglepő, mert a Tisza végig hazudta a kampányt, és végig hazudja a kormányzásokat is, mint ahogy a mai napot is végig hazudják az első pillanattól az utolsóig.
0: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most megadom a szót Lukács Gábornak, a Tisza képviseletében 8 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, hát nem egy könnyű feladat az, hogy ne reagálhassunk az előbb elhangzottakra. Itt a képviselőtársammal pont arról beszélgetünk, hogy vajon hányszor fogják megemlíteni Sesták Miklós vagy Hankó Balázs nevét. Hát mind a ketten nyertünk, mert ez egyetlen egyszer sem hangzott el. És engedjék, hogy a plenáris ülés iránt érdeklődőknek egy kicsit megvilágítsam azt, hogy a mentelmi jog fogalma mi is, hiszen azért erről is beszélt a miniszterelnök úr. És a mentelmi jog történelmi hagyománya egy nagyon szép és nemes hagyomány, hiszen a törvényhozó testület függetlenségének megóvásáért hozták létre, és azért, hogy megvédjék az uralkodó vagy más külső hatalmi ágak politikai befolyásolásától. És ez a választók akaratából létrejött garancia a parlament zavartalan működéséhez. Mindenki tudja, hogy 16 éven keresztül a legfőbb ügyésznek is járt a mentelmi jog, de például mentelmi jog illette meg a volt szuverenitásvédelmi hivatal volt vezetőjét is. És egy olyan hivatal vezetőjének volt tehát mentelmi joga, amely nagy ívben elkerülte az olyan függetlenségi kérdéseket, hogy mit csináltak mondjuk az orosz hekkerek a külügyminisztérium adatbázisában, vagy olyan vezetőt védett, amely képes volt civileket zaklatni, akik az akugyárak szennyezésein ellen emelték fel a hangjukat. Ezekből a példákból is jól látszik, hogy az Orbán rezsim és maga a rendszer is miként játszotta ki ezt a fontos intézményt a saját érdekei kiszolgálására. A jövőben tehát nem lehet, hogy a mentelmi jog egyfajta kibúvó legyen. Nem lehet, hogy a képviselők mentelmi jog mögül kicsúzliznak a közélet szereplőire, majd a markukba nevetve visszabújnak újra, és akiket célba vettek, azok kiszolgáltatva tehetetlenül álljanak, mert nem tudnak a becsület sértésért, rágalmazásért, vagy akár a köztörvényes ügyekért visszavágni, elégtételt találni, és hogyha már köztörvényes ügyek, idézet következik. A cél, hogy a köztörvényes ügyekre ne legyen érvényes a mentelmi jog. Ez egy olyan álláspont, amelyel egyet is tudunk érteni. Tudni illik ezt a mondatot 2010. március 23-án a választások előtt mondta a Fidesz akkori alelnöke. Hát ezeket a szavakat azonban a választások után nem követték tettek. A mentelmi joggal rendelkező szemét, tehát letartóztatni vagy őrizetbe venni, csak tettenérés esetén lehet. Márpedig a fehér galéros bűnözők módszerei különböznek mondjuk a besúranó tolvajok módszereitől. Ezek a fehér galéros bűnelkövetők nem egy lopott lapos tévével állnak éjjel kettőkor a kerítés tövében, akiben még a házőrző kutya sem mer beleharapni, hanem zavaros céghálók, mutyik, összefonódások szövevényében játsszák ki maguknak a magyarok pénzét. A mentelmi jog célja tehát az, hogy a képviselők zavartalanul ha végezhessék a munkájukat, és ez nem az a munka, hogy régi kollégiumi szobatársaknak, focis csapattársaknak, ne adj Isten, tesókáknak, közpénzzel megtömjék zsebeiket. A miniszterelnök úr említette az Eliosz ügyet. Csak annyit mondanék, hogy az Olaf részletes jelentésében írta le a túlárazást és a szabálytalan pályáztatást, a kartelezést, és a nyomozást 2018. január 22-én rendelték el, és alig 10 hónappal később, 2018. októberében bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást, illetve a miniszterelnök úr említette a Farkas Flórián és a Híd a munka világába programot. 2015-ben indult az eljárás, 2016-ban még a kormány is elismerte, hogy visszaélések történtek. Ennek ellenére a NAV 2022-ben, tehát 7 évvel később megszüntette a nyomozást, nem tudtak bűncselekmény elkövetését megállapítani. És milyen érdekes, hogy számos ügyben nem született ítélet, lezárták a nyomozást, vagy hosszú évek elteltével sem történt semmilyen előrelépés. Miért? Az ügyészség állapota ma rendkívül rossz, még a saját jelenlegi vezetőik szerint is. Ezt már Baka András köztársasági elnök úr mondta a parlamentben. Az ügyészségnek többek között éppen azokban az ügyekben kellene függetlenül és következetesen eljárnia, amelyekről ma itt beszélünk. Tehát a következő legfőbb ügyésznek nem csak szakmailag kell alkalmasnak lennie, képesnek kell lennie arra is, hogy erősítse az ügyészségbe vetett bizalmát. És ezt csak zárójelben olyan halkan szeretném megjegyezni, hogy annak, aki nem lopott, aki nem vett részt korrupcióban, nem játszott át a vagyonokat, annak semmilyen félnivalója nincs. Annak nem kell rettegnie az általuk képzelt önkéntől és leszámolástól. És még egy gondolat a mentelmi jogról. Ez azt gondolom, hogy fontos üzenet a választók számára is. A demokráciát úgy tudjuk együtt jól működtetni, hogyha ők is résen vannak. A választók is figyeljenek, és hogyha hibát észlelnek, ha úgy érzik, nem az érdekeiért működik a képviselőjük, akkor ők is jelezzék azt. Április 12-én pontosan ez a népakarat söpörte el a magát uralkodó osztálynak képzelő képviselők világát, hiszen, utolsó idézet, a mentelmi jog függőséget okoz. Mondta ezt 2025. októberében az akkori miniszterelnök Orbán Viktor. Most már értjük, hogy kikre és mire gondolt. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes úrnak a felszólalását. Tisztelt országgyűlés, viszonválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Korlátlan időkeretben miniszterelnök úr, öné a szó, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim. Miközben itt nagyon magvas gondolatokat hallgattuk, fölmentem a közösségi médiára, és láttam, hogy elrendelték a Fidesz frakcióban, így fogyatkozó számú Fidesz frakcióban, hogy ilyen fekete-fehér, ilyen gyászkeretes képeket kell föltenni. Azt is láttam, hogy kirehögik önöket a saját szavazóik, kedves Panyi Miklós, háromszor annyira röhögik ki, mint amennyien lájkolják, és óriási zavar van a saját követőik körében is, amikor meglátták ezeket a ma, én, holnap, te is táblákat, amiket valószínűleg
5: Sezták Miklós és Hankó Balázs, mint egy ilyen illegalitásba vonuló mohikán hagyott itt. Azt kérdezik egymástól a megmaradt Fidesz-KDNP szavazók, hogy ezt vajon önöknek üzenik? Tehát Sezták Miklós és Hankó Balázs ezt a ma én, holnap te, mondjuk Hargitai képviselő úrnak üzeni esetleg, vagy Latorcai képviselő úrnak, Sezták Miklós, vagy önnek frakcióvezető úr, hogy ma ő, holnap te. Tehát én azt kérem, hogy rakjanak ki egy újabb posztot, és nyugtassák meg esetleg a követőiket, hogy itt nem egy egymásnak való üzengetés van, illetve azt is jelzik a saját választói, kedves Panyi Miklós és a többiek, akik Facebookon posztolgattak, hogy őértük nem fognak jönni, mert hogy ők nem loptak. Tehát azt jelzik a magyar szavazók, hogy ők értük biztos, hogy nem jönnek, mert ők nem loptak el közpénzt. Úgyhogy ne fenyegessék és ne akarják megijeszteni a rendes, jóra való magyar embereket, mert ellentétben önökkel a magyar emberek 99,99%-a soha nem lopott közpénzt. Úgyhogy én azt kérem, hogy őket ne fenyegessék. Bóka János a szokásosnál egy unalmasabbat stand-up volt, ami persze érthető bizonyos szempontból, de ordas nagy hazugságokra azért még futotta. Bóka János tisztelt elnök asszony azt állította itt a felszólalásában, hogy rendőrök vannak a parlamentben. Ugyan lehetnének, mert igény lenne rájuk, tisztelt képviselő úr, de nincsenek. Úgyhogy nagyon szépen kérem, hogy álljon föl, és mondja azt a magyar embereknek, hogy hazudott. Forsthofer Ágnes elnök asszony az előbb írt nekem, hogy ez egy ordas hazugság, nincsenek rendőrök az épületben. Nincsenek rendőrök a magyar parlamentben. Jó, köszönjük szépen, tehát azt szeretném kérni, hogy ne hazudjanak a magyar embereknek. Jó, bár igény az lenne rá, hiszen jó, ha tudják a magyar emberek, ezt ugyan elfelejtették elmondani, önök is és a KDNP is, aki, mint az ördög a tömjén füstöt, úgy kerülték Sezták Miklós és Hankó Balázs nevének a kiejtését. Szóval ezt elfelejtették elmondani, és azt szeretném kérni önöktől, hogy esetleg azokról a bűncselekményekről, ha tudna beszélni a tisztelt frakció, ki tudna állni Sezták Miklós mellett, mert hogy egy szóval nem hallottuk a kiállást. Korábban azt mondták, hogy önök megvédik egymást, megvédenek mindenkit, akit az önkény elvisz. Szeretném, ha fölállnának és elmondanák, tisztelt elnök asszony, hogy lehet valamilyen eljárásjogi hókusz-pókuszsal adjunk szót. Önök jelenleg egy bűnözőt bújtatnak, tisztelt Bóka János. Egy a mentelmi jogától megfosztott képviselőt bújtatnak itt a parlamentben, aki jelezte a magyar nyilvánosság felé és a magyar hatóságoknak, hogy nem hajlandó elhagyni az épületet. És mindannyian tudjuk, hogy itt, és ezt a magyar állampolgároknak is mondom, hogy a jelenlegi szabályok szerint az országgyűlési őrség látja el a rend védelmét, ide egyéb hatóságok, rendőrség, nyomozószervek csak a parlament elnökének külön engedélyével léphetnek be. És jelenleg önök megakadályozzák azt, hogy az ügyészek, rendőrök, nem tudom kicsoda, MVVH eljárási cselekményeket foganatosíthasson Hankó Balázs ellen 17 milliárd közpénz ellopásának gyanújával. Én felszólítom innen is az egyre fogyatkozó számú képviselőt, látom, hogy egyre kevesebben jönnek be, vagy itt menet közben is mennek el, lehet, hogy újabb eljárások indultak, hogy ne tegyenek ilyet, tehát köztörvényes bűncselekménnyel, súlyos korrupciós bűncselekménnyel vádolt képviselőket ne bújtassanak se a Fidesz frakció irodájában, se más országgyűlési helyiségekben. Tiszteljék meg azzal a magyar jogállamot, tiszteljék meg azzal a magyar embereket, hogy nem tesznek ilyet. Gondolom bankrablókat se akarnak ide behozni, bújtatni. Illetőleg kérem nyilván az összes képviselő, összes jóérzésű, nem tolvaj képviselő nevében az országgyűlés elnökét, hogy amennyiben érkezik hatósági megkeresés arra, hogy beléphessenek, mert egyébként a gyanúsított nem lép ki az épületből, akkor engedélyezze különleges esetre hivatkozva a hatóságok belépését. Úgyhogy még nincsenek, de reméljük, hogyha Hankó Balázs ide vonult vissza ilyen üldözöttként, akkor lesznek, mert nem lehet tréfát üzni egyébként a magyar igazságszolgáltatásból, a magyar nyomozó szervekből. Én értem, hogy évekig, évtizedekig önök megszokták, hogy ez lehet, hogy Simon Miklós belenevethetett a Szabolcs-Szatmár Bereg megyeiek arcába, és hogyha önök győztek volna ezen a választáson, akkor 10x év után se jutott volna senkinek eszébe újraindítani a nyomozást a központi nyomozó főügyészségen, de van egy rossz hírem, április 12-én a magyar emberek döntöttek, elég hangosan döntöttek. És akkor hagyj menjek vissza, bár nem tudom, hogy érdemes-e, kezdem a Mi Hazánkkal. Napról napra, én nem mondom, hogy nekem csalódás, mert nyilván nem nekem kell megfelelni a frakcióvezető úrnak, de még mindig gondolkodom azon, hogy talán van még visszaút, és nem lesz a Fidesz-KDNP bűnszövetség egyértelmű kollaboránsa a Mi Hazánk. De ezután a felszólalás után, amikor 8 hosszú perce volt Torockai Lászlónak, hogy beszéljen azokról az egészen példátlan bűncselekményekről, akár a reggeli mentelmi jog felfüggesztésről, akár konkrétan azokról a bűncselekményekről, amit elkövettek ezek az ön mellett ülő, ugye ön mellett ült egyel Hankó Balázs egész közel, lehet, hogy el is mesélte, mögötte, bocsánat, Novák előd mellett, hát ugye, nem? Egyel arrébb. Szóval biztosan mesélt ezekről a bizniszekről, nem tudom, hogy önök kaptak-e, lehet, hogy az Mi Hazánk nem. Szóval, hogy nincs egy szava se, 8 perce van. És persze ez mondjuk Siffer András után nem meglepő, aki az önök alkotmánybíró jelöltjéből a DPK előadójába avanzsált. Lehet, hogy ő az összekötő tiszt, vagy a koalíciós szerződést kitárgyaló marxista-leninista igazi hazafi. Szóval nem szégyeli magát egy pillanatra se. Nyugodtan beszélhet az én mentem, ugye, mert nagyon sokat beszéltünk, fogunk is róla, egész nyugodtan. De nem szégyelli magát, hogy ilyen dolgok történtek. És most végre, a rendszerváltás után megvalósul, elvileg ez volt a Mi Hazánk egyik követelés, hogy a politikus bűnözők az igazságszolgáltatás elé kerüljenek. Önök itt ülnek évek óta, egyetlen egy politikus bűnöző nem került a hatóságokra, egyetlen egy se. De mióta a Fidesz-szel megkötötték a háttéralkőket, csak arra vigyázzanak, hogy úgy egyesüljenek, hogy még közösen legyen 50 képviselőjük, mert napról napra fogyatkozik a KDNP és a Fidesz frakciója, tehát érdemes ezt a koalíciós megállapodást minél előbb aláírni. Én nagyon-nagyon szomorúnak tartom, hogy önök elvileg ellenzéki pártként, nemzeti pártként definiálják magukat, és amikor végre a magyar emberek többségének régi vágyát beteljesítve elkezd működni úgy egy nyomozóhatóság, mert éppen nincs ott a vezető, nincs ott az Orbánék által kinevezett párt legfőbb ügyész, föláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, bejelenti, hogy milyen ügyekben kezd el szavazni. Amikor végre megtörténik az, aminek már sokkal korábban meg kellett volna történnie, hogy volt minisztereket kezdenek el vizsgálni, nem 100 forint, nem egy telefon, tisztelt frakcióvezető úr, hanem sok-sok milliárd, 10 milliárd közpénzeken, ami ásott halom környékén, az ön megyében rengeteg embernek segíthetett volna, és erre egy szava sincs, hanem elkezd az én telefonügyemről beszélni. Én azt is mondhatnám, ez, amit ön csinál, ez a leggusztustalanabb politikai bűnpártolás, amit ön csinál. Ön tulajdonképpen bevédi a Fideszes, KDNP-s bűnözőket. Lehet, hogy önre gondolt a Hankó Balázs a mai, holnap, te, ki tudja. Szóval, hagyd mondjam még el, hogy ön azt mondja, én fenyegettem. Ön is ugyanazt csinál, mint Bóka János, belehazudik a magyar emberek szemébe. Világosan elmondtam. Vissza lehet nézni, ki is fogom vágni, és utána összevágjuk az ön hazugságával. Elmondtam, hogy nem az ügyészekkel van a probléma, nem a rendőrökkel, nem a pénzügyőrökkel. Ott elmondtam, 99,9%-ban elmondtam, reggel is elmondtam, reggel is elmondtam, hiába hazudik, menjen fel a Facebook oldalra, mert egész jól föl tud egyébként, mert letiltani le tudott engem. Nagy bátran a Mi Hazánk Facebook oldalára, ön a bátor Facebook huszára, aki egyébként mindenkit letilt. Képzelj el, hogy az ön mellett ülő alelnök asszony nem olyan gyáva, mint ön. Ő például nem tiltott még le, ön gyávább, mint a saját alelnök asszonya. Szóval azt tudom mondani önnek, hogy én senkit nem fenyegettem. Én világosan elmondtam, amit szerintem minden magyar ember lát, hogy a legfőbb ügyészség korábbi és jelenlegi vezetői nélkül, a központi nyomozó főügyészség politikai dróton rángatott vezetői nélkül nem lehetett volna ezt a fajta szervezet bűnözői maffia bűncselekmény sorozatot elkövetni. Nem lehetett volna, és még Novák Előd is bólogat ön mögött. Én erre mutattam rá. Én nem fenyegettem az egyszerű ügyészeket, rendőröket, nyomozókat, navosokat. Én azt mondtam ki, amit a magyar emberek, és szerintem a mi hazánk szavazóinak is jelentős többsége gondol, hogy ez felső politikai ámen nélkül, vagy utasítás nélkül, vagy kérés nélkül nem mehetett volna. Egyébként ön szerintem pontosan tudja. Szerintem pontosan tudja ön és Duró Dóra is, Novák Előd is, hogy ki volt a politikai összekötő Polt Péter és az Orbán kormány között. Áder János. Szerintem önök pontosan tudják, Áder János volt a politikai összekötő. És lehet, hogy még ma is az. Úgyhogy szeretném, hogyha nem beszélne félre, nem mondana, nem hazudna olyanokat, hogy én fenyegettem rendőröket. Én pont támogatásomról biztosítottam reggel is, és most is a becsületesen dolgozó ügyészeket, és azt mondtam, hogy az ő érdekük is, a magyar emberek érdeke, az ügyészek, rendőrök, pénzügyőrök érdeke is, hogy végre dolgozhassanak. Ezért is annyira fontos, hogy több mint 10 év után legyen egy valódi, az integritását tekintve és minden tekintetben fedhetetlen, támadhatatlan és bátor vezetője a legfőbb ügyészségnek. Ezért sem tudtuk támogatni a köztársasági elnök úr első javaslatát, és reméljük, hogy a következőt támogatni fogjuk tudni, és reméljük, hogy ha ez ilyen jelölt lesz, akkor önök is támogatni fogják, és nem fogják elmismásolni, mint néhány fontos szavazást. Említette a mentelmi jogot, említette a mentelmi jogügyét, nem az ön javaslatát másoljuk. Igen, az önök javaslata, tisztelt frakcióvezető úr, nem csak ez, szinte mindegyik formailag, tartalmilag és jogilag teljesen téves. Én ezt persze bocsánatos bűn, jogi és mindenféle felsőfokú végzettség nélkül, tárgyilag, jogilag és mindenféle módon hibás javaslatot beadni. Nem akarom az ön képzettségét előhozni, mert látom, hogy az a múltkor nagyon mélyre ment. Még egyébként lehet most is ilyen dolgokat végezni. Én azt kérem, hogy legalább a saját kollégáit, akiket közpénzen fizetnek, jogászokat, egyéb szakembereket, engedje oda a javaslathoz, és segíteni fognak önnek egy olyan javaslatot írni, aminek van füle és farka. Akkor ne húzza ki belőle a lényeget, kedves Novák Előd. Szeretném elmondani Rétvári Bencének, amit előbb is elmondtam, és szeretném, ha válaszolna rá, hogy miért bújtatnak önök a Fidesszel együtt jelenleg egy bűnözőt a magyar parlamentben, miért nem beszélik rá, hogy mint Sesták Miklós, akinek elengedték a kezét, az önök simicskája, mint hogy elfelejtette, hiába ingatja a fejét, ő mindenről beszélt, már Ibolya virágzásról, a gekkók szaporodásáról, mindenről beszélt, csak éppen a legnagyobb bűncselekményeket, ezt a politikai maffiát elfelejtette megemlíteni, amit önök templomból kibemenet folyamatosan elmondtak. Látom, már Juhász Hajnalka sincs itt, remélem, hogy minden rendben van vele. Abszolút. Szóval szeretném, hogyha erről beszélne, mert ő hazudott mindenről. Az a baj, hogy igazából bármit is kérek öntől, bármit mond, ön hazudik. Tehát a Kata adózása is hazudik, vagy szövegértési problémái vannak. Lehet, hogy a kettőnek a halmazata áll, folytatólagosan elkövetett és halmazata áll fönn az ön esetében. Ugyanis világosan elmondtam, hogy a Kata adózásról a szakemberek, az érintettek és a társadalom fog egyeztetni. Ez önöknek persze rendkívül szokatlan lehet, hiszen önök úgy írtak alaptörvényt, hogy senkit nem kérdeztek meg, senkit nem hatalmaztak föl. Önök úgy emelték meg az áfát Magyarországon, Európa legmagasabbjára, a világ harmadik legmagasabb áfakulcsára, hogy senkitől nem kértek felhatalmazást, senkit nem kérdeztek meg. Önök úgy törölték el, herélték ki a katát, úgy szűkítették a katázóknak a létszámát több százezerre, hogy senkit nem kérdeztek meg. Önök úgy hoztak döntéseket, hogy nem azt, hogy nem kérdezték meg a szakmai szervezeteket, mondjuk az orvosi kamarát, vagy éppen a tanárok szakszervezeteit, hanem pont ellenükre, sőt, még trágár, keresetlen szavakat is mondtak rájuk, csak most már Takács Péter sincs itt, lehet, hogy a lélegeztetőgép bizniszben is elkezdtek nyomozni. Szóval az az igazság, képviselő úr, frakcióvezető, hogy egészen szánalmas, amit művel, hogy belehazudik az emberek szemébe. Annyi történt, hogy önök egy olyan rendszert alakított,

0: ezért kénytelenek voltak bezárni a gyárait. Mióta a kormányváltás volt, minden magyar KKV-val, egyébként nemzetközi vállalattal is kapcsolatban vagyunk, és hogyha szükség van rá, akkor a kormány igyekszik segíteni. Egészen szánalmas és még önhöz is méltatlan volt, hogy miközben a Tisza kormány 40 milliárd forintból 400 ezer magyar gyermeknek ad, nem a saját pénzét, a magyar emberek pénzét egyébként, iskolakezdési támogatást, ön pont az iskoláskorú gyermekeknek a támogatását kéri számon. Ő megint hazudott egy vereteset olyan jó KDNP-shez. Nem hiányolta önöket senki egyébként a Vatikánból. Azt gondoltam, hogy esetleg önök annyiszor beszélnek az egyházról, meg annak a fontosságáról, hogy hátra fölvetik, de senki nem hiányolta önöket. Nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyon-nagyon jó, kedves cigilobbista Németh Balázs, igen, nagyon jó hangulatú, tiszteletteljes beszélgetésem volt nekem is, és a többieknek is, a Szent Atyával is, és egyébként a piarista rendtartomány sem hiányolta a kedves frakcióvezető urat, sőt, én úgy láttam, hogy még örültek is, hogy nem volt ott. Szóval beszélt ön még a benzil és a dízel áráról is, megint hazudott erről természetesen a frakcióvezető úr, templomból ki vagy be, nem tudom, még mindig Magyarországon a legolcsóbb a dízel és a benzin egész Közép-Európában, és még mindig olcsóbb a dízel és a benzin, mint az önök utolsó 4 éves kormányzásának átlagában. Ön megint, Bóka János is, jó fideszes, SZDSZ-es fideszes, ki tudja módjára, ön pedig jó KDNP-s módjára hazudott bele megint a magyar emberek szemébe azt mondva, hogy itt rekordárak vannak. Tárgyal egyébként a kormány a fuvarozók szervezetével, a kormány leülés nagyon sok jogos követelése van egyébként a fuvarozóknak is, egyéb vállalkozóknak, és önökkel ellentétben mi egyeztetünk a szakmai szervezetekkel, és amit tudunk, és amit a költségvetés lehetősége az önök által tönkretett, kivéreztetett költségvetés, eladósított magyar haza megenged, abban természetesen fogunk segíteni. Kedves Bukka János, én nem tudom, hogy ön milyen mozit néz, tényleg. Én azt javaslom, hogyha ebben még maradt egy szemelnyi tisztesség, akkor vegy... Jó, hát én ilyen megengedő vagyok, na így, hát... Szóval, ha maradt, akkor vegyen példát Gulyás Gergelyről. És szerintem hagyja itt ezt az egész bűnöző bandát, ezt az egész hóbelebancot. Ön pontosan tudja, jogász, ha jól emlékszem, hogy kikkel van körbevéve. Pontosan tudja ezeknek az embereknek a bűneit. Önnek csak politikai felelőssége van, ahogy Gulyás Gergelynek is leginkább politikai felelőssége volt, hogy miniszterként, majd képviselőként, frakcióvezetőként ebben a bűnbandában szerepet vállalt. Nekik más, az ön mögött ülők, az ön mellett ülőnek más felelőssége is van. Én azt javaslom önnek, hogy ahelyett, hogy itt rossz vicceket pufogtat, vagy önkényről, meg AVH-ról beszél, teljesen méltatlan módon, újra elmondom, 56-70. Évfordulán, hagyja itt inkább ezt a dolgot. Menjen el az egyetemre tanítani, vagy vállaljon egy civil állást, és maradjon ki ebből a bűnszervezetből. És azt kérem öntől, és azt szeretném mindenkitől kérni, hogy azt azért ne engedjük meg, mert ugyanezt nem hallottam Torockai Lászlótól, de ön viszont tényleg most is konkrétan fenyegetett rendőröket, ügyészeket, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalnak a munkatársait, nyomozóit. Ön egyszerű magyar rendőröket, nyomozókat, ügyészeket, és ki tudja még kiket, fenyeget. Én azt kérem öntől, hogy ne vegye át ezt a retorikát. Ne akarja ezzel a bukott török pasát, a császárt, aki ellopta a gyémánt fél krajcárunkat, ne akarja kiszolgálni, és ne kövessen el ön is bűncselekményeket. Amit tesz, hogy magyar nyomozókat, rendőröket, ügyészeket itt, a Magyar Országgyűlésben nyíltan fenyeget, az bűncselekmény. És az ön mentelmi joga, ön se fogja megvédeni a mentelmi joga, hogyha esetleg egy napon úgy ébrednek a nyomozók, hogy kikérik az ön mentelmi jogát, mert fenyegeti őket, és a munkájukat akarja akadályozni. Úgyhogy én azt javaslom önnek, hogy ezt ne tegye. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt Országgyűlés, napi rend előtti felszólalása jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője. Kettős beszéd a gazdaságban címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, frakcióvezető úr.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, csak előjáróban a Metával kapcsolatban, az is egy gazdasági kérdés, hogy önök nem akarják megadóztatni a Metát és társadalmat.

0: De a letiltásra, ugye én a saját oldalamról, mint tudja, nem tudom letiltani, hiszen még mindig nincs saját oldalam. A Mi Hazánk mozgalom oldaláról valóban letiltottuk miniszterelnök urat, de ezt már egyszer elmondtam, hogy pontosan azért, hogy halljuk, hogy emiatt tiltakozni fog. Most a másodjára beszél róla a parlament, mert ezek szerint mégiscsak olyan fontos az a meta, amely eldöntötte Magyarországon is, vagy legalábbis jelentősen befolyásolta a választásokat. De hogyha tényleg ennyire viccesnek találja a miniszterelnök úr és a tisztás képviselők, semmi más teendő nincs, hogy mi is jót tudjunk nevetni, törölje az oldalát a Facebookról, a meta felettére, hiszen nincs rá szükség, ez végül csak egy jó vicc lenne. Na, de beszéljünk másról is, beszéljünk arról, hogy miközben tényleg Facebook, tehát megint egy jó példa, hogy Facebook kormányzás zajlik, aközben egyre nagyobb bajban van a gazdaság, és a munkanélküliség 10 éves csúcsra jutott, 20 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma, vagy például ma már itt elhangzott, de akkor én is felsorolok néhány aggasztó adatot, a beruházások volumene 9,1%-kal csökkent, az építőipari termelés 12,2%-kal csökkent, az új építőipari szerződések volumene több mint 24%-kal csökkent, eközben a katával kapcsolatban jó lenne, hogyha elmondanám miniszterelnök úr, hogy most akkor miféle adóemelésre készülnek, azt ígérték, hogy a minimálbért majd megduplázzák január 1-től, ugye most már nem akarják megduplázni, tehát én azt gondolom, hogy joggal aggódhatnak a magyarok a megélhetésükkel kapcsolatban, és szerintem ez, ami leginkább érdekli a honfitársainkat. Miközben az építőipar gyengélkedik, és főleg majd októbertől ez a sok elmaradó, illetve lefújt beruházás, kivitelezés majd vissza fog köszönni, és bizony a munkanélküliség nőhet, például az építőiparból kikerülők miatt. És az egy régi tendencia volt, hogy amikor az építőipar gyengélkedett, akkor nagyon sokan onnan, például a mezőgazdaság, vagy a mezőgazdasággal kapcsolatos munkákhoz tudtak legalábbis menekülni. Most olyan helyzet van az országban, ahogy nyilván ezt önök is nagyon jól tudják, hogy a mezőgazdaság gyakorlatilag haldoklik. És ennek a vízgazdálkodás, vízmegtartás és rengeteg felvásárlási árok, tehát rengeteg mindenhez van köze, de nagyon úgy néz ki, hogy azok a honfitársaink, akik az építőiparból kiesnek, azok nem fognak tudni most majd menedéket találni például a vidéken a mezőgazdaság különböző ágazatainál. Ebből nagyon komoly baj lehet, például közbiztonsági kockázatokat rejt magában, miközben még mindig több ezer rendőr hiányzik, és nem látjuk, hogy ezen a területen a kormány bármilyen hatékony lépést tett volna, sőt, egyre aggasztóbb a helyzet, most már nem csak vidéken, hanem Budapesten is sorban jelzik ezt a polgármesterek. Erre mennyiben készült fel a kormány? Ez a kérdésem a kormánytól. De hát még ennél is súlyosabb lesz a helyzet, hogyha látjuk az üzemanyag árak alakulását, 700 forint fölött van most már a gázolaj ára, és azt is tudjuk, hogy pontosan ennek mi az oka. És a miniszterelnök úr itt a múltkori vitánk során azt mondta, hogy biztos számomra szokatlan, vagy én nem csinálnék ilyet, hogy például amikor a szociális béremelés, szociális munkások béremelésével kapcsolatos tüntetés volt, és ön kiment a tüntetőkhöz, akkor azt mondta, hogy én biztos nem csinálnék ilyet, de mindig is ilyet csináltam, még polgármesterként is kimentem, amikor ellenem tüntettek. De az a kérdésem, hogy miniszterelnök úr ki akar-e menni például a Független Benzinkutak Szövetség által szervezett tüntetésre, ami itt zajlik. Mától, hétfő reggel 9 órától, minden nap este 6 óráig, egészen csütörtökig. Miniszterelnök úr ki fog-e menni hozzájuk, mert ők azt jelzik, hogy bajban vannak, óriási bajban vannak, magukra lettek hagyva, számos adó és járulék teher nehezíti a magyarországi kis benzinkutak működését. És végül ezzel kapcsolatban az okokról még néhány szót, maradt nagyjából fél percem, arról kellene végre beszélni, hogy önök, az ön által vezetett kormány pontosan azokhoz csatlakozott az Európai Parlamentben, most már nem csak a frakciókba ülnek be, hanem belépnek, ha jól hallom, a pártjukba is, azokhoz a globalistákhoz, az Európai Unió vezetéséhez, akik a felelősek az üzemanyag árak emelkedéséért, mert nagyon egyszerű okai vannak. Egyszerűen kapacitásbeli problémák vannak, nincs elég gázolaj, nincs elég dízel, ennek a fő oka az a háború és az oroszországi finomítók elleni csapások, amelyeknek nem csak ez, hanem ennél még sokkal súlyosabb következményei vannak. Önök mégsem teszik ezt szóvá az Európai Parlamentben, mint ahogy az Európai Unió átgondolatlan zöld átállását sem. Lehet átgondoltan is váltani, de jelenleg ami zajlik, az többek között az új finomító kapacitások kiépülését is gátolta. Tehát kérem, hogy ez ellen emeljék fel a hangjukat az európai szintén is. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök úr jelezte, hogy szólni kíván. Vagy visszavont a miniszterelnök úr? Nem. Akkor megadom a szót 5 perc időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. A végén beszélt az Unióról, és szerintem egy csomó mindenre egyetértünk abban, hogy a gyorsított zöld átmenet, a erőltetett zöld átmenet, az a fajta átmenet, ami nem most kezdődött, hanem évek óta, és egyébként az európai iparra nézve borzasztó károkkal járt, sőt nem csak az iparra, az egész európai gazdaságra nézve borzasztó károkkal járt, ezt le kell állítani, sőt nem csak leállítani kell, vagyis lassítani, hanem vissza kell csinálni dolgokat, mert annak sem értelme nincsen, és ezt minden tárgyalásomon elmondom, szerintem a minisztertársaim ezt megerősítették, akár Brüsszelben, akár máshol, hogy annak sem értelme nem volt, sőt kifejezetten káros volt, hogy mindenféle zöld dologra hivatkozva ellehetetlenítették az európai ipart, és arrébb ment az európai iparból pár száz kilométerre ugyanaz a gyártó kapacitás, vagy néha több ezer kilométerre keletre, ahol sokkal szennyezőbb módon állították, vagy állítják elő ugyanazokat a termékeket, majd Európa egyébként megvásárolja ázsiai országokból, közép-ázsiai, vagy éppen távol-keleti országokból ugyanazokat a termékeket Kínából, ki tudja honnan. Ennek itt semmi értelme nincsen. Egyrészt nyilván az európai kibocsátás az csak egy korlátozott részért felel a teljes globális kibocsátásnak, de senki nem vitatja a fontosságát a klímaváltozás elleni harcnak, de azt észre kell tenni, segítve az európai és ezen belül egyébként a magyar gazdasági szereplőket, nem csak ipari, hanem agrár és egyéb szereplőket. Úgyhogy ebben semmi vita nincs közöttünk. Amiben vita van, és amit ön megint igaztalanul próbál, elég nyögvenyelősen és ilyen izzadság szagúan a Tisza kormány nyakába varni, az az esetleges munkanélküliség számának esetleges növekedése, ami egyrészt ugye van ciklikus, évszakos része is a dolognak, de ön pontosan tudja, hogy ez minek köszönhető. A totálisan elhibázott gazdaságpolitikának éveken keresztül folyt. Ön pontosan tudja, hogy ezeket a neres beruházásokat, amiket készpénz 10, 100, néha lehet 1000 milliárdokat tömtek ki, elég csak az autópálya koncesszióra utalnom, aminek a megszüntetéséről, teljes átalakításról egyébként megkezdődtek a tárgyalások, tehát a bátor oligarchák elég gyorsan föltették a kezüket, mint a dohánylobbista Németh Balázs is itt a múltkor. Szóval ezeket ön is tudja, hogy át kell alakítani. Ön is pontosan tudja, hogy nem lehet számolatlanul több száz milliárd forintot háromszor, akár négyszer túlárazott építkezésekre fordítani. Legyen szó közútfejlesztésről, vasútfejlesztésről, vagy éppen ingatlanok fejlesztéséről. Ez természetesen jár fennakadással, hiszen azok a cégek, amelyek közpénz 100 milliárdokhoz voltak szokva, kiemelő beruházásokhoz voltak szokva, olyan beruházásokhoz, ahol nem kell megkérdezni a lakosságot, hanem a lakosság, a helyi önkormányzatok egyhangú tiltakozása ellenére is építkezhettek, most nem fognak tudni így építkezni. Ennek biztos, hogy van ára, mert ezek a közpénzen felhízlalt korrupt vállalatok most hogy nem rögtön csődöt jelentenek, vagy adott esetben fel is számolják őket. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség azokra az építési kapacitásokra, ami bennük van. Nem azt jelenti, hogy nem kell azért minél többet megtennünk a gazdasági minisztériumnak, önöknek, nekünk közösen, hogy a korábbi alvállalkozók, középszinten lévő alvállalkozók, alacsony szintű lévő alvállalkozók megkapják a munkákat, megkapják azokat a támogatásokat, vagy adott esetben sokkal többet is, mint amit korábban nem kaptak meg. Pont ez a feladatunk. Amikor arról beszélünk, hogy hazahozunk 16 milliárd, vagy 16 milliárd euró, 16,4 milliárd euró uniós forrást, akkor pont ezért fontos, hogy végre most ősszel elindulhassanak olyan lakásfelújítási, lakásfejlesztési, energiahatékonysági beruházások, amik munkát fognak adni nem csak Budapesten, nem csak megyei jogú városokban, hanem a legkisebb településeken is az építőiparnak. Önnek abban teljesen igaza van, hogy jelenleg a mezőgazdaság nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, de azt is láthatja, hogy a Tisza kormány mindenben igyekszik, hogy ezeket a károkat, amit nem a Tisza kormány okozott, nem mi nem építettük meg azokat a vízügyi beruházásokat, hanem önök itt ültek a parlamentben, és a Fidesz-KDNP kormány nem tette ezt meg. Mi ezt most próbáljuk pótolni. Ön pontosan tudja, mert volt polgármester, olyan, amilyen, ezek szerint tüntettek is ön ellen, tehát már egy hajóban nevezünk ebben. Szóval pontosan tudja, hogy nem lehet, pontosan tudja. Tessék? Szegény ember vízzel főz. Szóval önök pontosan tudják, hogy nem lehet három hónap alatt megváltoztatni, igen, és egy a ráadás, kedves Novák előtt. Szóval azt tudom mondani, hogy nyitott kapukat dönget, és újra csak kérem, hogy ne vezesse félre az embereket. Nem megyek ki ma a tüntetők közé, holnap a kormány fogja fogadni a fuvarozókat és egyéb tüntetőket, viszont szívesen átküldöm önnek azt a 100-150 milliós luxusautóról készült fényképet, amit a független benzin Utasok Szövetségének vezetője hozott, amivel jött, amikor tárnyalni jött. Azt gondolom, a magyar embereknek nem ezeket a 100 milliós vagy milliárdos üzletembereket kell megmenteniük. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Múzeumok éjszakája Tiszásmódra. Tar Zoltán titokban az éleple alatt nézte meg az általa korábban bezáratott kiállítást címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Bizonyos sokaknak rémlik a Tanú című filmből az a jelenet, amikor Pelikánt kinevezik a szuszoda vezetőjévé. Ki akarja nyitni az uszodát, ott sorban állnak az emberek, megkérdezi tőlük, van-e jegyük, mondják, hogy van jegyük, bemegy a uszodába, és látja, hogy Bástya elvtárs ugye ott úszik egyedül a medencében, a medence szélén meg a bőrkabátos emberek ott föl alá sétálnak, és nem tudja, mire vélni, hogy ez miért van, hát azért, mert Bástya elvtárs ugye úgy szeret úszni, hogyha egyedül van, nem zavarja a többi ember. Lehet, hogy sokaknak beugrott a Tanú című filmből ez a jelenet akkor, amikor olvastuk a hírt, hogy Tar Zoltán is éjszaka lepel alatt sötétedés után egyedül sétált végig a Terrorház a múzeumban a kiállításon. Azon a kiállításon, amit előtte, ez egy Tiszás múzeumok éjszakája volt, tehát amit előtte pár nappal bezárt, azt utána úgy ment rajta végig, hogy ne zavarják a többiek, ne zavarják ottani látogatók. Ugye, lehet viccelődni a Terrorházában levő emléktárgyakkal, államtitkár úr, csak az éppen a gulágra hurcolt embereknek az emlékét őrzi, meg a recskre vitt embereknek az emlékét őrzi, meg megnevezi az AVH-nak a verőlegényeit. Szerintem se ön, se én, amikor végigmegyünk azon a kiállításon, akkor senki sem viccelődik. Egy ember volt, aki viccelődött a Terrorháza kiállításán, de utána neki a közeletből távoznia kellett, úgyhogy nem ajánlom senkinek, hogy a Terrorházán és az ott bemutatott szörnyűségeken viccelődjön. Ezt azért a figyelmébe ajánlom. Március 15-én, tehát bejelentette a Tisza kormány, hogy bezárja a Terrorháza múzeumot, és szeptember 15-én, hogy bezárja a múzeumot, és átvilágítás következik. Aztán nem telett bele egy-két nap, már is mondták, hogy nem, mégse hosszú távon zárják be csak egy hétre, és utána pedig majd újra nyithat. Ez nyilvánvalóan köszönhető volt a nagyfokú tiltakozásnak is. Elmondták, hogy független szakértők fogják átnézni a kiállítást, és kialakítják majd az intézmény üzemeltetéshez szükséges jogi kereteket. Ez egy 24 éve működő kiállítása. Jogi keretek megvannak. 8 millió ember látogatta meg ezt a kiállítást. Jól működött éveken keresztül. Bárki arra ment az Andrássy úton, mindenki láthatta, hogy sorban álltak ott az emberek. Ha valaki bement oda, akkor tapasztalta, hogy nagy rész turisták volt, jó rész turisták is ott voltak, tehát akik Magyarország érkeztek külföldről, ők is ezt a múzeumot nézték meg. Mit kell átalakítani itt az intézmény üzemeltetésén, meg a jogi kereteken? Az is beszédes, hogy miért az volt az első és legfontosabb feladata a Tisza kormány kultúrpolitikájának, hogy bezárja akár csak idéglenesen is a Terrorházát, és eltávolítsa Schmidt Máriát a múzeum éléről. Ő a legnagyobb hatású történész valóban korunkban, egy szuverén gondolkodó. Nincs még másik olyan történész, aki egyrésztről történelmi precíz ismeretekkel rendelkezik a közel és távolabbi múltról, mindamellett európai és világszintű kitekintése van, és így tud egy szuverén álláspontot elmondani a jelenkor történéseiről. Mégis ő lehetett ezek szerint a szálka a hatalom szemében, akit rögtön el kellett távolítani. Miért zavarja ez a kiállítás a Tiszás kultúrpolitikát? Talán azért, mert bemutatja, hogy a nemzeti szocializmus is és a kommunizmus is import ideológia volt, amit behoztak Magyarországra erőszakkal, amelyik bemutatta, hogy a 20. században... Én is végighallgatom önöket. Az se könnyű. Egyszer önök is hallgassák végig az igazságot a Terrorháza múzeumról. Vagy az fáj önöknek? Vagy az fáj önöknek, hogy bemutatja, hogy csak egy szűk, közreműködő csoport volt az, aki a szovjetekkel együttműködött, vagy a németekkel, és a magyarok többsége sohasem lett vörös, vagy sohasem lett nyilas? Azt mondják önök, túl egyoldalú ez a kiállítás? Miért egyoldalú ez a kiállítás? Mert bemeri mutatni a valós történelmet? Önök mindig azt követelték, hogy az önök mögött álló liberális történelemformálók, hogy az egész magyar elitet a 20. században meg kell bélyegezni, és bűnösebbnek kell tartani minden más ország politika elitjénél. Talán ez az, ami önöket zavarja a terrorháza kapcsán? Talán azért az zavarja önöket, hogy egyenlőségedet tett a borzalmak kapcsán a nemzeti szocializmus és a nemzetközi szocializmus között? Talán az zavarja, hogy néven nevezték a tetteseket, vagy visszafoglalták a nyelvünket, hogy mi is az a bűn, a szabadság, a tettes és az áldozat? Miért kellett azonnal pontosan a terrorházának neki feszülni? Mi zavarja az ottani kiállításban őket? Kik azok az idézőben független szakértők, akik majd átnézik ezt? Miért nem hozzák nyilvánosságra független szakértők neveit? Miért nem hozzák nyilvánosságra a döntésnek az indokait? Miért csak az ítéletet mondják el, és az indokolást nem teszik hozzá? Itt megint lehet, hogy a Tanú című film jut, ha teszünk be. A statuálás a lényeg? Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most Magyar Péter miniszterelnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon, elnök úr.
2: Köszönöm, elnök asszony. Na, Gogolág elvtársnő. Ha már a Tanú című film, akkor menjünk bele a részletekbe, de előtte üdvözlöm itt Gulyás Virág propagandistát, aki 10 milliókat kapott közpénzből. Most már ezek szerint a frakció, a Fidesz frakció fizeti. Most már...
1: Tom. A páholyból nem szólhat bele. Legyen szíves, fáradjon ki, zavarja az ülést, legyen szíves, fáradjon ki a páholyból. Nem erre kapott engedélyt. Kérem a teremőröket, segítsenek kikísérni a hölgyet. Köszönöm.
2: Látásra. Thank you.

0: Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy propagandistával kevesebb. De hát egy elmegyön, kettő másik. Szóval visszatérve a terrorházához és Schmidt Máriához. Schmidt Máriához. Ön azt mondta az előbb, ha jól hallottam, kedves dohánylobbista úr, Németh Balázs, ne kiabáljon. Ön azt mondta az előbb frakcióvezető, hogy Schmidt Mária az egyik legnagyobb hatású történész, és ezt röhögés és vigyorgás nélkül tudta elmondani. Én azt kérem, hogy üsse be Schmidt Mária nevét jól DT-vel a Google-be. Kiad olyan videókat Schmidt Máriáról, arról értekezik, hogy Oroszország a legszabadabb ország a világon, hogy az orosz választások a legszabadabbak, még a saját műsorban lévő elemző társai is hüledeznek, az ön pártársai is, hogy Maris ezt talán nem kéne, de itt még folytatja Schmidt Mária, és elkezd arról értekezni, hogy nincsen klímaváltozás a világban, és egészen szürreális dolgokat mond. Nem. Kedves frakcióvezető, Schmidt Mária nem egy világra szóló történész, ő egy oligarha. Egy több tíz, 100 milliárd forint közpénzen fölhizdalt oligarha, akiktől az állam az önök kormányzása alatt túlárazott módon bérelt nem tudom mennyi irodaházat, nem tudom hány intézmény tömött ki milliárdokkal közpénzen, 21. századi intézet, a terrorháza mögött álló ki tudja mi, amit elloptak a magyar emberektől, és ezt mindenki tudja. Úgyhogy ha önök Schmidt Máriáért akarnak még egyszer tüntetni lelkük rajta, szerintem 200-an se lesznek, mint a legutóbbi alkalmon. Ha már felhozta ezt a tüntetést, óriási siker volt, engedje meg, hogy megismételjem, amikor mi legutoljára az Andrássy úton jártunk, március 15-én, akkor a Deák tértől a Hősök teréig állt a tömeg, 500 000-en voltak, 700 000-en, önre bízom, önök is majdnem ezt tették, és keresztbe, így széltébe sikerült majdnem járdától járdáig megtölteni az Andrássy utat, mint egy 40-45 méteren. És egy olyan dolog ellen tüntettek, vagy egy olyan dologért tüntettek, ami el volt döntve. Világosan bejelentette a miniszter úr, Tar Zoltán, hogy mivel átvesszük a vagyon szivattyúzó kekváktól többek között a Terrorháza Múzeumot, ami egyébként egy érték, de ha nem érdekli, akkor nem tudom, miért tesz fel a kérdést. Jó, tehát ha megtisztel, hogy ide néz és figyel arra, amit mondok, akkor azt szerintem tök jó. Tehát mivel átvette egy másik jogi személy a fenntartást, van ilyen, hogy számlázás, nem tudom, hogy a Fidesznél ezt tudják, vagy KDNP-nél, esetleg Sesták Miklóst kérdezze meg, és át kell állítani új számlázó programban ilyenkor, ezért 3 napig bezárt, majd egyébként ingyenesen látogatható. Ön is elmehet egyébként a terrorházába. Én azt tudom önnek mondani, hogy ha már föltette ezt a kérdést, valóban hiányoznak onnan dolgok. Fájóan hiányoznak onnan nevek, fényképek, titulosok, de ne aggódjon, amit önök nem mertek, vagy nem tehettek meg több évtizeden keresztül, hogy megnyissuk az ügynök aktákat, hogy nyilvánosságra hozzuk a valódi bűnösöket, az most meg fog történni. Az most nincsenek ott mind a falon, hiába hazudja ezt az embereknek, mert nem csak az AVH ezredesei vagy őrnagyai voltak a felelősök, ott sokkal többen működtették azt az rendszert, olyanok is, akik az önök pacsoraiba ültek még nem olyan régen. Úgyhogy én azt javaslom önnek, hogy mielőtt esetleg kijönnek ezen a nevek, kérdezze meg a bukott török pasát, hogy neki esetleg volt-e köze valamilyen módon az államvédelemhez, esetleg a katonai titkosszolgálattól. Csak nehogy meglepetés érje önöket november 4-én, amikor egyébként nyilvánosságra kerülnek az ügynök nevek, több tízezer. Egy nagyon megdöbbentő és megrázó pillanat lesz egyébként az egész országnak. Mindenkinek, mert hogy minden családban lesznek, szinte minden családban érintettek. 50 000-nél is több névről beszélünk, tisztelt frakcióvezető úr, úgyhogy nem csak azok a nevek vannak, nem csak azok a fényképek vannak, amit önök szelektíven feltüntettek. Ettől függetlenül ismerem jól a terrorháza kiállításnak a tartalmát, és szerintem egyetértünk abban, hogy erre a múzeumra szükség van. Lopásra, történelem hamisításra viszont nincsen szükség.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett dr. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, munkahelyek védelmében címmel. Megadom a szót, 5 perces időkereden parancsoljam.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. 4 település, 4 gyárbezárás, több mint 1700 megszűnő munkahely. Ez lehetne akár 4 egymástól független vállalati közlemény is, de ez valójában 1700 dolgozó, 1700 honfitársunk, több mint 1700 család bizonytalanná váló megélhetése, és 4 térség figyelmeztetése arra, hogy a kormány nem várhat tovább. Tószegen végleg bezárt az Axel kerékpárgyára. 483 ember veszítette el a munkáját. Bonyhádon felszámolás alá került az ország utolsó hagyományos Zománc edénygyára. Közel 150 dolgozó sorsa vált bizonytalanná. Többen a bérüket is csak részben kapták meg. Nem csak egy üzem állt le egyszerűen, több mint 100 éves ipari hagyomány ér véget. Győrben a VKV autóalkatrészgyár az év végéig megszünteti működését, mind a 470 munkavállaló munkaviszonya megszűnik. Egy autóipari beszállító eltűnése nem csak az üzemkapun belül okoz kárt, érinti a beszállítókat, a szolgáltatókat és a város bevételeit is. Jászberényben az Electrolux, korábbi nevén a Lehel hűtőgépgyár, az év végéig leállítja a hűtőgépgyártást. Mintegy 600 ember munkahelye szűnik meg. Egy olyan városban történik ez, ahol a gyár generációk óta nem csupán munkahely, hanem a helyi gazdaság egyik tartóoszlopa volt. 483, 150, 470 és 600. Összesen 1703 munkahely. De a kormány számára ezek nem lehetnek egyszerűen összeadandó számok, ahogy számunkra sem azok. Minden szám mögött van egy sors, egy otthon, egy család, egy lakáshitel. Ha valahol gyárbezárás miatt egyszerre több száz ember veszíti el az állását, a bezárás nem áll meg a gyárkapunál. Kevesebb vásárló tér be a helyi üzletekbe, a beszállítók megrendelést veszítenek, az önkormányzat bevétele csökken, és végül a helyi szolgáltatásokra is kevesebb pénz jut. Egy gyár bezárása egész térségek biztonságát rendítheti meg. Péntek reggel 8:30 pedig jelentette a Magyar Távirat Iroda a KSH adatok alapján, hogy augusztusban nőtt a munkanélküliség és csökkent a foglalkoztatottak száma. Tisztelt ház, nem lehet mindent egy jó Facebook képpel vagy kommenttel kezelni. A kormány számára nem lehet fontosabb néhány jól felvett uti kalauz videó Rómában, mint családok százainak, sőt lassan ezreinek elvesztett megélhetése. A kormány igenis felel a magyar emberek munkahelyeiért, biztonságáért és boldogulásáért. Ehhez képest hónapokkal a kormány megalakulása után sincs külön kinevezett foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Adódik is a kérdés, különösen gyárbezárások idején, hogy ki fogja össze az állami fellépést. Ki képviseli a családokat a vállalatokkal szemben? Ki vállal személyes felelősséget azért, hogy az érintett dolgozók valódi segítséget kapjanak? A Fidesz-KDNP költségvetési módosító javaslata 170 milliárd forintot biztosított volna a kis és középvállalkozások támogatására. Ez munkahelyek megőrzését, beruházásokat és új felvételi lehetőségeket jelentett volna. Ezt a javaslatot a Tisza többség elutasította. A kormánynak pedig igenis van dolga azzal, ha gyárbezárások vannak az országban. És persze lehet gyárátadóra rohanni gyorsan, hát ha nem a gyárbezárásokról lesz szó, de mindenki tudja, beleértve a bükieket is, hogy az előző kormány volt az, aki 100 milliókkal segítette az ott dolgozók továbbképzését, és támogatta a bük infrastruktúra fejlesztését a beruházás megvalósítása érdekében. Tisztelt Országgyűlés, hány gyárnak kell még bezárnia, hány családnak kell még elveszítenie a megélhetését ahhoz, hogy a kormány végre hirdessen valamilyen foglalkoztatáspolitikát és felelőst is rendeljen hozzá. Tószeg, Bonyhád, Győr, Jászberény, 4 gyárbezárás, 1703 munkahely néhány hónap alatt. Ez a Tisza kormány első időszakának legsúlyosabb gazdasági mérlege. A több mint 1700 családnak pedig nem kifogásokra, és végképp nem Facebookon turista pózolásra van szüksége a kormánytól, hanem valódi megoldásokra, a gyárbezárásokra adott valódi válaszra. Köszönöm, hogy meghallgattam.
2: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Magyar Péter miniszterelnök úrnak adom meg a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony. Ismét szeretném felhívni a figyelmet, válaszolok erre a konkrét kérdésre is, hogy az egész magyar sajtó szeretné tudni, és a magyar emberek, hogy hova bújtatják Hankó Balást. Úgyhogy legyen szíves ezt jelezni a magyar embereknek, hogy jelenleg a Fidesz frakció irodáján bújtatják-e, és meddig tervezik megakadályozni, hogy el tudjon indulni egy 17 milliárd forintos közpénzrablás kivizsgálása a magyar hatóságok által. Legyen szíves ezt majd jelezni. Hadd mondjam el, hogy ön megint ferdít. Ugyanazokat a dolgokat mondja el minden héten, újra és újra. A képviselőink külön-külön is, és én is elmondtam már önnek, hogy az összes érintett önkormányzattal, az összes érintett település önkormányzatával kapcsolatba állunk. Önök nem álltak kapcsolatban. Megbeszéljük, hogy miben tudunk segíteni. Akár átképzéssel, akár konkrét támogatással. Van-e lehetőség még az önök alatt eldöntött gyárbezárásoknak a visszafordítására, vagy nincsen? Önök egyébként pontosan tudják, a magyar emberek is, egy összeszerelő üzemet akartak létrehozni Magyarországon. Nem magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtettek, hanem behoztak több tízezer, sőt összességében több százezer munkavállalót Ázsiából, Távol-Keletről. Az egyik ilyen ügyben indult egyébként ma el, ha jól említem, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal nyomozása, amikor talán a miniszterelnök testvére hozott be több ezer külföldi munkavállalót, kihasználva a politikai kapcsolatait, és próbálta lenyomni a magyar emberek fizetését, és elvenni a magyar emberek, akár a tószegélyeknek a munkahelyét. Ezt tették önök, uniós pénzeket persze nem hoztak, és eladósították a hazánkat. Mióta a Tisza kormány átvette a kormányzást, 5 vagy 6 éve nem látott gazdasági növekedés van, több éve nem látott szintre zuhant az infláció, tisztelt frakcióvezető úr. Nagyon sok éve nem volt olyan, hogy az élelmiszerek ára konkrétan csökkent volna. Sajnos nem tud egyszer annyit csökkenni, amit az önök kormányzása alatt nőtt, hiszen Európa legmagasabb inflációja volt az önök kormányzása alatt, 2-szer akkora körülbelül, mint a közép-európai átlag, és magasabb, mint Ukrajnában, pedig egyébként háborús inflációról beszéltek. Önök semmit nem tettek az uniós forrásokért, mi hazahozzuk őket, de tudja, ez nem így működik, hogy akkor itt van, és akkor holnap elindulnak a programok. Önök egy kivéreztetett, tönkretett költségvetést adtak át összeszerelő üzemekkel, 100 milliárdos támogatásokkal beígért különböző, de hát összességében 1000 milliárdos támogatásokkal, infrastruktúrális beruházásokra, távol-keleti vállalatoknak, magára hagyták, akár a tószegi, mondhatnám a többi magyar KKV-t, nulla, azaz nulla program volt nekik, a legmagasabb áramdíjat, a legmagasabb energiadíjat fizetik évek óta a magyar vállalkozások, ezért mennek csődbe. Nem azért mennek csődbe, mert jött a Tisza kormány és hazahozza az uniós forrásokat, mert leállítja az önök lopásait, hanem azért, mert ők tönkretették, kivéreztették az egész magyar gazdaságot, az egész költségvetést. És tudja, egy háború után is úgy van, hogy nem 2 napig tart a romeltakarítás, és főleg nem az újjáépítés. Még Adenauernek is évekig tartott, de utána sikerre járt, és egy világháború után szétbombázott országot tudott Európa legerősebb gazdaságává tenni. Mi is ezen vagyunk, hogy az uniós programokból, vagy a visszaszerzett vagyonokból, amit önök elloptak, Sesták Miklós, Hankó Balázs és a többi bűnöző ellopott, azt visszavegyük, azt mind a magyar KKV-kra fogjuk fordítani. Mind olyan, látni fogják önök is, mert talán a nagy részük tud írni, olvasni. Olyan támogatási programok lesznek, akár az energia területén, akár hatékonyságnövelésben, akár munkahelyteremtésben, ami a magyar KKV-kat, kis- és középvállalatokat fogja támogatni. Mi ellentétben önökkel támogatjuk és preferáljuk az oktatást. Tudásalapú társadalmat szeretnénk. Újra előre tesszük az Erasmus-t, a Horizon 2020 programot. A magyar kutatók újra be tudnak kapcsolódni. Lesz K+F. Mi nem Rogán Antal találmányairól szeretnénk híressé tenni ezt az országot, hanem inkább legyenek Rubik Ernők, Övegesek, mi valódi munkahelyekért dolgozunk, az összes képviselő, úgyhogy fölállhat ön minden héten és 3-szor ugyanazt a bullshit-et elmondhatja, és ezt a hazugság parádét, attól még ez nem lesz igaz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
2: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett dr. Dicső Viktória, Tisza képviselője, felszabadulás címmel. Megadom a szót, képviselőasszony, 5 perces időkeretben.
1: Hová? Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt még itt lévő képviselők, köszönöm a szót. Én először is egy George Orwell idézettel szeretnék kezdeni. A hatalom abban rejlik, hogy az emberi lelkeket darabokra tépjük, és aztán olyan új alakba rakjuk össze, amilyenben akarjuk. Pontosan ez történt Kisvárdán. Sesták Miklós nem csak lopott, hanem elrabolta az emberi lelkeket, darabokra tépte, és újra összerakta. Hogy milyen is volt ott az élet, azt nem lehet leírni. Milyen az, amikor szorongásban, félelemben élnek az emberek, megmondják neked, kivel állj szóba, milyen rendezvényre menjél el, vagy esetleg hol lehet azt a rendezvényt megrendezni, megcsinálni, és szerintem sokan elcsodálkoznak azon, amikor a képviselő társam ilyen számokat mondott, hogy 1.050.662.605 forint, vagy 270.164.701 forint korrupciós pénzt fogadott el. Érdekes, én nem lepődök meg. Mert ez az ember meghatározta nem csak azt, hogy milyen beruházások valósulnak meg, a milliárdos tételék, hanem azt is, hogy kiárulhat kávét a strandon. Érték? Egy pár száz forintos kávét kiárulhat, mert az nem lehetett, csak a családtagja. Tehát innen indulunk. Milyen érzés az, amikor elmegy valaki egy Tisza rendezvényre, vagy bármilyen olyan rendezvényre, ami szerintük tiltott, akkor másnap jön a telefon, hogy akkor ennek az illetőnek meg kell szüntetni a munkahelyét, legyen az tanár, vagy legyen az orvos. Majd közölték vele, hogy oké, de akkor ki fog műteni holnap. És ez mentette meg, és nem is ő volt a rendezvényen, hanem az egyik családtagja. És amikor erről az összegekről beszélünk, hogy 12 milliárd forintot kenőpénzt kapott, illegális, ami mögött nem volt munka, tegyük egy kicsit kontextusba, Kisvárdán 12.000 választópolgár van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes választópolgárnak jutott volna 1 millió forint 2018-ban, amikor volt olyan honfitársunk, akinek nem volt ennyi éves jövedelme. Tehát azt jelenti, hogy meg lehetett volna duplázni a jövedelmét, az évi jövedelmét, és ez csak a jéghegy csúcsa, mert nem a volánbusz volt az egyetlen. Ahogy már a miniszter úr, elnök úr is említette, volt ott Low Wellness, 2,2 milliárdért, bár az én személyes kedvencem az angol nyelvű bentlakásos teniszakadémia. Ott a semmi közepén, amikor hát olyan tenisznemzet vagyunk, hogy nem tudom hány teniszezőt tudok felsorolni a környéken, nagyon sokat, igen, persze a gyerekek is ezzel töltik az idejüket. Amikor nincs mit enni, akkor biztos mennek teniszezni, de ilyenünk is van. Van ott filmpark 1,7 milliárd forintért. Van ott, volt a csigagyár, volt a sporthotel 1,5 milliárd forintért, és még, ja, mert van nekünk multifunkcionális sportcsarnokunk, van ilyen sportcsarnokunk, van mindenféle sportcsarnokunk. Ott több milliárd forint jön a TAO pénzből, csak az embereknek ettől nem lett jobb az életük, nem lett jobb az életminőségük. A kórházban nem kellett kevesebbet várni mondjuk a kardiológusra, így igaz, ahol minimum egy éves a várakozási idő, és nem ugyanúgy az emberek szegények. Úgyhogy amikor ezekről beszélünk, akkor az emberek igenis joggal örülnek. Joggal lélegeznek fel, hogy vége van. És még nem beszéltünk a másik nagy kedvencünkről, a turisztikai fejlesztésekről. Ott van a Rétközi-tónál végrehajtott turisztikai fejlesztések, ami két alapítványhoz köthető, az egy az Alkossunk Város alapítvány, a másik az Iskolánkér alapítvány, ami vicces, hogy eredetileg egy olyan faluba volt bejegyezve, ahol nem volt iskola. Tehát utána rádöbbentek, hogy ez így nem jó, és ez két emberhez köthető, Mikuca Tamás és Bogáti János volt kormánybiztos. Annyi pénzt, több milliárdot költöttek el erre a Rétközi-tóra, csak közben elfelejtették, hogy a turisták nem jönnek. Kevesebb turista fordult meg, mint ahány szavazója van a KDNP frakciónak. Tehát, hogy ott nincs semmi. Egyetlen egy célt szolgált, hogy ezek az emberek jól érezzék magukat, és kvázi legyen egy privát tavuk, ahol ők el vannak. Tehát én azt mondom, hogy amikor ezekről beszélünk, és még talán egy dolgot, egy nagyon személyes dolog, amikor van a 700 milliós örelő ember, az egy fabódé, 700 millióért egy fabódé, aminek se gazdasági, se kulturális hatása nem volt, ehhez el kellett venni egy olyan embernek a földjét, aki ott gazdálkodott. És semmilyen hozadékot nem hozott, turistát nem hozott, gazdasági beruházás nem volt, viszont egy embernek tönkretették az életét a semmiért. Tehát én elsősorban szeretném, hogy megértsük, hogy Kisvárdán igenis örülnek az emberek, igenis felszabadultak, és mindenkit várunk még egy mondat, pénteken délután 4 órakor. Köszönöm, hogy meghallgattak.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony, Kisvárda nevében is. Most megadom a szót miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen, elnökasszony. Ha jól emlékszem, Kisvárda szülötte. Én ott leszek pénteken 16 órakor, képviselőasszony. Ha nekem is szólt a meghívás. És azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy a közvetítésben nem látszott, de itt több Szabolcs-Szatmár Bereg megyei képviselőnek könnyes volt az arca. Éppen kimegy az egyik képviselőasszony, aki konkrétan el is sírta magát. Csak hogy mindenki értse, aki nem járt mostanában Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, aki nem ismeri az ottani viszonyokat, hogy miről is beszélt a képviselőasszony. Tényleg csak az értheti, aki ott eltölt egy bizonyos időt, aki beszélget a helyiekkel, hogy micsoda középkori, feudális, vagy mi talán annál is rosszabb viszonyokat alapítottak ki, hiszen a középkornak nagyon sok hátránya volt, de ott legalább mindenki tudta, hogy mi a helye, ott nem játszották el a demokratát, ott nem mondták, hogy ők választott országgyűlési képviselők, hanem egyszerűen bejelentették, hogy Einstein, enyém, és te meg nekem fogsz dolgozni. Ennél sokkal pofátlanabb módon csinálták, igen, az önök képviselőtársai, hogy egészen elképesztő módon eljátszották, hogy ők országgyűlési képviselők, lerabolták az embereket a saját családjukon keresztül, a saját verőembereiken keresztül, a saját politikai sameszaikon keresztül, egészen döbbenetes és való igaz. Képviselő azt, hogy mint gazdálkodó, vagy mint almatermesztő is pontosan tudja, hogy hogyan zajlanak a dolgok, de az egész családja oda köti ehhez a régióhoz. Én nagyon köszönöm önnek is, képviselőasszony, és mindenkinek, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elindult ezen a választáson, minden Tisza-sziget tagnak, minden tiszásnak, hogy beleálltak, mert ott dupla akkora bátorság kellett, mint mondjuk Közép-Magyarországon, nem kisebbítve a közép-magyarországiak bátorságát. Valóban egy hűbéri maffia rendszert alakítottak ki mindegyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fideszes képviselőről kivétel nélkül. El lehet mondani. Ezek néha együtt dolgoztak cigicsempészetben, néha prostitúcióban, néha uniós támogatások lenyúlásában, egészen döbbenetes maffia hálózat működött, amit egyébként ma Seszták Miklósról elmondtunk, az csak a jéghegy csúcsa. Simon Miklósról, Kovács képviselő, ki tudja még kiről, Tilki képviselő úr, ne feledkezzünk meg róla, egészen döbbenetes dolgok zajlottak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy önök odaálltak, hogy vették a bátorságot, és nem hátráltak meg semmilyen fenyegetésre. Köszönöm, hogy sikerült rábeszélni önöket nagy nehezen, hogy nőként, bátor magyar nőként elinduljanak a választáson, és fényes győzelmet arassanak. Ezek között a bűnözőkkal. És valahogy nem furcsa, csak vicces, hogy ilyenkor kiürülnek a fideszes KDNP és pacsorok. Én szívesen átadom egyébként önöknek a fennmaradó 2 percemet, hogy válaszoljanak egyébként a képviselőasszonynak a mondataira. Hogy nem szégyellik-e magukat, hogy ennek a bűnszervezetnek, ezt a bűnszervezetet támogatják még most is, hogy rejtegetik a saját frakcióirodájukban a felfüggesztett mentelmi joggal bujkáló 17 milliárd forint közpénz elrejtésért felelős képviselő társukat. Csak nem azért, mert félnek, ahogy ott fönt mondtam, hogy elkezd dalolni, beszélni, és kiderül, hogy mindegyik KDNP és mindegyik fideszes képviselő kampányánál felhasználtak közpénzt, több 100 millió forintot. Igaza van, képviselőasszony, a lopáson kívül a legnagyobb bűn, hogy teljesen felesleges, megalapozatlan beruházásokat hajtottak végre a saját meggazdagodásuk érdekében. Ezt a pénzt ellophatták volna úgy is, hogy egyébként hasznos beruházásokat végeznek, akár az egészségügyre költik, akár egy iskolát hoznak létre, akár óvodákat támogatnak. Lehetett volna úgy is lopni, szerintem ezt mondhatom, hogy valódi beruházásokat hoznak létre. És hagyj beszéljek másról, Hegedűs Zsolt miniszter úrra néztem, mindenféle szörnyűségről beszél a Mi Hazánk, a Fidesz-KDNP bűnszervezet, de arról elfelejtettek megemlékezni, ami szintén hétvégi hír, akár beszélhettek is volna, hogy több 10 milliárd forintos várólista csökkentési, rövidítési programot indít a kormány. Lehet, hogy ez a Mi Hazánknak nem fontos, csak a 150 millió forintos luxus gépjárművel érkező független benzinkutas érdekvédő, viszont szerintem nagyon sok embernek fontos, hogy a néha hosszú éveket kitevő várólista akár a csípőprotézisra, akár térprotézisra, akár szürkehályog műtétre az rövidüljön. A Tiszának ez is egy fontos vállalása volt, nem csak Szabolcs-Szatmár-Berek-megyére nézve, hanem az összes magyar településre nézve, hogy a járóbeteg ellátásnál 2 hónapra, a fekvőbeteg ellátásnál pedig fél évre csökkentjük maximum a várólista hosszát, azt a várólistát, amit miközben önök, fideszes KDNP-s képviselők szétrabolták az országot, aközben a magyar betegeket magára hagyták. Mi dolgozunk, frakcióvezető úr, és újra, hogy befejezzem, azt kérem Rétvári frakcióvezetőről, hogy nézzen oda arra a táblára, amit Sezták Miklós, a KDNP, Simicska Lajosa hagyott önnek, ma én, holnap te. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm az együttműködésüket, az elnöklést átadom Vitályos Eszter alelnökasszonynak, most pedig 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm.

0: Tehát országgyűlés, folytatnánk a munkát, legyenek kedvesek elfoglalni a helyeiket. Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és most 15 óra 21 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Szalai Piroska, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, miért nem tett semmit a sárvári munkahelyek megmentéséért. A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerinti feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg. A kérdésre, a miniszter felkérésére Barna Szabó Tíme, a államtitkárasszony válaszol. Szalai Piroska képviselőasszonyt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, mert én a miniszter úrnak gondoltam föltenni mindenféleképpen, és a gazdasági miniszternek a kérdés, de hát ezek szerint ez nem sikerült. Nos, nézzük a tényeket. Eddigi legnagyobb mértékű létszámleépítés készül a 30 éves Flex üzemében, Sárváron, szülővárosomban. Az amerikaiak 2000 magyar ember munkáját Ukrajnába kívánják telepíteni, mert a termelést nem fogják megszüntetni, csak elvinni tőlünk. Ezért fordultak hozzám kétségbe esetten az otthoniak, és kérték, hogy juttassam el aggódásukat önökhöz. Többször tettünk már fel hasonló kérdéseket, legutóbb cinikusan a Szociális Minisztériumban azt válaszolták, a mi dolgunk nem az, hogy a munkáltató helyett meghozzuk a munkáltatói döntéseket. Itt egy újabb gyár bezárása és újabb több ezer család megélhetése kerül kockára. Már 150 ember vesztette el az állását Bonyhádon, 400 fő Tószegen, 500 fő Győrben, 600 fő Jászberényben, most pedig itt van a legújabb hír, 2000 fő Sárváron. Köztük családfenntartók, édesanyák, édesapák maradnak munkanélkül. És akkor még nem beszéltünk azokról a kisebb vállalkozásokról, akik beszállítóik, szolgáltatóik voltak ezeknek a gyáraknak, és arról az iparüzési adó kiesésről sem, amit ezekben a városokban el kell szenvedni. A gyárbezárás nem csak helyben, hanem a nemzetgazdaság egészében is komoly sebeket ejthet. Ha a foglalkoztatásért felelős minisztériumnak nincs dolga a területen, akkor a gazdasági minisztérium felé kell fordulnom. Miért nincs terve a gazdasági és energetikai minisztériumnak a gyárbezárások kapcsán? Miért nem járt Sárváron, és miért nem ajánlotta fel a segítségét a baj elkerülése érdekében a minisztérium? Miért nem tett semmit a kormány az ellen, hogy a sárvári gyár Ukrajnába települjön? Mégtán megtehetik. A sárváriak megérdemlik, hogy érdemi és konkrét válaszokat kapjanak, pont egy olyan helyen, ahol a legelső sárvári országgyűlési képviselő néz ránk itt jobb oldalról, Batthyány Lajos. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, képviselőasszony. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Tíme, a államtitkárasszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Az lenne a kérésünk, hogyha esetleg idéz tőlünk, akkor ne egy helytelenül kiragadott mondatot vegyen elő. Távol áll a cinikusság tőlünk akkor, amikor a munkavállalókról van szó. Tehát remélem figyel, azt mondtuk, hogy fontos tisztázni, hogy a csoportos létszámcsökkentés esetében a mi dolgunk nem az, hogy a munkáltató helyett meghozzuk a munkáltatói döntést, a mi dolgunk az, hogy a döntés következményeit az érintett munkavállalók számára a lehető legjobban kezeljük. A minisztérium feladata, hogy minden információ birtokában legyen, segítse a munkavállalókat, valamint a munkáltatókat, és időben tudjon egy gyárbezárás vagy csoportos létszámleépítés következményeiről is. Igény esetén célzott egyedi foglalkoztatási program megvalósítására van lehetőség, mobilizálható pénzügyi forrásokkal. Ennek célja lehet a munkavállalók átmeneti megsegítése esetleges fizetésképtelenség esetén. Összegzem, hogy az előbb elmondottakból tehát mi a lényeg. A Tisza kormány szükség esetén a munkavállalókat és a munkáltatót is segíti. Ez pedig attól függ, hogy adott helyzetben milyen célzott megoldás vezet a legjobb eredményre. Egyebekben tájékoztatom, hogy a Sárvári Flex Kft.-vel összefüggésben az állami foglalkoztatási szerv kapcsolatban áll a céggel, és csoportos létszámcsökkentést nem jelentettek be. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, államtitkárasszony! Tisztelt országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, az országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek, Növekvő áfakulccsal számolhatnak 2027-től az új lakást vásárlók címmel. Latorcai Csabát illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsolja.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az otthonteremtés ma a magyar családok százezreinek egyik legfontosabb kérdése. Mennyibe kerül egy új lakás, és kiszámíthatóak-e azok a feltételek, amelyek mellett egy család, különösen is a fiatal családok saját otthonhoz juthatnak. Az előző kormány sok más intézkedés mellett az Otthon Start program bevezetésével támogatta a saját első otthon megszerzését. A program eddig már több mint 56 ezer családnak segített. Érdemes felidézni azt is, hogy 2016-ban az új építésű lakások áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentettük, és később a kedvezményes időszakot is többször meghosszabbítottuk. Ezért is különösen fontos, hogy miként alakul az új lakások áfája 2027-től. A jelenlegi szabályok szerint az új lakásokra vonatkozó általános 5%-os kedvezmény az idei év végén megszűnne, és az év végéig építési engedélyt nem szerző építkezéseknél január 1-től a 27%-os áfát kulcsot kellene alkalmazni. Kérdés, hogy fenntartja-e a kormány az 5%-os áfát 2027 után, vagy visszatér a 27%-os kulcs. A magyar családoknak és a beruházóknak is fontos, hogy ezt időben tudják, mert egy ekkora változás a lakásárakra, a beruházásokra és bizony a vásárlási döntésekre is hatással lehet. És fontos mindez az Otthon Start program szempontjából is, hiszen a magas áfa növeli a lakások árát is, ez pedig sok embert kizárná már magából az Otthon Start programból is. Tisztelt államtitkár asszony, kérem, tegye egyértelművé, milyen áfakulccsal számolhatnak 2027-től az új lakást vásárlók, milyen beruházások maradnak az 5%-os körben, és tervezik-e a szabályok további módosítását, különösen is a 27%-os áfakulcs bevezetését. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Megadom a szót Bóda Nikoletta államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Egyszerűen nem igaz, hogy 2027. január 1-től valamennyi új lakásáfája 27%-ra emelkedik. 2030 végéig továbbra is 5%-os áfakulcs érvényes azoknál a beruházásoknál, amelyek építési engedélye 2026 végéig véglegessé vált, illetve amelyek esetében az egyszerű bejelentést addig tudomásról veszik. A rozsdaövezeti területeken épülő, jogszabályban meghatározott lakások kedvezményes áfája 2027 után is fennmarad. A Tisza kormány kiemelt célja, hogy ösztönözze az új lakások építését, és megoldja a Fidesz-KDNP elhibázott lakáspolitikájának következtében kialakult lakhatási válságot. Az önök lakástámogatási rendszere miatt ugyanis Magyarországon 2010 és 2026 között háromszorosára nőttek a lakásárak és az albérletárak. Közben a lakhatási szegénység hazánkban 3 millió embert érint. Több százezer ember él kifejezetten méltatlan és egészségtelen körülmények között, és rengetegen félnek attól, hogy egyik hónapról a másikra elvesztik otthonukat. Az elmúlt években hazánkban épült a legkevesebb új lakás a régióban, 1000 főre vetítve mindösszesen évente egy. A hazai lakásállomány megújulása európai összehasonlításban sereghajtó 0,3%. Szlovákiában, Litvániában vagy Ausztriában ez háromszor ennyi. Olyan tartós és kiszámítható lakáspolitikai rendszert kívánunk működtetni, amely egyszerre segíti a családokat és ösztönzi több új lakás építését. A családoknak és a beruházóknak ugyanis tervezhető környezetre van szükségük. Sok indok szól az új lakásokra vonatkozó 5%-os áfakulcs mellett, és a helyzet megoldása érdekében egy átfogó intézkedési csomagon dolgozunk, amit az őszi adócsomag keretében a kormány elé kívánunk terjeszteni. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük, államtitkár asszony! Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. miért tiltották le a magyarországi közmédiában a Kárpátaljára vonatkozó közéleti politikai híreket címmel. A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízta meg.

0: benyújtó képviselők, mindhárom dobogósa Mi Hazánkos, és a legkisebb frakció nyújtotta be a legtöbb parlamenti indítványt. Így például most a kérdést is, ez most elhangzó 24 kérdésből legalább 10 Mi Hazánkos lesz. No hát vágjunk is bele. Tisztelt miniszter úr, egy kárpátaljai magyar tudósító arról tájékoztatott engem, hogy a magyarországi közmédia számára jelenleg csak kulturális témájú híreket továbbíthatnak. Kárpátalja közéleti és politikai eseményeiről szóló tudósításokat azonban nem. Elhallgatják, hogy éhínség fenyegeti a kárpátaljai magyarságot, alapvető szükségleteket nem tud biztosítani az ukrán állam. Elhallgatják, hogy a magyarokat kényszer sorozások sújtják, golyófogónak viszik a honfitársainkat. Elhallgatják az Ukrajnát jellemző rendszer szintű korrupciót, miközben külön díja van, ha egy honfitársunkat toborzókocsiból akarják kiszabadítani, külön díjszabása, ha már kiképzőtáborból, és meghatározott korrupciós áron lehet Ukrajnából szabadulni. A közmédia egyik feladata lenne a határon túli magyar közösségek életéről történő hiteles és teljes tájékoztatás, és önök hiába foglalták törvénybe, hogy a független közmédia testületbe az ellenzék 3 tagot jelölhet, tehát frakciónként egyet, ezt hiába tettük meg, az összes ellenzéki jelöltet leszavazta a TISZA, így ebben a kérdésben is a kormányhoz kell forduljak, mit tud tehát felhozni ebben az ügyben a közmédia mentségére, kinek az utasítása volt mindez, vagy esetleg lemaradtam Magyar Péter valamelyik éjszakai kommentjéről, melyben megszabta az irányt, várom érdemi válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr, most megadom a szót Tar miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon, miniszter úr.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdés lehetőséget ad arra, hogy újra elmondjam, hogy nagyon szokatlan, és biztos sok idő kell még hozzá, nem a kormány az, amelyik ellenőrzi, nem a kormány az, amelyik meghatározza a közmédia működését. A közmédia már most is ebben az átmeneti időszakban is a kormánytól függetlenül működik, illetve megválasztásra került, bár sajnos valóban a nem alkalmas ellenzéki jelöltek hiányában a fenntartói testület, így hozzájuk lehet fordulni az ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel. Nagyon szeretnénk, az a vágyunk mindannyiunknak, hogy az összes a médiával foglalkozó testületbe megfelelő szakmai háttérrel bíró ellenzéki jelöltek is kerüljenek. Ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy biztosíthassuk a közmédia működésének függetlenségét, politikától való távolság tartását, tehát mindazt, amit az elmúlt 16 évben nem sikerült, sőt épp az ellenkezőjét sikerült ennek az előző kormány idején megvalósítani. Az ön által felvetett problémával kapcsolatosan nem tudok mit mondani. A közmédia tartalmát, a közmédia műsorainak a tartalmát nem a kormány szerkeszti, nem mi adunk utasítást a különböző tartalmak megjelenésére. Javaslom, hogy az FKT-t, illetve a közmédia átmeneti vezetését keressék meg ezekkel a kérésekkel és felvetésekkel. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, dr. Simon Krisztián Márk, a TISZA képviselője kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek. Mit garantál a mentelmi jog? Meddig védhet egy képviselőt címmel? Képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Képviselői mentelmi jog intézménye az elmúlt hetekben ismét közéleti, közjogi vita középpontjába került. Magyar emberek joggal várják el tőlünk, hogy ebben a kérdésben világosan és egyértelműen beszéljünk, segítsük eloszlatni az intézménnyel kapcsolatos félreértéseket. A közbeszédben gyakran összemosódnak egymással a képviselő tevékenységgel összefüggő, illetve a politikai vitákból fakadó jogviták és a valódi bűncselekmények miatt indult mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárások. Ezért különösen fontos tisztázni, hogy a mentelmi jog milyen célt szolgál, milyen körben alkalmazható, és milyen garanciát jelent a képviselői munka zavartalan ellátása érdekében. Fontos egyértelművé tenni, a mentelmi jog nem személyes kiváltság, nem jelenthet büntetlenséget, vagy a törvények aluli mentességet a képviselők számára. A jogintézmény rendeltetése az, hogy a parlamenti képviselők demokratikus felhatalmazásukból fakadó munkájukat indokolatlan

0: külső befolyástól mentesen végezhessék. Tisztelt államtitkár úr, kérem tájékoztassa a tisztelt házat és a magyar embereket arról, hogy pontosan hol húzódik a jogi határvonal a közvádas eljárások, illetve a képviselői tevékenységgel összefüggő politikai vitákból eredő magánvádas ügyek között. Milyen jogi és intézményi garanciák biztosítják azt, hogy a képviselőket ne lehessen alaptalan vagy rendeltetés ellenes eljárásokkal a parlamenti munkában akadályozni vagy elhallgattatni. Miközben egyértelmű marad az az alapelv is, hogy a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak. Kérem, az államtitkár urat tegye világossá, hogyan biztosítható egyszerű a képviselői munka szabadsága, a jogállami garanciák érvényesülése és a mindenkit megillető alapelv, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Miniszterelnök úr és Lukács Gábor frakcióvezető helyettes képviselőtársam ma már részletesen beszélt a mentelmi jogról, de egy-két gondolatot engedjenek meg, hogy én is elmondjak. Az országgyűlési képviselőket megillető mentelmi jog a parlamenti munka zavartalanságát és a képviselők függetlenségét biztosító jogintézmény. Az alaptörvény 4. cikk 2. bekezdés értelmében az országgyűlési képviselőt mentelmi jog illeti meg. Az országgyűlésről szóló 2012. évi 36. törvény pedig ezen alaptörvényi rendelkezés alapján szabályozza az országgyűlési képviselők mentelmi jogának a tartalmát. A mentelmi jog 2 fő elemből áll. Az egyik a felelősségmentesség, illetve a másik a sérthetetlenség. Előbbi azt jelenti, hogy a képviselő bíróság vagy hatóság előtt nem vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a képviselői megbízatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben általa közölt tény vagy vélemény miatt. A sérthetetlenség pedig a képviselő személyes szabadságát és a büntetőeljárások alóli védelmét biztosítja. Ennek nyomán fontos annak rögzítése, hogy a képviselő ellen csak az országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntetőeljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá büntetőeljárási jogi kényszerintézkedést alkalmazni. Tisztelt képviselőtársak, a közvádas eljárások és a magánvádas eljárások között a jogi határvonalat a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 40-es törvény húzza meg, amikor taxatívan rögzíti azon egyébként magánindítványra büntetendő bűncselekmények körét, amelyek esetén magánvádas eljárásnak lehet helye. Tisztelt képviselőtársak, a hatályos magyar jogszabályok mindenkire nézve egyformán kötelezőek. Ez alól az országgyűlési képviselők sem kivételek. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, Nagy Bálint a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Miért nem tesz semmit a kormány a gyárbezárások ellen címmel? Képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Tószeg, Bonyhád és Jászberény után most Győrből érkezett újabb súlyos hír, 28 év működés után bezár a VKV Hungária autóipari beszállító üzeme. Úgy látszik, sajnos ez már egy országos tendencia. A német tulajdonú vállalat az év végéig fokozatosan leállítja a termelést, majd magyarországi társaság jogutód nélkül megszűnik. A döntés 470 munkavállalót, azaz 470 családot érint, vagyis 470 embernek kell új munkahelyet találnia. De már a sajtóhírek szerint sajnos az Audi gyár környékén is átszervezések lesznek, ami akár több 10 000 munkahelyet is veszélyeztethet. Jól látható tehát, hogy a német autóipar válsága sajnos elérte Magyarországot is. Azonban az látszik, hogy a kormány bénultan néz, érdemben nem tesz semmit. Államtitkár úr, a külgazdaság, a beruházás ösztönzés és a kiemelt nagyberuházások ügye ma már az önök minisztériumához tartozik. Ha már a foglalkoztatásért felelős miniszter nem érzi magáénak a feladatot, hiszen mai napig még foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt sem sikerült kinevezniük, önökhöz fordulok a Nyugat-Magyarországon élők aggodalmát tolmácsolva. Mert a győri gyárak megszűnése, illetve annak kockázata a nemzetgazdaság egészére nézve jelent veszélyt, és nem tudjuk, melyik létszámleépítés lesz a következő. A magyar vidéknek nincs esélye, ha nincsenek vidéki munkahelyek. Vidéki képviselőként szívügyem, hogy az országunkban a helyben maradás, a szülővárosban, szülőfaluban csábító lehetőség legyen a fiatalok számára is, így a vidék élhető maradjon. Tisztelt államtitkár úr, az elhangzottak kapcsán kérdezem tehát, egyrészt mit tett kapitány miniszter úr azért, hogy megelőzze ezt a gyárbezárást, történt-e kormányzati egyeztetés az anyavállalattal, a meghatározó megrendelőkkel, vagy lehetséges új befektetőkkel a győri kapacitások és a 470 munkahely megőrzése érdekében, és mire számíthatnak azok a munkavállalók, akik most elveszítik a munkájukat. Köszönöm előre is válaszát. Köszönöm a szót, elnök asszony.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen a kérdését. Alapvetően a VKV győri bezárásáról azt tudni kell, hogy ez egy egész Európát sújtó autóipari megrendelések csökkenéséből fakadó dolog. Említette az Audi gyárát is, és ott is hasonló tendencia látható. Na most ennek a fő oka, hogy ez ennyire fájóan sújtja a magyar területeket, meg a magyar gazdaságot, az az, hogy az előző kormány kimondottan kiszolgáltatott gazdaságot épített, és mi épp ellenkezőleg egy diverzifikált, több lábon álló gazdaságot szeretnénk megvalósítani. De mindettől függetlenül lesz persze egy hosszú távú megvalósítás, amit rövid távon szeretnénk csinálni, az az, hogy a munkásokra, az alkalmazottakra és értelemszerűen az érintettekre koncentrálunk. Már felvettünk minden érintett féllel a kapcsolatot, a helyi iparkamarákkal, a szakszervezetekkel, illetve Néher András és Diószegi Judit is, a helyi képviselők nagyon aktív munkát folytatnak ezen a területen. Az elsődleges célunk, hogy maga a gyárt épület minél hamarabb bekerüljön a HIPÁ-nak az adatbázisába, és már, ez amúgy meg is történt, és már előre haladott tárgyalások vannak egy másik autóipari gyártóval kapcsolatosan, aki pont ilyen kvalifikált és szakképzett alkalmazottakat keresnek, mint akik ennél a gyárnál is dolgoztak. Képviselő úr említette, hogy ez egy országos tendencia, de nem. Épp arról van szó, hogy a magyar gazdaság a gyerekcipőből felnő, és több lábon áll, tudásra építi, magas hozzáadott értékre építi a jövőjét. Ez egy egyértelmű irányban, nem csak az a kérdés merül fel, hogy miért nem ezt tették a múltban, mi viszont ezt fogjuk építeni, igenis szép jövő áll a magyar gazdaság előtt. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Hargitay János, a KDNP képviselője. Kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Mi lesz végül az Otthon Start programmal címmel? Hargitay képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés. Én azt remélem, hogy a sikeres Otthon Start program a kormány megítélésénél is abba a körbe tartozik a továbbiakban is, amire a kampányban úgy fogalmaztak, hogy ami jó, azt megtartják. Velem együtt sok 10 000 ember mondja azt, hogy ez egy jó program. Ugye ezt a programot 25 szeptemberében indítottuk el, már 7 hónap múlva volt 31 000 hitelfelvevő, ez akkor 45 000 fiatalt érintett pozitívan. Most körülbelül egy éve vagyunk a program indítása után, és azt látom különböző iradásokból, hogy 56 000 vették már fel ezt a hitelt, és ez mintegy 2000 milliárd összeget jelentett, amivel a lakáspiacot élénkítette a kormány, és ez nyilvánvalóan a magyar GDP növekedését is erőteljesen ösztönzi. Azért kell megkérdeznem, hogy mi lesz ennek a programnak a sorsa, bár tudom, hogy jön a költségvetés lassan a ház elé, a kormány pedig érthető okoknál fogva ilyenkor már gőzelővel dolgozik a jövő évi költségvetésen. A TISZA programjába vissza kell idéznem azt, amit már mondtam, hogy a programba azt hallottuk miniszterelnök úrtól is, hogy megtartják ezt a programot. Ha a TISZA konkrét kormányprogramjára ránézek, akkor elsősorban azt látom, hogy a bérlakás építés kap egy erőteljesebb hangsúlyt ebbe a programtervezetben, amivel nekem nincs bajom, ha bérlakás építés is lesz. Én azt remélem, hogy megtartják az Otthon Start programot, és azt kiegészítik bérlakás építési programmal. Ha így fognak eljárni, abban biztos vagyok, hogy az sok ezer magyar fiatal, és nem csak fiatal kedvében. tekintetében való döntés lesz. Épp ezért kérdezem, hogy mi várható ebben a programban. Államtitkár asszony, köszönöm előre is a figyelmet.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Boda Nikoletta államtitkár asszonynak 2 perces viszont válaszra. Parancsolja.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a fiatalok első lakáshoz jutását, ezért olyan támogatási formát kívánunk hosszú távon működtetni, amely valóban ezt a célt szolgálja. A Tisza kormány elsődleges feladatának tartja, hogy ott nyújtson segítséget, ahol valóban szükség van rá. Sok magyar fiatal hosszú időn át aggódva figyelte az ingatlanárok változását, amelyek 2010 és 2026 között megháromszorozottak, ezért tekintettel kell lennünk arra is, hogy a keresletoldali ösztönzők a lakáspiaci árak emelkedéséhez is hozzájárulhatnak. Az előző kormányok évtizedes adósságát kezdjük törleszteni akkor, amikor a Vekerle Sándor lakásépítési program elindításával felgyorsítjuk az új lakások építését, bővítjük a lakáskínálatot és támogatjuk a megfizethető lakhatási konstrukciókat. Emellett a kedvezményes, kiszámítható állami támogatási struktúrát is megőrizzük, de célzottabb és fenntartható formában, amely valóban azokat segíti, akiknek az első saját otthon megszerzéséhez állami támogatásra van szükségük. Ezzel párhuzamosan pedig ki kell zárnunk a visszaélésszerű vagy tisztán befektetési célú felhasználást, és kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a lakhatási támogatások rendszere a költségvetési szempontból is fenntartható maradjon. A Tisza kormány döntéseit a magyar családok érdeke, a fiatalok első lakáshoz jutása feltételeinek javítása és a költségvetés fenntarthatósága vezérli. Éppen ezért igazságos és méltányos lakhatási rendszert építünk, amelyben a piaci és szociális szektor kiegészíti egymást. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, az országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Milyen konkrét lépéseket tesznek a hazai gyárak tönkremenetele ellen és a hazai termelői kapacitások fejlesztésére címmel? Képviselő asszonyt illeti a szó, 2 perces időkeretben, parancsolja.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt hónapokban több jelentős magyarországi gyárbezárás és üzemleállás vált ismerté. Az Electrolux év végéig megszünteti a termelést a jászberényi hűtőgép gyárban, a döntés mintegy 600 munkavállalót érint. Az augusztusban bezárt tószegi kerékpárgyár a térség egyik nagy foglalkoztatója volt, mintegy 300 dolgozót már elbocsátottak. Nemrég derült ki a 115 éves Bonyhádi Zománc gyár megszűnése is, véget ér az ikonikus konyhai edények gyártása. Hiába volt többek között az Audi beszállítója, győri VKV Hungária is megszűnik, közel 470 dolgozójának munkaviszonyával együtt. Néhány napja derült ki a Vácrátóti Nippon Paper üzemének leállítása is. Ez utóbbi különösen megdöbbentő, mert a gyárat csak tavaly nyitották meg. Fenyegető trend, hogy egyszerre zárnak be patinás hazai üzemek, és szűnnek meg multinacionális cégek hazai vállalatai partnerei is. A kormány dolga lenne konkrét programokkal megerősíteni a magyar kis- és középvállalkozásokat, különösen a hazai élelmiszeripari, feldolgozóipari és egyéb gyártókapacitásokat. Állami támogatások, kedvezményes finanszírozási konstrukciók, beruházási programok indítása, hazai üzemek létesítésére és a jelenlegi gazdasági környezetben való fennmaradásuk és fejlesztésük biztosítására szintén az állam feladata. Mindezek fényében kérdezem államtitkár urat, milyen konkrét lépések mentén érik el, hogy a létező üzemeink megmaradjanak, és új magyar tulajdonú termelői vállalatok jöhessenek létre. Várom érdemi válaszát.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak 2 perces időkeretben, parancsolja.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm szépen a kérdést a képviselő asszonytól is. Meglep, hogy a Nippon Papert hozta hozta példának, mert alapvetően egy akkumulátor alapanyagot előállító Bácz-Aratóti vállalatról van szó, és a saját tájékoztatásuk szerint az ő kivonulásuk mögött a szigorodó környezetvédelmi szabályozások állnak, és mi abszolút nyitottak vagyunk új iparágakra, itt van a helyük, de minden áron be kell tartani a környezetvédelmi szabályokat, nem úgy, ahogy az előző kormány alatt tették, mi emellett határozottan kiállunk. A képviselőasszony említett néhány gyárat, és míg ezek összességében összeadódnak, a jó hírem az, hogy a HIPÁ-val folyamatosan dolgozunk azért, hogy minél több új érdeklődő, aki az új kormánnyal egy korrupciómentes környezetben szívesen együttműködnek. És összesen 14 ezer potenciális munkahely van, ami csőben van, és várnak arra, hogy itt Magyarországon munkahelyeket tudjanak biztosítani az itteni szakképzett kollégák számára. Ezen felül látni kell azt is, hogy egy átalakulásban van a magyar gazdaság. A múlt héten a miniszter úr ellátogatott a Nestlé-nek a Büki gyárához. Na most lehetett olvasni ezelőtt pár héttel, hogy a Nestlé-nek volt egy diósgyőri gyára is, pár száz alkalmazottat foglalkoztatott, és ezt eladták egy magyar tulajdonosnak. Összességében egy sikersztori. De fontos látni, hogy ez a diósgyőri gyár éves szinten 4000 tonnát állított elő, és most a Nestlé átállt onnan a Büki magasabb hozzáadott értékű automatizált gyárukra, ami nem 400-at, hanem 4000-et, hanem 400 ezer tonnát fog előállítani éves szinten. 1800 embernek fognak munkahelyet biztosítani, egy sokkal automatizáltabb folyamat segítségével, és ez egy tökéletes példája annak, hogy magasabb hozzáadott érték, és nagyobb bizalom van Magyarország iránt, és ezek a vállalkozások igenis beruháznak, hosszú távon számolnak azzal, hogy itt működhessenek. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Sóti Anikó Zsuzsanna, Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, újra az Erasmusban címmel. Képviselőasszonyé a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, házelnökasszony, tisztelt országgyűlés! Az Erasmus program 1987-es indulása óta európai fiatalok millióinak adott lehetőséget arra, hogy külföldön tanuljanak, ezáltal új nyelveket, kultúrákat ismerjenek meg. Emellett személyesen is megtapasztalják, mit jelent a valódi európai egység a sokféleségben. Magyarország 1997-ben csatlakozott ehhez az ösztöndíjprogramhoz, így jövőre már 30 éve vehetnek részt a magyar fiatalok ebben a nagyszerű lehetőségben. Az elmúlt években ugyanakkor sok magyar tanuló számára megszakadt ez a lehetőség. Szeptember 23-án viszont fontos előrelépés történt, az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy Magyarország ismét teljes körűen hozzáférhessen az Erasmus Plus és a Horizon programokhoz. A bizottság értékelése szerint Magyarország megfelelő intézkedéseket tett a korábban felmerült problémák kezelésére. Ezzel újabb, fontos lépéssel kerültünk közelebb ahhoz, hogy az érintett magyar fiatalok ismét teljes körűen részt vehessenek az Erasmus Plus programban. Kérdezem ezért tisztelt államtitkár urat, milyen további lépéseket szükséges a magyar kormány részéről az Erasmus Plus teljes körű visszaállításához, és mikortól vehetnek részt ismét a magyar diákok a programban? Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, képviselőasszony, most megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Az Erasmus nem egyszerűen egy ösztöndíj program, hanem lehetőséget ad és adott a fiataloknak arra, hogy egy másik országban tanuljanak, idegen nyelveket tanuljanak, kapcsolatokat építsenek, tapasztalatokat szerezzenek. Az előző kormány idején magyar fiatalok ezrei estek el ettől a lehetőségtől. Mivel az előző kormány nem volt hajlandó betartani az EU összeférhetetlenségi és jogállami előírásait, 2022-ben bevezetett uniós korlátozások 21 magyar alapítványi fenntartású egyetemet érintettek az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokban. Ennek következményeit pedig nem a döntéshozók, hanem a hallgatók, az oktatók és a kutatók viselték, Ezt örököltük, és ezen most változtatni is fogunk. Ahogy a képviselő asszony említette, szeptember 23-án egy mérföldkőhöz érkeztünk. Az Európai Bizottság megállapította, hogy Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítéséért, az unió pénzügyi érdekeinek védelméért. Korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket hoztunk, megerősítettük az integritás hatóság működési feltételeit, és változtattunk a KEKPÁK irányításán. Mindezeknek az lett az eredménye, hogy a bizottság a Magyarországnak járó 4,2 milliárd euró felszabadításáról döntött, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa program teljes körülmennyitását javasolja. Arra számítunk, hogy a kapcsolódó tanácsi döntés már októberben meg fog születni. Minisztériumunk azon dolgozik, hogy a KEKPA fenntartású egyetemek Erasmus Plus programba történő visszatérése a szükséges uniós döntés követően a leggyorsabban megtörténjen, és a hallgatóink már a 2026-27-es tanévben is élhessenek ennek a lehetőségével. Az érintett egyetemek 2026-ban benyújtották a pályázataikat, így érvényes pályázattal rendelkeznek erre a tanévre. Addig is zajlanak az előkészületek, és folyamatban van a támogatósi szerződések előkészítése az egyetemekkel. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, F. Kovács Sándor, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek, mikor lesz végre gazdája a foglalkoztatás politikának címmel. Képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsolja.
10: Tisztelt államtitkárasszony, köszönöm a szót, elnök asszony. Aggasztó hírek jönnek manapság a gazdaságból, sorra zárnak be cégek, gyárak, és különösen fájó nekem Jászlagykun Szolnok megyében, hogy a Jászberényi Electrolux és a tószegi kerékpárgyár is bezárt. A tószegi kerékpárgyárban 483 ember vesztette el a munkáját, 483 családfenntartó, olyan ember, aki egyik napról a másikra létbizonytalanságba került. Ezek az emberek ezen a vidéken nagyon nehezen találnak munkát, hiszen Jászlagykun Szolnok megyében minden egyes beruházásért, minden egyes munkahelyteremtő beruházásért meg kell küzdeni, és ez nagyon nagy érték. És ezek nem számok, nem statisztikák, ezek húsvér emberek. És nekem külön fájó, hogy amikor hozzám fordulnak ezek a munkájukat elvesztő, családfenntartó emberek, én ott voltam azon a beruházáson, amikor Szolnok és Tószeg között megépült a kerékpárút, hogy akár Szolnokról tudjanak Tószegre kerékpárral menni a dolgozók, vagy akár Tószegről Szolnokra. Szinte ez a beruházás feleslegessé vált. És tisztelt államtitkár asszony, szívesen vádolják az előző kormányt, hogy az előző kormánynak csak statisztikák és számok voltak a munkahelyek. De ezek húsvér emberek, ezek családfenntartók, akik ebből élnek. És a statútumrendelet szerint az önök tárcájához, önökhöz tartozik a kormány foglalkoztatás politikája. Önöknek kell kidolgozni a kormány foglalkoztatás politikai koncepcióját. Figyelemmel kell kísérni a foglalkoztatási folyamatokat, és gondoskodni kell a munkaerőpiaci helyzetekről és kérdésekről. Kérdezem ezért államtitkár asszonyt, azért nincs még kinevezve foglalkoztatási politikai államtitkár, mert nincs foglalkoztatás politikájuk. Ön személy szerint miért nem tett semmit a tószegi munkájukat elvesztető emberek elhelyezkedésének segítéséért? Hány gyár és család veszíti el még a munkáját, hogy önökben megrengesse a vészharangot? Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Tíma államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár asszony.
6: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hányszor fogják még a foglalkoztatás politika területén dolgozókat olyan méltatlan szavakkal illetni, mintha ők nem is léteznének? Ismételten tájékoztatom önöket, hogy a 3 helyettes államtitkár vezetése mellett számos kiváló kolléga dolgozik a minisztériumban és a kormányhivatalokban nap mint nap azon,
11: hogy kiegyensúlyozott legyen a munkaerőpiac, és többek között a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kinevezése is folyamatban van, ezt is elmondtuk már. Az elbocsátások, és azt is tudjuk, hogy ezek az elbocsátások nem a jelenlegi kormányzat működésének az eredménye vagy következményei, ezek a folyamatok nem most kezdődtek el, pontosan tudják, hogy több érintett vállalatnál a leépítések már az előző kormányzati időszakban is várhatóak voltak. Az Excel Hunland tószegi kerékpárgyár esetében, amikor a bezárás híre ismerté vált, a Vármegyei Foglalkoztatási Szerv soron kívül felvette a kapcsolatot az érintettekkel. A munkavállalók a helyszínen kaptak tájékoztatást a jogaikról, ellátásaikról és az elérhető támogatásokról. A foglalkoztatás politikai vezetés közvetlenül egyeztetett a vállalat ügyvezetésével, a térség munkavállalóival pedig megkezdődött az érintett dolgozók elhelyezésének a megszervezése. A foglalkoztatás politikáért felelős helyettes államtitkár személyes egyeztetést folytatott az ügyvezetővel annak érdekében, hogy közvetlenül is tárgyaljon a kialakult helyzetben. Állásbőrze megtartására került sor 4 helyszínen, Szolnokon, Kunszentmártonban, Törökszent Miklóson és Jászberényben is toborzás történt az álláskeresők irányába, valamint az önkormányzati szervezet ilyen állásbőrzét. A szeptember 22-i szolnoki állásbőrzén önmagában 55 munkáltató, több mint 1860 betölthető munkakört kínált. Szeptember 22-én Jásznagykun Szolnok Vármegyei Kormányhivatal által szervezett állásbőrze kiemelt célja volt, hogy a térség munkaadói és munkavállalói között kapcsolatfelvételek összehangoltan elősegítsék és bemutassák a munkaerőpiac keresleti oldalát. Ezen a rendezvényen is képviseltette magát a Szociális és Családügyi Minisztérium. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, dr. Simicskó István, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. Mikorra várhatóak az ösztöndíjak kiírásai címmel? Képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
12: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A Tisza párt egészségügyi programjának bemutatását követően Hegedűs miniszter úr az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy a párt létrehozná a Hugonnai Vilma és az Andrássy Ilona ösztöndíjakat, összesen 15 milliárd forint keret áll majd rendelkezésre, hogy támogassák a fiatal orvosokat és a fiatal ápolókat. Nyilván vannak hiány szakmák az orvosi szakmán belül is, ezeket nagyjából ismerjük és tudjuk. A kérdésem az arra vonatkozna, az elképzelés önmagában jónak tűnik, hiszen valóban még az elnevezése is, hiszen Hugonnai Vilma az első diplomás magyar doktornő volt, ilyen szempontból történelmi személyiség, és Andrássy Ilona is az első világháború fő ápolónője volt, tehát neves alakokról van szó. A kérdés az arra vonatkozna, hogy ez pontosan mikortól várható, mikortól jelentkezhetnek, és mikor fognak részesülni első alkalommal az ösztöndíj adta lehetőségekkel az orvosok, a fiatal ápolók. Tehát ígéretekkel ellentétben miért nem kerültek kiírásra még az ösztöndíjak? Ez lenne a kérdésem. Várom érdemi válaszát államtitkár úrnak. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Svéd Tamás államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
13: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is szeretnénk megerősíteni, hogy a működő és emberséges magyarországi program amúgy szintén Hugonnai Vilmáról elnevezett egészségügyi részében ez szerepel. Igazságos bérekkel, méltó munkakörülményekkel és folyamatos képzéssel segítjük az egészségügyi dolgozókat. Andrássy Ilonáról és Hugonnai Vilmáról elnevezett ösztöndíjprogramokat hirdetünk az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdőorvosoknak. Így szeretném megnyugtatni képviselő urat, hogy a Hugonnai Vilma és az Andrássy Ilona ösztöndíjprogram nem került le a kormány napirendjéről, és nem mondtunk le egyik vállalásunkról sem. Azt akarjuk elérni, hogy a pályakezdő orvosok és szakdolgozók számára legyen valódi perspektíva, hogy a szakemberhiány enyhüljön, és hogy egy fiatal egészségügyi dolgozó számára ismét kiszámítható életpályát jelentsen a magyar egészségügy. Éppen ezért a program gondos előkészítést igényel, nem egy átgondolatlan pénzosztást akarunk, hanem olyan ösztöndíjprogramot, amely valóban több fiatal orvost és szakdolgozót irányít a hiányszakmák felé, és hosszabb távon is a magyar egészségügyben tartja őket. Amikor ezt meghirdetjük, annak biztos finanszírozása és világos szakmai feltételei lesznek. Az, hogy erről a kérdéskörről beszélhetünk, azért lehetséges, mert a Tiszának írott részletes kidolgozott programja volt, ezzel készült a választásra és a kormányzásra. ilyen a Fidesz-KDNP-nek néhány ciklus óta nem volt, de azt gondolom, hogy írott program hiányában is tudunk önökön egészségügy tekintetében mit számon kérni. Érdemes újra és újra tudatosítani, hogy milyen állapotban vettük át az egészségügyi rendszert, önök milyen pénzügyi és működési örökséget hagytak maguk után. Egy olyan rendszert örököltünk, amelyben 900 ezer embernek nincs házi orvosa, hosszú várólisták alakultak ki, kórházi fertőzések jelentik a mindennapok egyik súlyos problémáját, osztályok működése lehetetlenült el, és a hiányzó dolgozók vagy meghibásodó műszerek miatt. Egy omladozó rendszert kell egyben tartanunk és közben megjavítanunk. E vállalás mögé kell oda tenni a forrást, jogszabályi hátteret, az önök által többnyire kihagyott szakmai egyeztetéseket és a működő intézményi rendszert. Nekünk egy olyan egészségügyet kell felépítenünk, amelyben a minőségi ellátás és a gyors hozzáférés nem szerencse kérdése, ahol az egészség valóban nemzeti erőforrás. Köszönöm.
1: Köszönjük, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés! Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, az országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Támogatja-e a kormány a 100 000 forintos előzetes engedély nélküli köznevelési intézményvezetői működési keret bevezetését címmel? Képviselőasszonyt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr! Az állami fenntartású iskolák igazgatóitól számos jelzés érkezik hozzánk arról, hogy egyszerű karbantartási és működési problémákat csak hetek, hónapok alatt tudnak megoldani. Ennek oka, hogy a külön engedély nélkül saját intézményvezetői jogkörben elkölthető pénzügyi keretük elégtelenül kicsi, számos helyen havonta jellemzően 20-30 ezer forint, ha van egyáltalán. Néhány példa a hozzánk beérkező panaszokból. Beszoruló kapu, ahol naponta hoznák a menzához az alapanyagot. 40 éve készült vizes blokk, több tucat elemének heti szintű tömítés cseréje, szivárgás gátlása. Eldugult lefolyócsatorna, tönkrement zár, szakadt kábel. Számos, gyorsan megoldható és megoldandó probléma. Azonban önállóan és azonnal használható érdemi keret hiány közbelép a bürokrácia. Árajánlat kérése, feltöltése, a tankerületi engedély megvárása, annak esetenként több lépcsős intézése zajlik. Ennek elhúzódása közben heteket is kell várni, a probléma sok diák és tanár életét nehezíti meg. Az intézményvezetők vezetői hitelességét pedig csorbítja a pénzügyi önállóság ilyen fokú hiánya. A megoldás nem bonyolult és nem is igényel azonnali további erőforrásokat. Az általános tapasztalat szerint havonta nagyságrendileg 100 ezer forintnyi összeg elég lenne a felmerülő karbantartási és működést gátló problémák gyors orvoslására. A kormány ezért országosan egységes szabályozással valamennyi állami köznevelési intézmény vezetője számára havi 100 ezer forintos előzetes fenntartói engedély nélkül felhasználható intézményi és működési karbantartási keretet biztosíthatna. Mindezek alapján kérdezem államtitkár urat, támogatja-e a kormány ennek az egységes 100 ezer forintos intézményvezetői működési keretnek a bevezetését? Várom érdemi válaszát.
1: Köszönjük szépen, most megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, egyetértünk abban, hogy rengeteg ilyen probléma merült fel az elmúlt időszakban, és nem lehet arra várni, hogy egy csöpögő csap vagy egy elrönült zárnak a problémáit ilyen hosszú ideig kelljen megoldani. Hazánkban az iskolai épületeknek egyébként a műszaki állapota és a mérete is jelentősen eltér egymástól, így a karbantartásuk és az üzemeltetésük sem azonos forrásigényű. Ezeknek az épületnek a karbantartása és felújítása és üzemeltetése olyan feladat, amelyet kellő alapossággal, tervszerűen a rendelkezésre álló költségvetési forrásokkal, figyelemmel lehet csak elvégezni. Így talán nem annyira észszerű és megvalósítható az, hogy ez mind egységesen és központilag kerüljön meghatározásra az, hogy a tankerületi központok milyen mértékű intézményi kereteket adnak egy-egy iskola igazgatónak, hiszen nem egyformák ezeknek az iskolának a problémái és a méretei. Így ennek az új oktatási irányításnak az egyik fő célkitűzése éppen az intézményi tankerületi önállásának visszaadása és a központosítás megszüntetése. Az intézményvezetőknek nagyobb mozgásteret szeretnénk adni, a tankerületeknek pedig nagyobb felelősséget adni, hogy a helyben felmerülő problémákra helyben születhessenek gyors és hatékony megoldások. ahogy az ön előtt is ismeretes, jelenleg is zajlik a tankerületi központok vezetőinek kiválasztása. Igyekszünk, hogy olyan vezetők kerüljenek majd itt is kiválasztásra, akik politikától mentesen, a felelős gazdálkodás követelményeire tekintettel helyi szinten, helyi igényekhez igazodóan határozzák meg az intézmények működtetésének, műszaki fejlesztésének irányait. Kedves képviselőasszony, a célban tehát egyetértünk, a kisebb sürgős ügyeket helyben és gyorsan kell tudni megoldani. A javasolt országosan egységes 100 000 forintos keret helyett ezért olyan működést tartunk helyesnek, amely nagyobb mozgásteret ad majd az intézményvezetőknek, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló helyi források, adottságok és valós szükségek ismeretében szülessenek majd döntések. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, Trompler Ildikó és Tóth Norbert, a Tisza képviselői kérdést kívánnak feltenni a Szociális és Családügyi Miniszternek december 24 címmel. Képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
14: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkárasszony. A kormány a közelmúltban egy rendkívül fontos családok millióit érintő döntést hozott, amikor bejelentette, hogy december 24-ét végre munkaszüneti nappá nyilvánítja. Törvényhozóként üdvözlöm a végrehajtó hatalom ezen lépését, hiszen a magyar családok régóta várták már, hogy a Szenteste valóban a békesség és az otthon melege köré épülhessen. Ugyanakkor a választókerületemben és a nyilvánosságban is azt tapasztalom, hogy a technikai részleteket illetően sok munkavállalóban bizonytalanság alakult ki. Képviselőként az a feladatom, hogy a magyar emberek mindennapjait érintő gazdasági és munkaügyi kérdésekben eloszlassam a kételyeket, és teret adjak a tisztánlátásnak. Ezért arra kérem államtitkárasszonyt, hogy a kormány nevében adjon egyértelmű iránymutatást a dolgozóknak és a munkáltatóknak egyaránt. A kérdésem egyszerű. A kormány döntése értelmében le kell dolgozniuk a munkavállalóknak a december 24-i munkaszüneti napot, vagy egy másik hétvégi napon akár egy teljes értékű utólagos ledolgozást nem igénylő pihenőnapot jelent ez a 24-i nap. Kérem válaszát megtisztelve le. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót dr. Barna Szabó Tíme államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
15: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Köszönöm a kérdést, hiszen ez hazánkban minden családot érint. A Tisza kormány vállalta, hogy december 24-e munkaszüneti nap lesz. Az új munkaszüneti nap bevezetése a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi első törvény, valamint az érintett jogállási törvények módosításával lehetséges. A kérdésre az a megnyugtató válaszom, hogy a szükséges törvénymódosítás őszi ülésszakon történő elfogadása esetén a munkavállalóknak már az idei évben sem kell dolgozniuk december 24-én. A törvénymódosítással az a célunk, hogy a családok együtt tölthessék az ünnepeket, és hogy lehetőséget biztosítsunk a méltó felkészülésre. Karácsony előestéjéhez elérkezve így több család ülhet le közösen az asztalhoz, és élvezheti az együtt töltött idő örömét. Fontos hangsúlyozni, hogy a munkaszüneti nap nem egy áthelyezett pihenőnapot jelent. December 24-ét a munkavállalóknak sem előtte, sem utána nem kell ledolgozniuk. Jelenleg még hatályban van az a rendelkezés, amely szerint a december 24-i pihenőnapot december 12-én kell ledolgozni, de a törvénymódosítás hatályba lépésével természetesen ez a szabály is hatályát veszíti, hiszen nem az a célunk, hogy a munkaszünet egy alkalmi engedménnyé redukálódjon, hanem hogy valós pihenést és bensőséges pillanatokat élhessenek át az emberek. De engedje meg, képviselőasszony, hogy a kérdése kapcsán az országgyűlést emlékeztessem arra, hogy a Fidesz-KDNP koalíciós kormánya alatt legalább 11 alkalommal kezdeményezték ellenzéki képviselők, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. Ezek a kezdeményezések egyetlen alkalommal sem vezettek a munkaszüneti nap bevezetéséhez. 2017-ben például az országgyűlés 116 nem szavazat mellett utasította el ezt a módosító indítványt. A legutóbbi ilyen kezdeményezés pedig már a választások előtt egy hónappal sem támogatták, a javaslat nem jutott el a tárgysorozatba vételig sem. Mi nem kisajátítani akarjuk ezt a kérdést, hanem megoldani. A Tisza kormány vállalta és vállalását teljesíti. December 24-e munkaszüneti nap lesz. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, Cirbus Gábor, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek Országot építeni vagy országot rombolni címmel. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben.
16: Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, ma talán az egyik legfontosabb kérdés, amit fel kell tenni a kormánynak, hogy országot építünk, vagy országot rombolunk, mert miközben Magyarországnak utakra, közlekedési fejlesztésekre, újabb közintézményekre, új beruházásokra lenne szüksége, azt látjuk, hogy számos építőipari és infrastruktúrális beruházást leállítottak. Egy beruházás leállítása nem egyszerűen egy költségvetési sor törlése, hiszen a leállított fejlesztés mögött ott van a kivitelező, a magyar vállalkozó, a beszállító, a munkavállaló és az a település, amely évek óta vár a fejlesztésre. Ezért mondjuk ki, amikor egy országban sorra maradnak el a szükséges fejlesztések, az már nem egyszerű beruházás politikai kérdés, hanem az ország jövőjének a kérdése. A fentiek igazak a lakásépítésre is. A kormány 2026. december 31-ig biztosítja az új lakások meghatározott körére az 5%-os kedvezményes áfakulcsot, azonban ez a jelenlegi szabályozás szerint 2027. január 1-től ki lesz vezetve. De mi lesz ezután? A KSH július hónapra publikált gyors jelentése szerint 12,6%-kal maradt el az előző év azonos hónapjához képest az épületek építése Magyarországon. A jelentős építőipari konjunktúra növelő állami beruházásokat a kormány megállította. Egy olyan időszakban, amikor az építőipar számára kiszámítható megrendelésekre, a családoknak pedig megfizethetőbb új lakásokra lenne szükség. Miért teremt a kormány újabb bizonytalanságot? Tisztelt államtitkár úr, a statisztikák is azt mutatják, az építőipar szenved, ezért az alábbiakat szeretném megkérdezni öntől. Mikor veszik észre, hogy folyamatosan gyárak zárnak be, építkezések állnak le, amióta átvették a kormányzást? Az építőiparban számos honfitársunk dolgozik. Miért sodorják veszélybe az ő munkahelyüket? Mikor kezdenek végre újra országot építeni, hiszen Magyarországnak nem ország rombolásra, hanem ország építésére van szüksége? Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
17: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ön fideszes képviselőként azért pontosan tudhatja, hogy mi ez az országrombolás, hiszen Lázár János volt az, aki ezt tollal és papírral folytatta. Leállítani, és nem soha feliratokkal több százmilliárdnyi projektet, ami a magyar vidék, a magyar embereknek az életminőségét javíthatta volna, településfejlesztéstől kezdve vasúton át, egészen reggelig tartana felsorolni, hogy milyen károkat, milyen pusztítást okozott csak a közlekedésben Lázár Jánosnak a tevékenysége. Hát akkor nem tudom, hogy gondolta bárki a leállított fejlesztés mögött álló kivitelezőre, magyar vállalkozóra, beszállítóra, munkavállalóra és arra a településre, amely évek óta vár ezekre a fejlesztésekre, ahogy ezt ön az imént mondta. Mindezt úgy, hogy egyébként 2023. augusztusában összesen 10 regionális vasútvonalat állítottak le. Mi ebből 2-t már idén újra nyitottunk.
1: Technikai probléma van, egy pillanat. Nem. Most újra öné a szó, parancsoljon.
17: Köszönöm szépen. Igyekszem tömören fogalmazni, de ennyire azért még nem sikerült. 2023-ban tehát 10 vonalat leállítottak, mint azt még talán el tudtam mondani. 2-t már újra nyitottunk, egy harmadikat is jövőre tervezünk. Viszont már meghirdettük 3550 milliárd forint értékben a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amely nem csak egy új minőséget szeretne adni a magyar vasútnak, de tényleg az elővárosi vonalak, a HÉV fejlesztések benne vannak, a járműbeszerzésekig, tehát egy olyan komplex vidékfejlesztés és országépítés fog elindulni, amilyet az elmúlt 16 évben senki nem látott ebben az országban. A kormány nem építkezéseket állított le, tehát ezt rosszul mondta képviselő, hanem felülvizsgáljuk azt, hogy az állam milyen beruházást, milyen műszaki tartalommal, milyen áron, és legfőképpen milyen társadalmi haszon mellett finanszíroz. Ennek példája a Mohácsi Dunahíd, ahol a kivitelezőtől több mint 50 milliárd forintot tudtunk visszaszerezni a kifizetett előleg terhére, és a lakásáfa 5%-os megtartására idén már benyújtjuk terveink szerint az adócsomag részeként a javaslatunkat. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, az országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Tervezik a kulturális események jegyeire vonatkozó áfa csökkentését címmel. Képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsolja.
18: Tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt képviselőtársaim! A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több kulturális intézmény vezetője. Ahogy kifejtették, kifejezetten célszerű lenne a kulturális jegyek áfájának 5%-ra való csökkentése, és várják, hogy a kormányzat beszéljen a kulturális szintér képviselőivel erről. Beszéljenek arról, hogy milyen problémák feszítik őket. A jelek szerint a minisztérium és a kulturális szereplő közötti kommunikáció elég vontatottan halad, így ez gyorsítandó, vetem föl ezt a kérdést itt az országházának falai között is. A cél jó, ebben egyetérthetünk, természetesen minden intézkedésnek vannak költségei, azonban szerencsére a hírek szerint Kálmán miniszter úr valóságos csodát tett a nyár folyamán, több ezer milliárd forintot teremtett szinte a semmiből. Ehhez a nagyságrendhez képest minden bizonnyal elhanyagolható bevétel kiesés lenne a kulturális események jegyeire vonatkozó áfa 27%-ról 5%-ra történő csökkentése. Ezért tisztelettel kérdezem államtitkár asszonyt, tervezik-e a kulturális események jegyeire vonatkozó áfakulcs csökkentését? Megtisztelő válaszát várom. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Megadom a szót Tompó Enikő államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben, parancsolja.
19: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam! Szeretném emlékeztetni, hogy ön nemrégiben még annak a kormánynak a tagja volt, amelyik a világrekorder 27%-os áfa kulcsot bevezette, most pedig itt 5%-os áfát követel a kulturális események jegyeladása terén. Nem emlékszem arra, hogy a KDNP korábban ilyen harcos szóvivője lett volna a kulturális szféra követeléseinek. Ön azt mondja, hogy a minisztérium és a kulturális szereplők közötti kommunikáció hagy némi kívánnivalót maga után, így önöknek kell felvetni ezt a kérdést. Hát én azt gondolom, hogy a kulturális szereplők, akiket 16 év után mi végre meghallgatunk, nem igénylik az önök közvetítő szerepét. Teljesen pártpolitikától mentes, valódi partnerséget építünk, ugyanis a kulturális szféra szervezeteivel. Velük közösen dolgozzuk ki egy új transzparens és szakmai alapú kulturális rendszer alapjait. Ezért nem gondolom, hogy a kulturális élet szereplőinek többsége visszasírná a Hankó Balázsféle párbeszédet. Nálunk ugyanis az önök gyakorlatával ellentétben a kultúrával foglalkozó minisztériumi pozíciókat hozzáértő szakemberek töltik be. Ami a konkrét kérdését illeti, az áfa csökkentést illetően, a választási programunknak megfelelően több területen már megtörtént az áfa csökkentés, nem lesz ez másként a kultúra területén sem. Az érintett szereplőkkel folyik a párbeszéd, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban átalakítani a kulturális szektor elmúlt évtizedes rossz szokásokon alapuló igazságtalan támogatási rendszerét. Nyilván gyorsabb és könnyebb dolgunk is lehetett volna, ha nem üres kasszával adták volna át a kormányzást, de megnyugtatom, hogy az érintettek bevonásával közösen dolgozunk a kulturális reformokon.
1: Köszönjük, tisztelt országgyűlés! Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Van-e már terve a Tisza kormánynak a homokhátság víz megtartásának rendezésére címmel? Képviselő úr, öné a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Mint ahogy ismeretes, tudjuk, hogy a homokhátság évtizedek óta sajnos borzasztó kiszárításnak van kitéve. Nagyon sok esetben a hibás szakmai döntések vezettek idáig, hiszen az erdőtelepítési program sem a várva várt eredményt hozta meg, hanem pont az ellenkezőjét, illetve ugye a vízügy is évekig vagy évtizedekig, ahelyett, hogy az ott lehulló csapadékot megtartotta volna, inkább azon mesterkedett, hogy hogyan lehetne elvezetni a területről. Tehát ez egy borzasztó hibás szemlélet volt. Mi amióta parlamenti párt vagyunk, 4 éve az előző kormánynak próbáltuk az értésére adni, hogy ezeket a vizeket, ezeket helyben kell tartani, és így kell megóvni a homokhátságot a kiszáradástól. Mégsem történt semmi, olyannyira nem, hogy 2024-ben a központi költségvetésben több mint 400 milliárd forint volt betervezve annak érdekében, hogy a homokhátságon vízpótló és vízmegtartó beruházások legyenek kieszközölve. Ezt forráshiányra hivatkozva egy tolvonáson áthúzták, és nem lett ezekből semmi. Majd a következő évben, 2025-ben, ami a választások előtti év volt, 4,7 milliárd forintot szántak ugyanerre a célra, csak akkor már nem az Csonka-Honnak az egy tizedét kitevő homokhátságra, hanem az egész országra terjesztették ki ezt az összeget. Tehát a területet 10-szeresére növelték, a hozzáallokált forrásokat pedig a századára csökkentették, így 1000-szeresére törpítették a problémát. A probléma az pedig most már akkora, hogy ugye 20 éve a félsivatagi övezetekhez tartozik a homokhátság, tehát hogyha nagyon gyorsan nem fog valami nagyon ható segítség érkezni erre a területre, akkor egész egyszerűen élhetetlen lesz, és ennek már látjuk a gazdasági hatásait is, mivel látjuk, hogy a mezőgazdaságból élők sajnos rendre hagynak fel a tevékenységüket, de a vállalkozói kedv is visszaesett borzasztóan ebben a térségben, ide lehet ezt valószínűleg visszavezetni. Éppen ezért adódik a kérdés, hogy önök mennyivel veszik komolyabban ezt a problémát, és egészen pontosan mit terveznek annak érdekében tenni nagyon rövid időn belül, hogy a homokhátságból, a félsivatagból ne teljes sivatag legyen. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak. 2 perces időkeretben parancsolja.
20: Elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Őszintén szólva a szívemből beszél, én magam sem értem, hogy az elmúlt 16 éven volt elképzelés, ahhoz miért nem rendeltek legalább annyi pénzt, hogy el lehessen indulni a homokhátság kérdésével. Nagyon súlyos problémát él át az ország és Európa. Gyakorlatilag évtizedek óta, majd 50 éve folyamatosan csökken a talajvíz az országban. A homokhátságon szerintem 5-6-8 métert is süllyedt a talajvíz, amit meg kell oldani, ezt a problémát. Egyéb iránt csak, hogy jelezzem, hogy hol tartunk, ha a Tisza 2 éves vízhozamát bevezetnénk Magyarországon a talajba, akkor talán utolérné magát az a talajvíz állapot, ami évtizedek alatt elkopott. Ez úgy gondolom, hogy évtizedek alatt sikerül ezt újra összeállítani. Néhány hónapos munka után elkészült az országos vízmegtartási koncepciós akcióterv, ilyen nem volt még, nagyon büszkék vagyunk rá. Sokat nem akarok róla mondani, mert most megy kormány elé, azon túl, hogy 400 oldal, egy külön fejezet foglalkozik a hátságokkal és a homokhátsággal is, és több projektet is terveztünk arra, hogy megoldjuk a homokhátság kérdését, és egyáltalán a hátságok kérdését, a nyírségvízpótlását, és a többi, és a többi. Tehát azt tudom mondani, hogy elkezdődik egy munka, nem egy, hanem sok projekttel. Remélem, hogy sikerül hozzá pénzt is rendelni, és elsősorban az a lényeg, hogy a táji vízmegtartást a felszíni vizekben, a talajvizekben tudjuk megfelelően pótolni. Szeretnénk úgy pénzt költeni, hogy annak értelme legyen, és gondolkodunk egyébként a tisztított szennyvíz felhasználásán is. Ez egy hosszú munka, de nagyon szeretném nagyon hamar elkezdeni.
1: Köszönjük, miniszter úr! Dr. Csibi Krisztina, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a vidék és településfejlesztési miniszternek. Miért nem nyújt segítséget a kormány a bonyhádi zománcárugyár felszámolása miatt munkanélkülivé váltak megsegítésére címmel. A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg. A kérdésre a miniszter felkérésére dr. Barna Szabó Tíme államtitkárasszony fog válaszolni. Képviselőasszony, öné a szó 2 perces időkeretben.
21: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony.
6: Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkárasszony, mint önök is bizonyára hallották a mai nap során többször is, az Emalion Bonyhádi Zománcáru Kft. 2000... Tessék? Köszönöm. 2026.
1: Figyelemmel hallgassa legyen, kedves képviselő úr, a képviselőasszony. Köszönöm.
6: És felszámolásával az utolsó olyan gyár is megszűnik hazánkban, ahol még hagyományos technológiával készítették a jellegzetes, ikonikus, a hungarikumok gyűjteményében is szereplő piros zománcedényeket. A gyárat több mint 115 évvel ezelőtt, 1909-ben alapították. A felszámolással és a gyár bezárással a hazai tradicionális edénygyártás ezen ága végérvényesen lezárult. Idén tavasszal, 2026 márciusában kaptam a tájékoztatást arról, hogy megoldódni látszik a hosszú hónapok küzdelmes munkájának időszaka, és megoldódni látszik a gyárnak a problémája, helyzete is. Ezek után váratlanul ér, hogy mintegy 150 dolgozó veszítette el augusztusban az állását, vált egyik napról a másikra munkanélkülivé. Azoknak a bonyhádi és környékbeli családoknak a legnagyobb most a vesztesége, ahol több generáció óta ez a gyár adott munkát és megélhetést. A helyi önkormányzat polgármesterasszony vezetésével, akinek innen is meg kell köszönni ebbéli áldozatos munkáját, azonnali válságkezelésbe kezdett, hogy segítsen az utcára kerülő dolgozóknak. Első lépésként rendkívüli állásbőrzét hirdette 2026. szeptember 3-ára munkaerőpiaci tájékoztató és állásbőrze címmel. Erre az alkalomra 17 környékbeli vállalat, vállalkozás, szervezet jött el, amelyek azonnali nyitott pozíciókat ajánlottak fel az elbocsátott gyári munkásoknak.

0: elveszítő honfitársainkat. Köszönöm szépen megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen. Látom, a Bonyhádi ügy nagy érzelmeket kavar, de arra kérem a képviselő urakat, hogy legyenek kedvesek és ne kiabáljanak közbe, miközben mások felszólalnak. Nagyon kedves, köszönöm szépen. És most megadom a szót dr. Barna Szabó Tíme államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselő asszony, az önök kormányzás alatt 16 évig beszéltek a magyar vállalkozások megerősítéséről, és közben pedig sorba veszítettük el azokat a hazai termelőkapacitásokat, amelyek magyar munkahelyeket, magyar szakmai tudást és magyar ipari hagyományt jelentettek. Számos olyan magyar vállalkozás és tradicionális hazai termelőkapacitás tűnt el az alatt a 16 év alatt, amely generációkon keresztül adott munkát és biztosított megélhetést egy-egy térségben. A Fidesz kormány gazdaságpolitikájának a következménye, hogy miközben a magyar vállalkozások egyre nehezebb helyzetben kellett, hogy helytálljanak, a hazai önálló termelői kapacitások folyamatosan szorultak vissza. A Bonyhádi gyár bezárása is ennek a folyamatnak a következménye. Igen, a helyi önkormányzat azon próbál segíteni, amit önök kormányzati szinten leromboltak. Szeretném megnyugtatni, hogy az önkormányzat mellett a kormányhivatal is folyamatosan tartja a kapcsolatot a cég vezetésével, az érdekképviselettel, az önkormányzattal és a potenciális munkáltatókkal annak érdekében, hogy a gyárbezárás a munkavállalók számára a lehető legkisebb veszteséggel járjon, és valamennyien mi hamarabb újra el tudjanak helyezkedni. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük. Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, Dulcs Dávid, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Mikor várható, hogy a hazai zöldségek és gyümölcsök áfája 27%-ról 5%-ra mérséklődjön? A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Kármán András pénzügyminisztert bízta meg. A kérdésre a miniszter úr felkérésére Boda Nikoletta államtitkárasszony fog válaszolni. Most képviselő úré a szó, 2 perces időkeretben parancsolja.
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt államtitkár asszony, az előbbi felszólásom vagy kérdésem szervesen összefügg ezzel a kérdéssel, hiszen elmondtuk, hogy a mezőgazdaságot mennyi fajta a probléma sújtja, többek között a vízhiány. Én azt gondolom, hogy ez a tortának csak az egyik szelete, hiszen azt láthatjuk, azt a tendenciát láthatjuk az elmúlt időben, hogy az elmúlt egy évtizedben a hazai agrár vállalkozásoknak, gazdaságoknak a száma közel felére csökkent vissza. Tehát ez egy drasztikus szám, hogyha ezen belül is mondjuk megnézzük a zöldség és gyümölcs termesztőknek a számát, akkor azt láthatjuk, hogy például az apró magvas gyümölcsök esetében több ezer hektárról alig 100 hektárra csökkent vissza az apró magvas gyümölcsöknek a termő területe, tehát borzasztó fogyást láthatunk. És hát azt is látjuk, hogy közben az az import mennyiségű áru, ami beáramlik és ömlik hazánkba, többek között mondjuk a lengyel alma, egész egyszerűen a hazai termelőket szorítja ki a saját piacukról. Éppen ezért úgy gondolom, hogy valami hatható segítséget szükséges nekik nyújtani, mivel láttuk, hogy a vízhiány, a fagykár, a túlkínálat a piacon, ez mind-mind az ő megélhetésüket veszélyezteti, és én azt gondolom, hogy a hazai agráriumnak óriási szüksége van ezekre a termelőkre, tehát nekik mindenképpen valamilyen mentővet, mindenképpen valami segítséget kell nyújtani. Éppen ezért adódik a kérdés, hogy önök a választási kampány alkalmával azt mondták, hogy a hazai zöldség és gyümölcs termesztőknek az egyik önök által szánt mentőv az az lesz, hogy a 27%-ról 5%-ra csökkentik ezeket a termékeket sújtó áfának a mennyiségét. Tehát a kérdés az az lenne, hogy mikor várható, hogy a hazai zöldség és gyümölcs termesztők végre valóban 5%-os áfával tudják majd értékesíteni a portékáikat, és mikortól fog majd ez nekik valamilyen gyakorlati hasznot is hozni, hiszen itt még gyorsan hozzá szeretném tenni, hogy láttuk már azt évekkel korábban, amikor a sertéstenyésztők is megkapták ezt a lehetőséget, 5%-ra lett a sertéshúsnak az áfája csökkentve, de a kereskedők benyelték sajnos az árést. Azt szeretnénk, hogyha ez az összeg a termelőknél, nem pedig a kereskedőknél maradna. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Boda Nikoletta államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben. Parancsolja.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr.
0: A kormány fenntartja azt a vállalását, hogy a jelenleg 27%-os áfa alá tartozó egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkenti. A pontos termékkör meghatározása az intézkedés költségvetés

0: hatásainak feltárása, valamint a végrehajtási részletszabályok megalkotása gondos előkészítést igényelnek. Ennek során azt is vizsgáljuk, hogy milyen eszközökkel biztosítható, hogy az adócsökkentés ténylegesen megjelenjen a fogyasztói árakban, és annak előnye ne tűnjön el a kereskedelmi láncban. Az áfa csökkentés a népegészségügyi szempontok mellett elsősorban a fogyasztók terheit mérséklő intézkedés, ami a meghatározott termékkörre az uniós joggal összhangban származási helytől függetlenül vonatkozni fog. Az áfa csökkentés viszont önmagában nem oldja meg a magyar zöldség és gyümölcstermesztés valamennyi problémáját. Az idei rendkívüli asszály és elemi károk miatt a kormány minden korábbinál hamarabb megkezdte a közvetlen agrártámogatások előlegfizetését, ezáltal mintegy 106 milliárd forint jut a megszokottnál korábban közel 150 ezer gazdálkodó részére. A tavaszi fagykárt és jégesőkárt elszenvedett szőlő- és gyümölcstermelők hektáronként 100 ezer forint kárenyhítési előleget igényelhetnek. Emellett mintegy 6 milliárd forint rendkívüli uniós válságforrást is mozgósítottunk a nehéz helyzetbe került gazdaságok számára. A gazdáknak azonnali segítségre, a családoknak pedig megfizethető egészséges élelmiszerekre van szükségük. A termelők támogatását már megkezdtük, és az áfa csökkentésre tett vállalásunknak is eleget fogunk tenni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, államtitkárasszony! Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Miért nem tesznek semmit a gyárbezárások megállítása érdekében a Jászságban címmel? A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert bízta meg. A kérdésre, a miniszter felkérésére dr. Barna Szabó Tíme államtitkárasszony fog válaszolni. Most öné a szó, képviselő úr, 2 perces időkeretben.
2: Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Shangjin Mikron Hungary Kft. Közel 20 éve van jelen Jászfényszaróvárosban. Eddig több mint 350 embernek adott munkát, ebből közel 200 közvetlen a térségből származik. A cég vezetése hozzám fordult segítségért, ugyanis a gyár egyik legfőbb részlegét a bezárás fenyegeti. Ha ez megtörténik, akkor több száz embernek kell máshol elhelyezkedni, és a kormány a füle botját sem mozdítja, hogy segítsen a munkavállalókon. Mindemellett, ahogy már itt szinte minden képviselőtársam említette, kivéve a Jászság országgyűlési képviselőjét, az Electrolux gyár bezárásával 600 ember veszítette el a munkahelyét, az összességében már közel 1000 fő vesztette el a munkahelyét a Jászságban. A magam szintjén minden támogatásomról biztosítottam az érintetteket, mivel engem kerestek meg, és ezért minden igyekezetemmel igyekszem mindent megtenni, de most, tisztelt államtitkárasszony, önök vannak kormányon. Ha ebben a térségben, nálunk a Jászságban folyamatos gyárbezárások és több száz vagy akár 1000 dolgozó elbocsátása történik, az nem csak a Jászságra, hanem az egész ország gazdaságára nézve nagyon negatív hatással jár. A mindenkori kormány dolga a gyárbezárásokat megakadályozni, vagy ha már megtörtént, akkor a családokat és a munkavállalókat segíteni. Tisztelt államtitkárasszony, most nem láthatunk semmit, de olyannyira nem láthatunk semmit, hogy foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár sincs kinevezve, tudom, erről már az előbb beszélt, csak mégiscsak eltelt azóta 5 hónap, és ha munka van, akkor minden van, az embereket ez érdekli. Az elhangzottakra tekintettel, tisztelettel kérdezem, miért nem tesznek semmit a gyárbezárások miatt munkájukat elvesztett magyar emberekért? Szeretném tisztelettel kérni, amennyiben lehetséges, hogy ne felejtse el államtitkár asszony, mert itt minden válaszadó eddig elfelejtette, hogy aki a hatalom, az a felelősség. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük. Megadom a szó dr. Barna Szabó Tíma államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ma hatodjára teszik fel ugyanazt a kérdést, 3 különböző miniszternek címezve. Értem én, hogy meg lett kapva, vagy meg lett adva önöknek a feladat, hogy el kell vinni a narratívát a mai, hát elég kínos ügyekről, úgy, mint Sesták, úgy, mint Hankó. De mondhatnám a gyerekvédelmi diagnózist is. Bocsánat, majd mindjárt biztos tud valahogy esetleg időt kérni, de most hadd mondjam el, ha már elkezdtem. Attól még, hogy elmondják, hogy mindez a kormány hibája, attól még nem lesz igaz. Tehát ha 28-szor elmondják, sem. A kormány rekordidő alatt felvette a kapcsolatot az érintett munkáltatókkal és munkavállalói érdekképviseletekkel, és az általuk jelzett igényekhez igazodó programok kerülnek kialakításra. A Szociális és Családügyi Minisztérium feladata, hogy minden szükséges információval rendelkezzen, segítse a munkavállalókat és a munkáltatókat, és időben tudjon egy gyárbezárás vagy csoportos létszámleépítésnek a következményeiről is. Igény esetén célzott egyedi foglalkoztatási program megvalósítására is lehetőség van, mobilizálható pénzügyi forrásokkal. Ennek célja lehet a munkavállalók átmeneti megsegítése, a munkáltató esetleges fizetésképtelensége esetén, de erre vonatkozó felelős döntést csak a megfelelő információk birtokába lehet hozni. Fontos világosan látni, hogy van-e anyagi fedezet a csoportos létszámcsökkentés pénzügyi következményeire, vagy esetleg az úgynevezett bérgarancia alapeszközére kell leszámítanunk. Pócs képviselő úrnak megnyugtatásul szeretném jelezni, ha már így a járságra hegyezte ki a problémát, hogy a Jászberényi járási hivatal foglalkoztatási osztálya intézkedési tervet készített a helyzet kezelésére, és a kapcsolattartás a vállalkozással folyamatos munkájukat is ezúton köszönjük szépen. Értem én, hogy úgy próbálnak beállítani, mintha minden a mi hibánk lenne. De nehéz ugye mostani helyzetért másokat hibáztatni, hogy önök 16 évig kormányoztak. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük. Szabadi, tisztelt országgyűlés, legyenek kedvesek és figyelemmel hallgassák a többieket is. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Állami kezelésbe veszik-e az ország egyetlen 56-os múzeumát címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához közeledve Novák előtt képviselőtársam írásbeli kérdésben hívta fel az önök figyelmét arra, mégpedig az ország egyetlen 56-os múzeumára, amelyet a Korvin köz legendás parancsnoka Pongrácz Gergely alapított kiskunmajsai birtokán. A múzeum egyre nehezebb helyzetben van, mert évek óta sem az államtól, sem az önkormányzattól nem kap működési támogatást. A tulajdonos sajnos azon gondolkodik, hogy elfogadja a nemrég kapott vételi ajánlatot, ezért a múzeum sürgős állami tulajdonba vétele vált szükségessé. Tisztelt államtitkár asszony, válasza alapján a múzeum tevékenységét méltónak tartják, az állami támogatásra is megvizsgálják, milyen módon kapcsolódhat a hazai közgyűjteményi hálózathoz. Magyarország rendszerváltás óta hatalmon lévő kormányainak nagyon nagy hiányossága, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét a nemzet fővárosában múzeum nem örökíti meg, ezért itt lenne az ideje, hogy Budapesten is 56-os emlékmúzeum épüljön. Kérem tisztelt államtitkár asszony válaszát azzal kapcsolatban, hogy vizsgálatuk eredménye alapján hajlandó-e a Tisza kormány a kiskunmajsai 56-os múzeum működési támogatására vagy állami tulajdonba vételére? Tervezik-e, hogy a hősök és a szabadságharc emlékének ápolására Budapesten is 56-os emlékmúzeum jöjjön létre? A 70. évforduló alkalmából kapnak-e állami kitüntetést az 56-os hősök? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Tompa Enikő államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben, parancsolja.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Nemrégiben, amikor frakciótársa korábban az intézmény támogatásáról kérdezett, egyértelmű választ adtam neki is, hogy a múzeum tevékenysége méltó a folytatásra, keressük annak a lehetőségét, hogy milyen módon kapcsolódhat a hazai közgyűjteményi hálózathoz, egy jövőben létrehozandó 56-os emlékmúzeumhoz. Abban is egyetértünk, hogy egy olyan gyűjteményről beszélünk, amelynek helye van a magyar nemzeti emlékezetben. 1956 emlékének megőrzése közös nemzeti felelősségünk. Pongrácz Gergely áldozatos munkájának köszönhetően Kiskunmajsán olyan kiállítóhely jött létre, amely több évtizeden át próbálta megőrizni 56 hőseinek személyes emlékét. 56 azonban nem csak Kiskunmajsa és Budapest, hanem az egész nemzet közös öröksége, ezért jogos az a felvetés is, hogy Budapestnek, annak a városnak, amely a forradalom és a szabadságharc legfontosabb helyszíne volt, legyen olyan intézménye, amely 1956 történetét átfogóan és méltó módon mutatja be. A budapesti 56-os emlékmúzeum létrehozásának kérdését indokoltnak tartjuk. A 70. évforduló erre is különösen jó alkalmat adhat, nem csak a megemlékezésre, hanem arra is, hogy hosszú távon rendezzük az emlékük és örökségük megőrzésének intézményi feltételeit. Ezért ígérem önnek, hogy mielőbb megkeressük annak a lehetőségét, hogy mielőbb is mindenki számára megnyugtatóan rendeződjön a helyzet, és hamarosan a múzeum gyűjteménye kapcsolódhasson a hazai közgyűjteményi hálózatba. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, dr. Koncz Zsófia, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Támogatja-e a kormány a Hernád-Kércsi-Hernád híd felújítását, illetve amennyiben szükséges, új híd megépítését címmel? Képviselő asszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon!
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkár úr! Az elmúlt években egyre nagyobb figyelem irányult a Hernád völgyére és azoknak a turisztikai fejlesztéseknek a jelentőségére, ami azt gondolom, hogy kiemelkedően fontos az ott élő embereknek. Természetesen a Hernád híd helyzete is nagyon fontos mindenféle szempontból. 2020-ban, amikor országgyűlési képviselő lettem, akkor felmértük azt, hogy melyek azok a legfontosabb infrastruktúrális fejlesztések, amelyeket igyekeztünk évről évre teljesíteni, csak hogy néhányat kiemeljek ezekkel kapcsolatban. 2023-ban tényleg a térségünk egyik nagy álma teljesült, hiszen a 37-es út 4 sávos lett Gesztelytől egészen Szerencsig. Évtizedekig vártunk erre a fejlesztésre, a térség következő 100 évét határozza meg. Egyébként nagyon sok visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a közlekedésért felelős miniszter úr múlt héten kitette, hogy Gesztelytől megújították, felújították a 37-es utat, és nem igazán értették, hiszen ez egyértelműen a Fidesz-KDNP kormányok alatt készült el. Emellett a Takta közben 50 km utat felújítottunk, megújult a Tokaji Erzsébet királyné hídja, számos vasútállomás megújult, illetve a felújítását megkezdtük, külterületi és belterületi utak, és nemrég elkészült a Tarcal és Tokaj közötti út is. Természetesen nem vagyunk az út végén, tehát számos feladat van még előttünk, és a Hernád-Kércsi hidat is itt kell említeni. 2020-as bejárásunkat követően a Magyar Közút megerősítette a hidat, biztosítva annak használhatóságát. Tavaly sikerült elérni, hogy a kormány egyedi forrást biztosítson arra, hogy a tervezést meg tudjuk kezdeni. Márciusban kiírták a közbeszerzést, a bírálati szakasz még folyamatban van. Az lenne a kérdésem, hogy a Tiszapárt azt ígérte, hogy országos hídfelújítási programot indít azonnal, ebbe benne lesz-e a Hernád-Kércsi híd, és csak még egy gondolat, ezt a kérdést egyébként a térség Tiszás országgyűlési képviselőjének kellene feltenni, de mivel ő azt mondta már a kampányban, hogy helyi ügyekkel nem fog foglalkozni, ehhez következetesen tartja magát, azt tudom mondani, hogy én minden helyi fejlesztés érdekében szót fogok itt kérni, és köszönöm szépen előre is a tisztelt válaszát.
1: Köszönjük szépen, most megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt háztisztelt képviselő asszony. Azért bátran forduljon a képviselőjéhez, hiszen mindennel képbe van a választókerületben, úgyhogy...
8: Úgyhogy csak erre tudom ön bíztatni. Nos igen, 200-nál is több olyan közúti híd van az országban, amelyhez azonnal hozzá kellene nyúlni. Ennek egy tetemes részéhez tervezünk is hozzányúlni, már a jövő évi költségvetés terhére, de azt azért látni kell, hogy az a pénzszivattyú, amit az autópálya és a gyorsforgalmi út hálózat koncesszióján keresztül Mészáros Lőrincékhez irányítottak, illetve a Mohácsi Dunahídhoz hasonló hatalmas rablások gyakorlatilag, éppen az ilyen beruházásoktól szívták el a forrásokat. Tehát a 3- és 4-szárnyú úthálózat, a magyar vidék ütőerei egyszerűen katasztrofális állapotban vannak, és éppen ezeket kezdjük most el rendbe rakni. És ha bár még végleges döntés nincsen a hídfelújítási programról, de azért annyit elárulhatok, hogy ez a híd benne van
7: a felújításra javasoltak között. Mint mondta, a híd tervezésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van, a tervezés forrása biztosított. Sikeres eljárás esetén a tervek készítése 2027-ben indulhat el. Ekkor dől el, hogy felhasználható egyáltalán bármi ebből a hídból, amelyek egyébként a szerkezetéhez építése óta nem nyúltak. És mint ön is említette, egy sávelhúzás miatt most csak félpályán használható. Tehát az előző kormánynak éppen emiatt a romboló politikája miatt pont az ilyen egy-egy térség ütőerének számító utak lettek szinte használhatatlanok, és innen kellett nekünk indulni. A híd kivitelezés szerepel az országos felújítási programban, mint mondtam, a szükséges forrást a tervek előkészülete után kell majd biztosítani, és hogyha minden jól megy, terveink szerint 2029-ben már a kivitelezés is folytatódni fog. Nagyon nagy kár, hogy erre ennyit kellett várni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, a kérdések tárgyalásának végére értünk. Én köszönöm szépen az együttműködésüket, az elnöklést átadom dr. Latorcai Csaba alelnök úrnak, és most 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Országgyűlés tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat. Most 16 óra 55 perc van, áttérünk az azonnali kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, Szűcs Gábor és Palóc André, a Fidesz képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnöknek, a magyar emberek inkább piaci árat fizetnének címmel. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Fidesz frakcióvezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így a miniszterelnöknek távolléte miatt a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Fidesz frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt Országgyűlés, tehát Nagy Bálint, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mi lesz a vidékkel címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Tárkányi Zsolt államtitkárt jogosította föl. Kérdezem a képviselőt, elfogadja-e a válaszadó személyét? Igen, Nagy Bálint képviselő úr jelzi, hogy elfogadja Tárkányi Zsolt államtitkár úr válaszadását. Így most megadom képviselő úrnak a szót, parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. 2010-hez képest több mint háromszorosára nőtt az országhatárig elérő autópályák száma. 1300 kilométerről több mint 1900 kilométerre nőtt a hazai gyorsforgalmi utaknak a hossza. Így az elmúlt 15 évben Európai Uniós szinten is terület és lakosság arányosan egyértelműen az Európai Unión belül is Magyarországon fejlődött az egyik legjobban a gyorsforgalmi úthálózatunk. Azonban szomorú azt látni, hogy a Tisza kormányzása alatt egész egyszerűen leállt az ország fejlődése, sőt, napról napra újabb és újabb gyárbezárásokról hallhatunk híreket, és sajnálatos módon egyre több munkahely is megszűnik. A kormány láthatóan támadja a magyar tulajdonú autópályakoncessziókat, csak a magyar tulajdonú autópályakoncessziókat, és hallhattuk az elmúlt hetekben is, hogy valótlan hamis számokkal kívánják befolyásolni a közvéleményt. Én ezekben most nem mennék bele, erről sokat beszéltünk már, de szeretném fölhívni a figyelmét államtitkár úrnak és a kormánynak is, hogy ennek nagyon súlyos ára lesz, és ezt az árat a magyar emberek fogják megfizetni, hiszen nagyon fontos fejlesztések fognak elmaradni, de legjobb esetben is nagyon fontos fejlesztések fognak hosszú-hosszú évekig csúszni. Éppen ezért kérdezem államtitkár úrtól, hiszen az M1-es, mint az egyik legforgalmasabb autópályánk, gyorsforgalmi utunk, és a térségben élők nagyon sokan kerestek meg, illetve az arra közlekedők közül is sokan kerestek meg, hogy mire számíthatnak, hiszen hogyha önök fölmondják az autópálya koncesziót, akkor a jelenleg folyamatban lévő M1-es fejlesztés, ami nem csak egy felújítás, hanem lényegében egy újjáépítés, hiszen az egyik legjelentősebb beruházás, ami most zajlik autópályafejlesztés tekintetében Magyarországon. Mire számíthatnak az erre közlekedők, illetve az itt lakók, mennyi időt fog igénybe venni, mekkora csúszás lesz, illetve egyáltalán félbe marad-e, vagy folytatódik ez a beruházás ezzel kapcsolatban? Várom államtitkár úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen a szót.
0: Megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát kicsit zavarban vagyok, mintha Mészáros Lőrinc magyar hangját hallottuk volna itt a parlamentben. Tehát ez az autópálya koncesszió ugye 35 évre Európai Uniós és magyar jogot sértve került a Szíj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF-hez. Ráadásul ugye kétszer szivattyúzzák ki a magyarok pénzét, egyszer a rendelkezésre állási díjjal, aztán aképpen, hogy másfél évvel a koncesszió megkötése után, odaítélése után már is felmódosították az árat, természetesen a magyar emberek kárára. Majd az építkezést is Mészáros Lőrinc cégei, de még a kommunikációt is Várkonyi Andrea cége végzi. Tehát így kopasztják meg kétszer a magyar embereket, miközben hallhattuk, hogy például a Hernád-Kercsi híd hány éve, milyen hányatott sorsa van. Tehát egészen elképesztő, hogy a bukott Fidesz kormány közlekedési államtitkáraként pont ön próbálja meg a Tisza kormány fejére olvasni, hogy milyen is a jó közlekedés politika, amikor vasútvonalakat zárattak be, amikor elhanyagolták a magyar vidék ütőereit jelentő úthálózat karbantartását, és azok ma már katasztrofális állapotban vannak. Ugyanakkor, amikor átvettük a kormányzást, olyan csontvázak, vagy talán egész temetők hullottak ki a szekrényekből, mint például az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetésére. A Fidesz döntése alapján 149 milliárd forint jutott volna, miközben ugyanezt a feladatot 44 milliárdból, tehát a harmadából is el lehet látni. Tehát ez 105 milliárdos különbség. Akkor nem volt szó még a Szijj László féle afrikai kalandról, amit szerencsére az állami tulajdonú bankoknak visszafizettek 126 milliárd forint értékben ezeket a kölcsönöket. Tehát olyan ügyek kerültek elő, miután átvettük a kormányzást, amelyek nagyon hosszú évekre gúzsba kötik a költségvetést. Ennek ellenére elkezdjük az M49-es autópálya fejlesztését és meghosszabbítását a román határig, tehát Szatmárnémetig, Budapestről 2029-ben már autópályán juthatunk el, a vasúthálózat fejlesztése pedig történelmi léptékű lesz. Mint mondtuk, torzókat nem hagyunk, így az M1-es autópályán sem lesznek a mostani áldatlan állapotok olyan hosszú ideig, mint a...
0: Képviselő úr, lejárt az ideje, így most vissza kell adnom a szót Nagy Bálint képviselő úrnak. Egy perces időkeretben viszont válaszra.
1: Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, ez a Magyar Emberek hangja volt, hogyha Mészáros Lőrinc hangját keresi, akkor kérdezze meg a főnökét, Magyar Pétert, szerintem ő volt az, amikor állásért kuncsorgott nála. Tisztelt államtitkár úr, jó lenne, hogyha, bár nem meglepő, de szomorú ez a nagyképű gőgös stílus, amit öntől lényegében rendre hallhatunk, de azt gondolom, hogy nem engem nem tisztel meg ezzel, mert az különösebben nem érdekel. A magyar embereket nem tiszteli meg egy normális válasszal. Az M1-essel kapcsolatban volt egy egyértelmű kérdésem. Magán a kutya kötelesség, hogy erre normális hangnemben, normális stílusban szakmai választ adjon. Lesz most egy perc, szedje össze magát és próbálkozom meg bele. Köszönöm szépen a szót.
0: Viszont válasz illeti meg Tárkányi Zsolt államtitkár urat is egy perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. Hát a magyar emberek április 12-én úgy gondolom elmondták, hogy mit gondolnak erről a stílusról, amit most ön itt előadott. Az autópálya hálózat fejlesztése a korábbi évekkel ellentétben a jövőben szakmai alapon fog eldőlni, miután azt a súlyos örökséget egyébként próbáljuk rendbe rakni, amit ránk hagytak. Az M1-es autópályán például 80 kilométeres sávelhúzást hagyott ránk a Fidesz, olyan balesetveszélyes szituációkat eredményezve, ami már több halálos balesetet is okozott. Egyébként a jogszabályokban 9 kilométer lehetne egy legfeljebb, leghosszabb elhúzás, ez alól adott az MKIF-nek az előző kormányzat felmentést. Természetesen, amint említettem, torzókat nem hagyunk, az országot építjük, szakmai alapon fogjuk eldönteni azt, hogy melyik projekt valósul meg és melyik nem, és egyáltalán nem lesz az szempont, hogy az országot kifosztó Mészáros Lőrinc frakció mit kér rajtunk számon. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés! Rétvári Bence, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek, sértésről sértésre címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Kérdezem Rétvári Bence képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, jelzi, hogy nem fogadja el a válaszadó személyét. Így tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy a miniszternek a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a KDNP frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Dr. Simicskó István. A KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, mikor lesz rend és biztonság egész Budapesten címmel. A miniszter távolléte miatt, itt van miniszter úr, úgyhogy tisztelettel akkor Simicskó István képviselő urat illeti a szó.
3: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, látja mindenki, hogy ennyire azonnali a kérdés, ennyire sürgős, hogy így rohannom kellett. Köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a miniszter úr, hogy megtisztel minket a jelenlétével. Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés! Az elmúlt időszakban több olyan súlyos, erőszakos bűncselekmény történt Budapesten, amely joggal kelthet aggodalmat a fővárosban élők esetében, és az ide látogatókban is. Legutóbb, hogy csak néhányat említsek, a 4-es 6-os villamoson késelés történt. A Víg Színház környékén súlyosan bántalmaztak egy embert, az Akácfa utcában pedig emberölés történt. Ugye ezek az esetek különböző helyszíneken történtek, de ugyanarra a problémára hívják fel a figyelmet. Budapest közbiztonságával kiemelten kell foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy a fővárosiak joggal válják el, hogy biztonságban érezhessék magukat, akkor is, ha munkába mennek, vagy tömegközlekedési eszközön utaznak, vagy este hazafelé mennek. Nyilván ehhez mindenek előtt nagyobb és láthatóbb rendőri jelenlétre lenne szükség Budapest utcáin is. A rendőrő jelenlét nem csak akkor fontos, amikor már megtörtént a baj, a megelőzés legalább ennyire fontos, ezt a miniszter úr meghallgatásán is beszéltük és tárgyaltunk erről. Véleményünk szerint határozottan fel kell lépni az erőszakos bűncselekményekkel, a garázdasággal és a kábítószerkereskedelme szemben is. Nem szabad elfogadnunk, hogy legyenek olyan közterületek vagy közlekedési csomópontok Budapesten, ahol nem érzik a magyar emberek biztonságban magukat. Tehát a közbiztonság fenntartása mindannyiunk közös ügye, nyilván vannak erre hivatott szervek, és ezeknek a szerveknek jól együtt kell tudni működni a rendőrségnek, a fővárosnak, a kerületeknek, polgárőrségeknek és sok-sok minden másnak. Kérdésem arra vonatkozna, tisztelt miniszter úr, hogy mikor lesz rend és biztonság egész Budapesten, mit kíván tenni ennek érdekében miniszter úr? Én azt hiszem, hogy jogosan várják el az emberek, hogy biztonságban élhessenek. Várom érdemi válaszát, köszönöm szépen.
0: Most megadom a szót Pósvai Gábor belügyminiszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Valóban Budapest közbiztonságával kiemelten kell foglalkozni, nem csak most, ez igaz volt a múltra, igaz a jövőre is. Most a 2 percből nem fecsérelnék időt arra, hogy újra mondjam azt, hogy milyen örökséget vettünk át önöktől, inkább koncentrálnék a megoldásra, hogy mi az, amit mi tettünk már az elmúlt hónapokban, és mi az, amit tenni fogunk ennek érdekében, hogy javuljon a helyzet. Egyébként ez évek óta tart, ez a folyamatos helyzet, alapvetően nincs nagy változás, hogyha a számokat nézzük, de nem szeretnék statisztikai számokkal se dobálózni. Mit teszünk, vagy mit tettünk korábban? Ugye júliusban indult egy 30 napos közbiztonsági akció, melynek után ugye egy konklúziót levontunk, és utána egy végrehajtási terv készült rendészeti oldalról. De itt szeretném azt is megfogalmazni, hogy ez nem csak rendészeti kérdés, ez szociális és egészségügyi kérdés, ami Budapest utcáin látható. Ugye a szociális ellátórendszer is teljesen kiürült, ezt önmagában rendészeti kérdésként nem lehet kezelni. De rendészeti oldalról mi az, amit mi tettünk? Említette a kiemelt csomópontokat, ma 27 kiemelt csomópontot azonosítottunk Budapesten, ahol állandó rendőri jelenlétet biztosítunk. Ebből nagy része ez 0-24-es állandó rendőri jelenlét. Átszervezéssel naponta 40-60 fővel emelkedett a közterületi létszáma a rendőröknek, annak ellenére, hogy folyamatosan létszámhiánnyal küszködünk az elmúlt évek tevékenységének köszönhetően. Napközben most már ez eléri a 200 főt is sok esetben, ami korábban egy jóval kisebb létszám volt. Ezen felül elkezdtük az együttműködést a polgárőrséggel, és nagyon fontos az önkormányzati rendészetekkel való együttműködés, ahogy én is említette, és szeretnénk a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságának is a kiterjesztését a területi illetékességére. Ezt ugye a főpolgármester úrral is megbeszéltük, hogy ez mindenképpen egy fontos intézkedés lenne, hogy egész Budapest területén intézkedjenek ők is. Amit még szeretnénk, hogy a mi rendőri intézkedés nem igényli eset, ott nem mindig a rendőrség lépjen föl, ne rendőrt várjanak ilyen esetben az utcára, úgyhogy ebbe is az együttműködés még el fogjuk mélyíteni. Még az 1 percet föl fogom használni, hogy kiegészítsem ezt. Köszönöm szépen.
0: Viszontválaszra megadom a szót Simicskó István képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, köszönöm a válaszát, miniszter úr. Nyilvánvaló, hogy a magyar emberek biztonságérzetét közös érdekünk, hogy javítsuk. És hogyha sok bűncselekmény van, akkor nyilván a biztonságérzetét rontja az embereknek. Tehát mi abban partnerek tudunk lenni, hogyha a rendőrséget megkívánják erősíteni, és nyilván azt a létszám hiányt, amivel rendelkezik a rendőrös, azt megpróbálják javítani, pótolni, feltölteni. Ez azért jelentős mértékben összefügg azzal, hogy milyen életmények vannak, milyen szolgálati körülmények vannak, tehát várjuk meg a költségvetést, nézzük meg, hogy mit sikerül miniszternek elérnie. Szerintem jó lenne a rendőrség tagjainak az életményét emelni, nyilván mozzóbbá tenni a rendőri hivatást, a rendőri pályát, és ez legalább a létszámhiányt orvosolná. Nagyon sok a hajléktalan Budapesten, ez is látható, tehát valóban az önkormányzati szerveknek is közre kell működni abban, hogy ez a helyzet javuljon. Köszönöm szépen a válaszát.
0: Viszontválasz illeti meg Pósvai Gábor belügyminiszter urat is 1 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen. Egyetértek az egy percben elhangzottakkal, meg kell erősíteni a rendőrséget, és több forrást kell biztosítani, de hogy még más területeket is említsek, hogy hol van szükség szabályozásra, mert fontos szabályozási kérdésekről is beszélünk. Fontos probléma a flakonozás, ugye Budapesten, ugye ott egy hulladékgazdálkodási kérdésről van szó, köztisztasági kérdésről, és ugyanígy a trafikok helyzete, azoknak a nyitvatartásnak a szabályozása, vagy akár az alkoholárusítás szabályozása, ez pedig kormányzati szinten van arra törekvés, az önkormányzatok számára visszaadjuk ennek a jogát, hogy ezt tudják szabályozni, mert a trafikok is fontos gócpontjai a budapesti problémáknak, úgyhogy ez is egy szabályozási fontos kérdés, tehát nem csak rendészeti problémáról beszélünk. Úgyhogy összefoglalva, létszámot már növeltünk, együttműködünk más szervekkel, rendészetekkel, polgárőrséggel, szeretnénk a szociális ellátórendszert megerősíteni, erre egy szociális kríziskezelő munkacsoport létesült Budapesten belül a rendészeti munkacsoport mellett, és szeretnénk a szabályozást is úgy alakítani, hogy Budapest utcái biztonságosabbak legyenek, és mindenki nyugodtan tudjon hazamenni. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Hajlandóak valamit tenni a gazdákat kizsigerelő alacsony felvásárlási árak ellen? Címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Árvai Nikolett államtitkárasszonyt jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Igen, képviselő úr jelzi, így dr. Apáti István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkárasszony. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy soha nem volt még annyira nehéz gazdálkodni, mint mostanában. Soha ilyen nehéz helyzetben még mezőgazdasági őstermelők és őstermelői családi gazdaságok nem voltak, mint ebben az évben. Lehetne itt sok problémát sorolni, a visszatérő tavaszi fagykárok problémáját, a szinte megoldhatatlan aszálykérdést, a generációváltás elmaradását, de én most az alacsony felvásárlási árakkal kapcsolatban szeretném önt kérdezni. Bugaci és más kiskunsági termelők jelezték, hogy 70 forintért vásárolják fel tőlük a tejet, amelyet a Romániának nevezett államalakulat területén aztán 180 forintért, vagy még attól is drágában adnak el. A felvásárlás, a felvásárló kérdéskörét kellene körbejárni, mert ők is üzletszerűen visszaélnek, és üzemszerűen visszaélnek a termelők kiszolgáltatott helyzetével. De ami hozzám egy kicsit közelebb áll, az a zöldség-gyümölcs helyzet. Nézzünk néhány összehasonlító árat. Az első osztályú étkezés almát legjobb esetben 100-120 forintért veszik meg a termelőktől. Két évvel ezelőtt ez 180 és 200 forint körül mozgott. A hagyma vagy a sárgarépa ára 70 forint körül mozog. Két évvel ezelőtt ez a 100 és 150 forint közötti kilogrammonkénti ártartományba tartozott. A léalmáért 55 forintot adnak, vagy kevesebbet, 80 és 100 forintért vették meg két évvel ezelőtt. Úgy is lehetne mondani, hogy 5 és 8 évvel ezelőtti árakat fizetnek a termelőknek. Alaposan ki kell vizsgálni, ezt javaslom önöknek nagy tisztelettel, az úgynevezett tészek esetleges visszaéléseit, akik saját magukon kívül általában nem képviselnek senkit az ég adta világon. Ki kell vizsgálni a tejfelvásárlók esetleges visszaéléseit, és tenni kell annak érdekében, hogy ne tegyék tönkre végképp a mezőgazdasági őstermelőket. Ezzel kapcsolatban szeretném önt kérdezni, bízva abban, hogy ön nem a régi SZDSZ szlogent fog előhúzni, hogy a piac önszabályozó jellegére meg szerepére kell hagyatkozni, hogy milyen tervük, milyen ötletük van azzal kapcsolatban, hogy ne ilyen gyalázatos felvásárlás árakat fizessenek a magyar családi gazdálkodóknak. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm.
0: Megadom a szót dr. Árvai Nikolett államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumban azon dolgozunk, hogy a kertészeti ágazatok versenyképessége megmaradjon, és a termelők tisztességes árat kapjanak a megtermelt áruért. A termelőket számos, a közös agrárpolitika egymást kiegészítő támogatási és fejlesztési eszközével és a nemzeti költségvetésből is segítjük. Az idei év nehézségei ugyanakkor jól mutatják, hogy az ágazatok hosszú távú megerősítéséhez a támogatások mellett a termelői együttműködések további erősítése, valamint a piaci alkalmazkodó képesség növelése is szükséges. A termelők piaci pozíciójának javítása szempontjából továbbra is kiemelt jelentőségű az összefogás és a termelői együttműködések erősítése. A kis árumennyiséggel tárgyaló termelő egyedül lényegesen gyengébb alkupozícióban van, mint az a termelői közösség vagy szervezet, amely nagyobb mennyiségű, egységes minőségű árualapot tud kínálni, megfelelő tárolási és válogatási kapacitással rendelkezik, és szervezetten tud tárgyalni a feldolgozókkal. A termelői szerveződések ezért kiemelt támogatást kapnak, és vissza nem térítendő forrásokkal erősíthetik a termelők piaci alkupozícióját, a közös értékesítést, a tárolást, a csomagolást és a marketinget. A minisztérium az elmúlt időszakban a termelők jogi és piaci pozíciójának megerősítése érdekében is jelentős lépéseket tett, melyek a termelők kiszolgáltatottságának csökkentését, a szerződéses kapcsolatok kiszámíthatóságának javítását és a termelők tárgyalási pozíciójának erősítését szolgálják. Célunk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel továbbra is támogassuk a magyar agrárium versenyképességét, a termelők jövedelmi helyzetének stabilitását és a termelői alkupozíció erősítését. Hisszük, hogy a magyar agrárium jövője az összefogásban múlik. Az összefogáson múlik. A termelő, a feldolgozó és a kereskedő érdeke alapvetően közös. Ha a termékpályák mentén együtt tudunk gondolkodni, akkor van esélyünk versenyképesnek maradni a nemzetközi piacon is. Köszönöm.
0: Viszontválaszra megadom a szót dr. Apáti István képviselő úrnak egy perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár asszony! Abban önnek teljesen igaza van, hogy a magyar termelők, a magyar gazdálkodók szerveződési, önszerveződési képességeit nagyon jelentősen javítani kellene, de mind a ketten tudjuk, hogy nagyon messze állunk a francia mintájú és a francia szintű szervezeti szinttől. Arról sajnos nem beszélt, hogy a multik szarvát hogyan és miért kellene letörni, hiszen az az étkezési alma, amit az előbb elmondottak szerint 100-120 forintért vesznek meg akár a szatmári térségben dolgozott vagy termelő paraszt emberektől, azt 500 és 1500 forint közötti kilogrammonkénti áron adják tovább, gátlástalan haszonnal. A magyar paraszt emberek szó szerinti verejtékes munkájának, szó szerinti gyümölcsét a multik fölözik le, mert semmilyen gát nincs előttük. És képzelje el, államtitkár asszony, hogy a multik önkényesen előírnak olyan kötelező göngyöleg használatot, például az alma esetében 46 forintos kilogrammonként áron használják azt a göngyöleget, amit ők meghatároznak, és a gazdasági versenyhivatal semmi kivetni valót nem talált abban, ebben az egészben, tehát így húzzák le, és így teszik tönkre a magyar paraszt embereket. Ne hagyják. Köszönöm szépen.
0: Viszont válasz illeti meg dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonyt egy perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen. Képviselő úr, bizonyára ön előtt is ismert, hogy 2004 óta Magyarország az EU egységes belső piacának a része, és az agrárpiacokon a szabad verseny szabályai érvényesek. Tehát a piaci felvásárlási árakat a minisztérium közvetlenül nem határozhatja meg. A jelenlegi több ágazatban is megfigyelhető alacsony árak önmagukban nem bizonyítják, hogy a felvásárlók összehangolt piaci magatartást tanúsítanának. A termékek nem csak Magyarországon versenyeznek a magyar termékekkel, hanem az Európai Unió piacán, minden az egységes európai piacon jelenlévő termék árával is, így a végső árakat ez határozza meg. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, Csatári Ernő, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidék- és településfejlesztési miniszternek. Hogyan fejlődik a magyar vidék a Szent István program fényében címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Stumpf Péter államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó szemét. Igen, képviselő úr jelzi így. Csatári Ernő képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Engedjék meg, hogy egy személyes tapasztalatot osszak meg önökkel, hiszen a hétvégén Kisbárapáti településen jártam. Somogy 04-es választókerületben 10 település vehet részt a Szent István programban, mint a térségként. Ennek kapcsán péntek reggel telefonhívást kaptam egy kis település polgármesterétől. Elcsukló hangon mondta, az elmúlt évek során még soha nem tapasztalta azt, hogy egy ilyen kis település is számít. És valóban, ez egy akkora lehetőség egy kis település életében, amelynek a jelentőségét talán még most sem tudják teljesen felfogni. A beszélgetés végén ezekkel a szavakkal köszönt el tőlem. A Jóisten áldja meg a Tisza frakciót. A Jóisten áldja meg képviselő úr. Számomra ezek a pillanatok, amelyek megmutatják, hogy a politika akkor ér valamit, ha az emberek és a kisebb közösségek is érzik, számítanak. Több mint 400.000 fővel kevesebben élnek ma községekben, mint 4,5 évtizeddel ezelőtt. Éppen ezért különösen fontos a Szent István vidékfejlesztési program, amelynek célja a vidéki térségek megtartó erejének növelése és a falvak depopulációjának megállítása. A program egyik fontos vállalása, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztési keret álljon rendelkezésre, amelynek felhasználását nem Budapesten határozzák meg, hanem helyi közösségek bevonásával születik döntés. Tisztelt államtitkár úr! A magyar falvak jövője azonban nem csak azon múlik, hogy milyen épületeket vagy utakat tudunk felújítani. Legalább ilyen fontos, hogy legyen helyben iskola, óvoda, orvosi ellátás, közlekedés, munkahely. Amiatt a fiataloknak érdemes ott maradni. Ezért szeretném megkérdezni államtitkár úr, milyen fejlesztések valósulhatnak meg, amivel a Szent István program hosszú távon biztosítani tudja a magyar kistelepülések és a falvak fennmaradását. Köszönöm a válaszát.
0: Megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a megindító tapasztalatot. Ahogy ön is utalt rá, ugye a Szent István program első körben kísérleti jelleggel 10 mikrotérségben indul el, térségenként 10 településsel. Ez közel 100.000 embert érint, talán a számok is mutatják azt, hogy tényleg apró kis falvakról van szó. Ebben a kísérleti időszakban a kísérleti térségekben létrejönnek a vidékfejlesztési testületek, helyi tagokból, ők fogják összeállítani azokat a fejlesztési stratégiákat és projektjavaslatokat, amik utána megvalósulhatnak. Reményeink szerint az említett stratégiák keretében többek között megújuló energiatermelési beruházások, fenntartható térségi vízmegtartási projektek, falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, bölcsődei, óvodai, gyermekellátási lehetőségek fejlesztése, lokális közlekedés, infrastruktúra fejlesztése valósulhat meg, illetve minden olyan beruházás, ami az ott élő emberek mindennapi életét teszi könnyebbé. És a Szent István vidékfejlesztési program nem egy egyszeri konstrukció, hanem egy hosszú távú fejlesztési modellnek az alapja, amit jövőre tervezünk kiterjeszteni 2174 további községre. A múlt hét folyamán pedig kiírásra került a pályázat is ezekben a vidékfejlesztési testületekbe. 2026. október 7-éig lehet pályázni a helyben aktív szereplőknek és szakembereknek. Én azt kérem öntől is, minden képviselőtől, hogy biztassák a helyieket arra, hogy jelentkezzenek ezekbe a testületekbe. Így egy egészen formabontó módon, tehát egy úttörő programról van szó, lehetőség nyílik arra, hogy a fejlesztési kérdéseket visszaadjuk a helyi közösségek kezébe. Köszönöm szépen!
0: Viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben Csatári képviselő úrnak.
7: Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úrra, hogy az imént említettem, hétvégén Kisbárapáti településen jártunk. Természetesen a kollégáim és a családom is elkísért. És különböző településekről érkeztek ide emberek, hiszen egy vidéki településen ez szokás. Fiad, Bonya, Ecseny településekről. És míg a gyermekek játszottak és kukoricát morzsoltak, addig természetesen a szülők beszélgettek. És hogy miről beszélgettünk? Hát természetesen a Szent István programról, hiszen ez egy ilyen kis település életében nagyon fontos, ahogy az imént is említettem. Tisztelt képviselőtársaim, és tudják végre, mit láttam az ott élő emberek szemében? A reményt. A reményt. És ez megindító volt. Végre megindulhatnak utak, végre megépülhetnek utak, járdák, épületek megújulhatnak, és tényleg van esélyük munkahelyteremtésre. Köszönöm a válaszát, államtitkár úr.
0: Viszontválasz illeti meg dr. Stumpf Péter államtitkár urat 1 perces időkeretben.
8: Azért folytatnám a program ismertetését, mert szerintem van egy elem, ami miatt nagyon fontosak azok a beszélgetések, amikkel képviselő úr is találkozott. Ugye a vidékfejlesztési testületek alakítják ki azt a projekt kínálatot, amiből utána ugye, egy szavazáson a helyben élő emberek választhatják ki azokat a fejlesztéseket, amikre szerintük a legnagyobb szükség van. Azt gondolom, hogy ez a fajta közös döntés, ez a közösségi döntés, ez az, ami talán a leginkább újszerű a programban, és azt gondolom, hogy ehhez ilyen személyes beszélgetések útján lehet a legjobban eljutni. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, Hortai Olivér, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Mire készülhetnek az autósok címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkár urat jogosította. Felkérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Elfogadja a válaszadó személyét, így Hortai Olivér képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt héten ketten is felkerestek azzal a dilemmával, hogy a mostani magas üzemanyagárak problémája vajon csak átmeneti jellegű, vagy tartósan velünk marad. Az egyikük új autót szeretne vásárolni, a másikuk pedig lecserélni a meglévő autóját, ezt fontolgatja, és hát egészen más a matek, hogyha 500, 600, 700, 800 forintos jövőbeli üzemanyagárakra kell felkészülni. Mindkét beszélgetésen szóba került az is, hogy a magyar ellátásra, árakra nézve a geopolitikai kockázatoknál, az iráni háborúnál nagyobb veszélyt jelent, hogy az Európai Bizottság azt várja el hazánktól, hogy már jövőre kitiltsa az orosz olajat a piacáról, ami jelenleg az importunk 90%-át biztosítja. Kapitány István miniszter úr másfél héttel ezelőtt egy interjúban elmondta, hogy az a döntés született, hogy ha a bizottság fenntartja ezt az elvárását, akkor Magyarország, a magyar kormány teljesíteni fogja azt. És én abban bízom, hogy egy ilyen fajsúlyos döntést megelőzően önök alapos hatástanulmányt, becsléseket készítettek, úgyhogy tisztelettel azt szeretném megkérdezni, hogy mire számíthatnak az autósok, az önök becslései, számításai alapján orosz olaj nélkül mennyivel emelkednének a benzin és a gázolaj árak Magyarországon? A válaszát előre is nagyon köszönöm.
0: Megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Kérdése úgy szólt, hogy mire számíthatnak az autósok, és amin már dolgozunk egy jó ideje, és amit abszolút fent szeretnénk tartani, az 3 dolog. Az első az az, hogy olcsóbbak legyünk a régiónál, ez szerencsére így van. Jelenleg olcsóbbak vagyunk Lengyelországnál, Romániánál, Ausztriánál végképp, de célunk az, hogy ez a jövőben is így megmaradjon. Na most ezt párosítani kell a második szemponttal is, ami az ellátásbiztonság. Nagyon fontos, hogyha sokkal olcsóbbak lennénk, akkor nem érné idehozni az üzemanyagot, és pikpak felszáradnának a készletek a benzinkutaknál, és kialakulhatnának olyan komoly ellátásbeli problémák, mint Oroszországban, vagy akár nyugat-európai országokban is. Mi ezt mindenféleképpen szem előtt tartjuk, és törekszünk arra, hogy ezt egyensúlyozni tudjuk. A harmadik szempont az viszont célzott támogatások. A korábban hallottunk olyan rendszerekről, esetekről, hogy tényleg a legnagyobb, a legmódosabb emberek is az autóikat kedvezményesen adófizetők pénzével támogatva tudták kiegészíteni, feltölteni. Mi ezzel szemben viszont célzottan szeretnénk azt, hogy aki igazán rászoruló, annak jusson támogatás. Ez a dízelautósok jelen esetben, a mezőgazdaságban ugyanígy, illetve az őstermelőknél is szeretnénk hasonlókat. Összességében ez egy nagyon bonyolult egyensúly, törekszünk arra, hogy megtartsuk, és bocsánat, még a kérdésére is válaszolva, kérdezte az, hogy mi van az EU-s elvárásokkal, az esetleges orosz kőolajról való leválásról. A jövő évre való vonatkozásban még vannak érvényben lévő szerződéseink, ezekkel élni szeretnénk, azonban amennyiben az irány, hogy erről le kell válni, akkor képesek vagyunk rá. Diverzifikáció amúgy is cél, mert nem jó az országunknak egy ilyen szintű kiszolgáltatottság, és szerencsére az infrastruktúra is rendelkezésre áll. Ettől függetlenül jövőre még megvannak a szerződések, a döntés később kell meghozni. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Viszont válaszra megadom a szót Hortai Olivér képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr. Mind az olcsó üzemanyaggal, mind az ellátásbiztonsággal egyetértek. Ugyanakkor a diverzifikációs célkitűzéssel éppen, hogy ellentétes az, hogy a legnagyobb beszállítónkat kitiltjuk a piacról. A felkészülésben, amit mondott, nem értek egyet, szerintem már most el kell kezdeni a felkészülést, abban az esetben, hogyha az a terv, hogy a jövő év folyamán Magyarországot le kell szedni a legnagyobb beszállítójáról. Én nem látom, hogy akár az alacsony árak, akár az ellátásbiztonság célkitűzését hogyan szolgálna az, hogyha Magyarország az importjának 90%-át biztosító beszállítót kitiltaná a piacáról. Csak két útvonal van, abból egy maradna, a finomítói bekeverési arányok sérülnének, tehát komoly kihívásokat kellene kezelni. De a kérdésem az továbbra is az lenne, hogy mennyivel emelkednének a benzin és a gázolaj árak egy ilyen esetben. A választ előre is nagyon köszönöm.
0: Viszontválasz illeti meg államtitkár urat egy perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót. Hogyha nem tévedek, egy írásbeli kérdés is fogalmazott, és azt hiszem már el is küldtük önnek a választ ezzel kapcsolatosan, hogy szerencsére Magyarország infrastruktúra szempontjából több ponton is ellátott. Példának felhozhatjuk az adriai kőolajvezetéket, és az, hogy milyen forrásokból hozunk onnan olajat, az, hogy 90% egy helyszínről, az szerintem óriási kockázat. Képviselő úr azt mondja, hogy ön szerint nem. Azért ez megfigyelhető a gazdasági, iparági diverzifikációban, az energiamixünkben. Hogy nézne ki az, hogyha az energiamixünket egy 90%-os kiszolgáltatottság irányába tolnánk el? Azért maga is biztos elismeri, hogy ez nem fenntartható hosszú távon. Említette, hogy hogyan fognak emelkedni az üzemanyagárak és a többi. Hadd idézem önt 2022-ből, amikor igazán rekordüzemanyagok voltak, amikor 775 volt a benzin, és 851 volt a dízel, akkor ön úgy fogalmazott, hogy nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül az üzemanyagár, hanem lesz-e egyáltalán üzemanyagár. Most egy sokkal komplexebb helyzetben vagyunk, és még így is 150 forinttal olcsóbb, mint a Fidesz alatt volt. Nagyon jó munkát végzünk.
0: Államtitkár úr, letelt az ideje. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Rétvári Bence, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Mit reagál a kormány a Független Benzinkutak Szövetségének követeléseire címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Porcsár Áron államtitkárt jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy miniszter úrtól várja személyesen a választ. Elfogadja a választ, így Rétvári Bence képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Nem tudom nem elfogadni. Tehát azt mondja, hogy nagyon jó munkát végez, azt muszáj akkor megkérdeznem. Látom itt a Tiszapárt próbálja bebizonyítani napirend előtt, hogy az azonai kérdésekben is, hogy a drága benzinár jó, az olcsó benzinár rossz. Hát nem tudom, az emberek ezzel mennyire értének egyet. Magyar Péter elmondta, hogy nem fog kimenni a demonstrálókhoz. Nyilvánvalóan van egy rossz élménye. Szociális dolgozók kifütyülték ugye nem is olyan régen, amikor kiment közéjük. Úgyhogy majd valakik mások tárgyalnak azokkal, akik most is itt a Kossuth téren tüntetnek, és a következő napokban is tüntetni fognak, vagy inkább demonstrálni, emberekkel beszélgetni. Ők a Független Benzinkutak Szövetsége, és mindazok a fuvarozók, KKV-k, akik hozzájuk csatlakoztak. Az a céljuk ezzel a demonstrációval, hogy a magyar üzemanyag kiskereselmi szektor kritikus helyzetéről és az azonnali

0: 6-700 jelentős, részben magyar tulajdonú családi vállalkozás lehet közvetlenül érintett. Ezek a vállalkozások különösen vidéken a helyi gazdaság meghatározó szereplői. Munkahelyeket tartanak fenn, helyi beszállítókat és szolgáltatókat vesznek igénybe, adót fizetnek, és sok esetben több, egymással összefüggő vállalkozást működtetnek. Különösen aggasztónak tartjuk, hogy az illetékes minisztériumtól mindeddig nem kaptunk a probléma súlyához mérhető érdemi választ és megnyugtató intézkedési tervet. A magyar társadalomnak és a gazdaság szereplőinek jók van pontosan tudni, hogy egy súlyos ellátási zavar esetén mekkora az ország tényleges biztonsági tartaléka késztermékben. Ne nekem válaszoljon, a független benzinkutaknak válaszoljon, mi a tárca válasza az ő nyílt levelükre. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak, 2 perces időkere.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház és tisztelt képviselő úr, frakcióvezető úr, köszönöm szépen a kérdését. Először is azzal reagálnék, hogy igen, jelenleg van egy sátor, és egész héten ott lesznek a Független Benzinkutasok Szövetségétől. Mi egy ilyen demokráciában hiszünk, ahol az emberek kifejthetik szabadon a véleményüket, és hogyha szeretnének bármilyen nagyobb figyelmet adni annak, akkor azt megtehetik. Ez elmúlt években nem volt mindig így, sőt, törvényeket is hoztak az ellen, hogy ez ne mindig legyen így. A probléma számunkra nem ismeretlen. Alapvetően Egri Gáborral, a Független Benzinkutasok Szövetségének az elnökségi tagjával többször is egyeztettünk, ezt ő maga is elismerte a saját nyilatkozataiban, de azt látni kell, hogy a legjobb dolog, amit tehetünk a független benzinkutasoknak, az épp a szabad verseny. És mi épp azt adtuk meg nekik, a szabad árak, azok sokkal nagyobb mozgásteret adnak nekik. De hadd idézzek ott a sátornál osztott szórólapok közül is. Ők alapvetően 5 kérést fogalmaznak meg. Bocsánat, jó. 5 kérést fogalmaznak.
1: Tudja folytatni.
2: Rendben. 5 kérés fogalmaznak meg, az ellátásbiztonság és decentralizált KKV infrastruktúra. Az ellátásbiztonság az épp adott, pont azt mondtam az imént, hogy így, hogy versenypiaci árak vannak, így nincs ellátásbeli probléma. Valódi verseny, ez is így, hogy nincsenek rögzített árak, és tényleg a benzinkutak maguk tudnak versenyezni szolgáltatásokkal és egyéb termékekkel, így ez be tud indulni. Hagy hívjam fel, mert fogy az időm, a 4. pontra fel a figyelmet. Túlzott állami vagy szabályozási beavatkozás. Képviselő úr, ön most arra kérdez, hogy mi egyeztetünk-e a Független Benzinkutasok Szövetségével? A válaszom az, hogy igen. De most ön mit szeretne? Vezessük vissza a védett árat, vagy nem? Mert a Független Benzinkutasok egyértelműen azt mondják, hogy a szabad verseny lenne jobb nekik. Ön akkor most kinek az oldalán áll? Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Viszontválaszra megadom a szót Rétvári Bence képviselő úrnak, 1 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Egész pontosan azt mondják, hogy tisztességes versenyfeltételeket kérnek. Önök a szabad versenyben azt gondolják, hogy magukra hagyják őket, majd a versenyben, ha ők kikerülnek, alul maradnak, akkor majd a nagy multihálózatok átveszik az ő helyüket. Ők nem kiváltságokat kérnek, hogy mondják, hanem tisztességes versenyfeltételeket. Amilyen helyzet most van, az nem jó a benzinkutaknak, hiszen ezért itt demonstrálnak. Nem jó az embereknek, hiszen jóval többet fizetnek a benzinért, mint a védett ár idején. És nem jó a fuvarozóknak, akik nyilván a gazdaság egyik motorját jelentik. Hogy mit szeretnénk? Mi benyújtottuk a törvényjavaslatot. Önök ezt elfogadhatják bármikor. Benne van a védett ár. Nem a 480-as, amit önök ígértek, hanem az a Fidesz-KDNP-s védett ár, amit mi kínáltunk 595 forinttal. De természetesen a 480-as ellen sincsen kifogásunk. Bent van a törvényjavaslatunk, ami az emberek számára kiszámíthatóbbá és olcsóbbá teszi a tankolást, és ez a törvényjavaslat kitér a független benzinkutak megsegítésére is. Nem kell más tenni a Tisza kormánynak, csak támogatni a Fidesz-KDNP benyújtott törvényjavaslatát. Köszönöm szépen.
1: Viszontválasz illeti meg Porcser Áron államtitkár urat, 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Képviselő úr, én úgy gondolom, hogy az, hogy sokkal olcsóbbak vagyunk a régiónál, az már nagyon nagy versenyelőnyt jelent az itteni fogyasztóknak és mindenki másnak. Az, hogy nincs ellátásbeli probléma, mint amúgy más országokban megfigyelhető, az óriási előny. És annyit hagy mondjak, hogy itt végső soron bármilyen támogatásra azt látni kell, hogy adófizetői pénzről van szó. Az, hogy ezt ide csoportosítjuk, az azt jelenti, hogy kevesebbet lehet egészségügyre költeni, oktatásra vagy szociális otthonokra. És mi most a mostani felállással, a mostani célzott támogatásokkal nagyon is elégedettek vagyunk. És őszintén szólva, a Független Benzinkutasok Szövetségének már óriási lehetőséget adtunk azzal, hogy szabad verseny alakuljon ki. Kívánom, hogy éljenek is vele, de

0: amíg egyes elnökségi tagok több százmilliós autókkal érkeznek megbeszélésekre, addig szerintem egyetérthetünk abban, hogy nem pont az a kör az, akit első kézből kell támogatni, mondjuk az egészségügy kárára. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Lesz-e végre bankszámlaszám hordozás megkönnyítve a bankváltásokat, például az olcsóbb díjak érdekében címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt jegybank elnök úr, régi szívügyem, már 2012-ben is szó volt róla, hogy a kormány megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a mobiltelefonszámokhoz hasonlóan a bankszámlaszámok is hordozhatóvá váljanak, így megkönnyítve a bankváltásokat, például az olcsóbb díjak érdekében. Erre akkor dr. Matolcsy György tett ígéretet. 14 év távlatából érdeklődöm most ismét, hogy hol tart az ügy. A bankoknak nem érdekük, de fogyasztóvédelmi szempontból indokolt volna, mert a bankszámla vezetés és más díjak emelésével a bankok sokszor visszaélnek, hiszen a számla tulajdonosnak körülményes volna például csoportos beszedési megbízásokat újból intézni, és főként üzleti partnereket tájékoztatni a változásról. Ezért inkább maradnak egy drágább bankszámlánál. A valódi versenyhez nem elegendő, hogy az ügyfélnek elméletben lehetősége van másik bankot választani. A bankváltásnak a gyakorlatban is egyszerűnek, gyorsnak és a lehető legkevesebb adminisztrációval járónak kell lennie. Minél körülményesebb a váltás, annál kisebb nyomás nehezedik a bankokra azért, hogy alacsonyabb díjakkal és kedvezőbb szolgáltatásokkal tartsák meg ügyfeleiket. Az MNB korábbi kimutatása szerint az EU-n belül a magyarok költik jövedelmük legnagyobb arányát banki szolgáltatásokra, tehát nálunk a legmagasabbak a bankszámla vezetési díjak és egyéb bankköltségek. Meddig kell tűrjük a bankok általi kizsákmányolást, jegybank elnök úr? A másodlagos számlaazonosítók bevezetése fontos előrelépés volt, azonban ezek sem oldották meg a problémát. Bankváltáskor maga a bankszámlaszám továbbra is megváltozik, az ügyfélnek pedig továbbra is számolni kell az ebből fakadó adminisztrációval. A pénzforgalmi jelzőszám, vagy hétköznapi nevén bankszámlaszám hordozhatóvá tétele a mobiltelefonszámokhoz hasonlóan nem járna a számok megváltoztatásával, de a könnyebb bankváltás nagyobb versenyt eredményezne az elkényelmesedett bankok között. Jobban megérné nekik végre a fogyasztók érdekeit nézni, nekik jobb bankszámla csomagokat kínálni. Tehát mi kell ahhoz, hogy a bankszámlaszám hordozás végre megvalósítható legyen? Várom érdemi válaszát, elnök úr. Köszönöm szépen.
1: Most megadom a szót Varga Mihály jegybank elnök úrnak 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését. A jegybank azon dolgozik, hogy a magyar lakosság megfizethető áron minőségi szolgáltatást kapjon a bankoktól is. Ebbe a körbe tartozónak érzem az ön kérdését is. Mindenek előtt rögzítsük, hogy Európában sehol nincs olyan, ahol a pénzforgalmi jelzőszámot vihetné magával az ügyfél. Ennek alapvetően technikai okai vannak. Többféle vizsgálat is volt erre vonatkozóan, nem csak nálunk egyébként, hanem az Európai Bizottság végzett egy ilyen vizsgálatot, Nagy-Britanniában folytattak le egy hasonlót, Norvégiában úgy szintén. Mindenhol arra jutottak, hogy sajnos a mostani fizetési rendszer, az úgynevezett SEPA rendszer, a Single Euro Payments Area szabályai, ami az IBAN, az International Bank Account Number-re épül, technikailag nem teszi lehetővé azt, hogy ilyen módon az ügyfelek számla szám hordozást végezzenek. Technikai problémáról beszélünk tehát. És persze mondhatná a képviselő úr, hogy akkor itt belföldön legalább miért nem oldjuk meg, hogyha ez országok között nem lehetséges. Jelzem, hogy itt ez a bankszámla szám olyan információk hordozója is, ami beazonosítóvá teszi azt, hogy az ügyfél egészen pontosan honnan indít és hol kap ilyen jellegű pénzküldeményt. Tehát mi lenne, hogyha itt házon belül, országon belül valósítanánk meg egy ilyet? Itt azt a problémát mértük be, hogy ma már elég sok külföldi állampolgár dolgozik Magyarországon, magyar állampolgárok is dolgoznak külföldön. Magyarország számára versenyhátrányt jelentene, hogyha nem tudná biztonságosan és alacsony költséggel ezeket a számla utalásokat végrehajtani. Ezért bármennyire is aktuálisnak érző képviselő a kérdését, egyenre el kell keserítenem, nincs jelenleg olyan technikai megoldás, ami költséghatékonyan és biztonságosan tudná megoldani, az ügyfelek a pénzforgalmi jelzőszámlájukat magukkal tudják vinni. Köszönöm.
1: Viszontválaszra megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak egy perces időkeretben.
2: Taps a Tiszapárt padsoraiban, elnök úr, ezt hallhattuk, és talán a banklobbinak is tetszene ez a válasz. És én megértem, hogy egy nagyon erős világszerte, de azért az, hogy évtizedek alatt nem sikerült megoldani a mobiltelefonszámokhoz hasonlóan a bankszámlahordozás sem itthon, sem külföldön, ez azért mégiscsak egy, nem érzem ennyire bonyolult informatikai fejlesztésnek, hogy egy adott szám melyik bankhoz és azon belül melyik ügyfélhez tartozik. Tehát ezt oda kötni az internet világában, ez nem hiszem, hogy egy olyan bonyolult dolog. Tehát én azt gondolom, hogy álljunk az élére. Lehet, hogy világszerte ezt kilobbizták, hogy ez egy megoldhatatlan probléma, és mindenki maradjon annál a banknál, amelyiknél van, annál a bankszámlaszámával, amiben van, akárhogy emelik a díjakat a bankok. Látjuk ezeket a visszaéléseket a kötelező gépjármű felelősség biztosításnál, ott már mégis megvalósult, hogy viszonylag könnyedén tudunk KGFB-t váltani. Viszont az, hogy bankszámlaszámot nem lehet váltani, ahogy mobiltelefonoknál viszont lehet szolgáltatót váltani, mobiltelefonszám váltás nélkül is. Kérem ennek megfontolását. Én értem, hogy uniós szinten sem tudták az óraátállítást sem megoldani, mégsem megoldhatatlan probléma ez, csak ha nagyon nem akarják.
1: Viszontválasz illeti meg Varga Mihály elnök urat egy perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Csak ismételni tudom az előbb elmondottakat. Ön egy inventív képviselő. Ha képviselő úr meg tudja ezt oldani, akkor értesítse a jegybankot, és mi ígérem, hogy ezt azonnal el fogjuk indítani. Talán nem mondtam világosan, Európában sehol nincs ilyen. Mindenhol népszerű felvetés, és valóban racionális is, hogy vigyük magunkkal a pénzforgalmi jelzőszámunkat, de ez egyelőre technikailag nem megoldható, képviselő úr. Tehát arra kell törekednünk, hogy más módon oldjuk meg ezt a problémát. Önt egyébként el is ismerte, hogy a másodlagos jelzőszám hordozással, tehát a telefonszámmal, adószám megadásával, e-mail cím megadásával is indítható pénzforgalmi átutalás, vagy kapható pénz. Tehát azokat az eszközöket már alkalmazza Magyarország is, amivel ez kikerülhető. Azon fogunk dolgozni, képviselő úr biztatására is, hogy megoldjuk azt a kérdést, hogy a mobil számokhoz hasonlóan ezt a számot is tudjuk majd a jövőben magunkkal vinni. Egyelőre nem. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Nagy Márta, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidék- és településfejlesztési miniszternek. Az alai falvak nem válhatnak skanzenné, hogyan lesz újra otthon, munka és közösségi élet címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Stumpf Véter államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyesen kéri a válaszadást. Igen, elfogadja a választ, akkor képviselő asszonyt illeti a szó.
4: Köszönöm a szót, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Éveken keresztül hallgattuk a Fidesz kormányuk siker propagandáját a dinamikusan fejlődő vidékről, illetve az ország demográfiai folyamataiban bekövetkezett pozitív fordulatról. Ezeknek a politikai szlogeneknek a hazugságait egyebek mellett épp saját választókerületem falvainak helyzete leplezi le. Zala megye egyes választókörzetében 76 település van, amelyekből 73 falu. E falvak ma mindinkább kiürülnek, köszönhetően a nem megfelelő helyi infrastruktúrának, a minőségi közszolgáltatások hiányának és a lokális közműhálózat, például az áramszolgáltatás leépülésének, valamint a helyben nem elérhető munka és megélhetési lehetőségeknek. A Fidesz kormányok időszakában uralkodó felfogással ellentétben a falvak megmentéséhez nem elegendő felújítani egy faluházat vagy leaszfaltozni egy utcát. Otthon, munka, közszolgáltatások és biztos megélhetés is kell, amely helyben maradásra ösztönzi a falvak lakóit. Célzott, helyi döntéseken és igényeken nyugvó támogatásokra van szükség. Ezt a fajta paradigmaváltást hozza el reményeink szerint a Szent István vidékfejlesztési program, amely csak akkor lehet sikeres, ha nem különálló beruházásokban, hanem a települések jövőjében gondolkodik, illetve szakít az elmúlt 16 év felülről irányított vidékfejlesztési felfogásával, helyette pedig az aktív társadalmi részvételre alapoz. Mindezekre tekintettel kérdezem államtitkár urat, segíti-e a program a falvak népesség megtartó képességének megerősítését, és miként kívánják biztosítani, hogy a program a lehető legszélesebb körű társadalmi bevonás és a helyi szempontokat szem előtt tartó projektek mellett valósulhasson meg. Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
1: Megadom a szót dr. Stumpféter államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Sajnos egyet kell értenünk abban, hogy a Fidesz kormányok az elmúlt 16 évben tévúton jártak a vidékfejlesztést illetően. És a Szent István programnak a sajátosságai éppen ezekből a tanulságokból adódnak. Egyrészt hiszünk abban, hogy az önkormányzat az a helyben élő embereknek az összességét jelenti, ezért logikus az ő kezükbe adni a fejlesztési döntéseket. Másrészt nagyon sok visszajelzést kaptunk polgármesterektől. Az előző ciklusban nem csak azt mondták meg, hogy ki kaphat pénzt, nem csak politikai alapon azt mondták, hogy ki kaphat pénzt, hanem azt is, hogy mire költse, azt is, hogy ki végezze el a fejlesztést. Ezzel teljes mértékben szakítunk a Szent István vidékfejlesztési program keretében, ugye ezért jönnek létre a vidékfejlesztési testületek, amelyekben az önkormányzatok természetesen tanácskozási joggal részt tudnak majd venni, részei lesznek a folyamatnak, de a civilek és a helyben élő közösségek kezébe adjuk a legfontosabb döntéseket. És említette a zalai falvakat, hogy természetesen a beruházások, fejlesztések nagy része arra irányul, hogy növeljük a vidék népesség megtartó erejét. Az ön választókerületéből nem, de azért a Zala megyéből is kerültek be települések a kísérleti szakaszba, és ahogy már említettem, ugye jövőre a programot kiterjesztjük 2174 községre, így nyilvánvalóan az ön kerületére is. Úgyhogy én azt mondom, azt javaslom önnek is, hogy biztasson mindenkit Zala megyében, hogy vegyen részt a Szent István program munkájában, hozza az ötleteket, nyújtsák be majd a testületekhez, hogy ezek a népesség megtartó fejlesztések megvalósulhassanak. Köszönöm.
1: Viszont válaszra megadom a szót dr. Nagy Márta képviselőasszonynak 1 perces időkeretben.
4: Köszönöm a válaszát, államtitkár úr. Az én választókerületemben 73 kis település van, és ezek nem ugyanazokkal a problémákkal küzdenek. Van, ahol az áramszolgáltatás bizonytalansága nehezíti meg a mindennapokat, máshol a közlekedés, a közszolgáltatások elérhetősége, az elhagyott ingatlanok, vagy éppen a helyi munkalehetőségek hiánya miatt költöznek el a fiatalok. Ezekre nem lehet központilag megalkotott minden településre egyformán alkalmazott válaszokat adni. A polgármesterek és a helyben élők pontosan tudják, mire van szükségük. A kérdés az, hogy valóban meghallgatják-e őket, és lesz-e tényleges beleszólásuk abba, mire fordítják a településükre jutó forrásokat. Mert hogy faluból elmennek a fiatalok, eltűnnek a szolgáltatások, és megszűnnek a helyi megélhetés lehetőségei, azt később már nagyon nehéz visszafordítani. A zalai falvaknak most valódi figyelemre és valódi partnerségre van szükségük, hogy életben maradjanak.
1: Viszont válasz illeti meg dr. Stumpféter államtitkár urat 1 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót. Képviselőasszony, még ki szeretném akkor egészíteni az eddigi mondanómat, azzal, amit halljuk, megértjük, amit mond. És ahogy a miniszterelnök úr is bejelentette, a Szent István program nem helyettesíti a jelenleg rendelkezésre álló támogatási lehetőségeket, legyen azok az Európai Uniós források, Magyar Falu program vagy a versenyképes járások program. A Szent István bejelentésekor is jelezte, hogy ezek mind megmaradnak. Én nagyon kiemelném azt, amit ön az felszólalásában említett, hogy akkor sikeres a Szent István program, ha olyan fejlesztések jönnek létre, amelyekből nem egy-egy település tud részesülni, hanem a települések közösségének jelent előrelépést és fejlődést, és azt gondolom, hogy ezek így nagyban hozzá tudnak majd járulni ahhoz, hogy a fiatalok lehetőséget lássanak a vidékben, és ott tudjanak maradni. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Meddig várjanak még a gazdák az érdemi válságintézkedésekre címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Álvai Nikolett államtitkárasszonyt jogosította fel. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a válaszadó szemét, vagy a minisztertől személyesen kéri a választ. Pócs János képviselő úr elfogadja a válaszadó államtitkárasszony személyét, így őt illeti a szót. Parancsoljon képviselő úr.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkárasszony. Mindig kellemes élmény önnel diskurálni, úgyhogy örömmel fogadtam. Bár nem tudom, hogy hol van a miniszter, mert már nagyon régóta nem láttuk itt a parlamentben, nem is érezzük a munkáját, az agrárium olyan, mintha gazdátlan lenne. Reményeink szerint attól függetlenül, hogy nem jár be a parlamentbe, a minisztériumban is tudják, hogy a mezőgazdaság rendkívül súlyos helyzetbe került ebben az évben. Önök is tudják, hiszen országos aszálytkárt hirdettek. A gazdák átlagosan 1,5 millió forintot buktak hektáronként. Nem tudják, hogy hogyan tovább, miből szántsanak, miből vessenek, miből vegyék meg a jövő évi vetőmagot és az input anyagokat. Veszélybe került az élelmiszerellátás. És ez nem csak a gazdákról szól, hanem szól arról, hogyha nem lesz biztonságos magyar élelmiszer, akkor olyan élelmiszerek fogják ellepni az országot, amik a családok számára bizonytalan lehető. A kormány nem képes felmérni ennek a gazdasági hatásait. Nem képes a gazdákkal, a magyar családokkal törődni, hogy mi lesz velük, ha tönkre mennek. Több alkalommal határozottan kértük a kormányt, hogy vezesse vissza a védett üzemanyagárat a magyar állampolgároknak. Több alkalommal kértük, hogy mindent megcsináltunk, csak csinálják végig, nyújtsák be. Ott vannak az állami tulajdonú földek, azt kértük, hogy szolidális alapon engedjék el. Ott van a takarmány ellátás, ami szintén nehézségeket okoz. Azt kértük, hogy a szállítási költségeket csökkentsék le, és nem menjünk a lem mellett, hogy a takarmányozásra való szalmát és szénát hatalmas mennyiségekben égetik el a hőerőművekben, az állattartóknak pedig egyre drágábban kell megvenni. Kérdezem tisztelettel államtitkárasszony, miért nem tesz semmit a tálca a gazdák érdekében, a gazdák nehéz helyzetének a megsegítésére? Ha másnak nem, legalább az agrárminiszternek vagy államtitkárasszonynak igazán harcolni kellene a gazdák érdekében az ársapka visszaállításáért. Várom megtisztelő válaszát.
1: Megadom a szót dr. Árvai Nikolett államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, első körben szeretném megnyugtatni, a miniszter úr még megvan. Jelenleg Brüsszelben van, és éppen a magyar agrárium érdekében tárgyal. De egyébként pedig nagyon köszönöm a kérdését, és külön köszönöm, hogy immár sokadik alkalommal ad lehetőséget arra, hogy beszámoljak mindazokról az intézkedésekről, amelyekkel a magyar gazdálkodókat segítjük. Bízom benne, hogy ezek az információk minden egyes alkalommal egyre több és több emberhez jutnak el, hiszen ahogy a mondás is tartja, ismétlés a tudás anyja, ön pedig erre mindig ad nekem lehetőséget. Én pedig örömmel ismétlem el, tehát újra és újra a gazdákat segítő intézkedéseinket. Mindazonáltal annak is nagyon örülök, hogy így, hogy már nincsenek kormányon, végre elkezdte önt érdekelni a gazdák sorsa, hiszen 2025-ben még bőszen támogatta a magyar mezőgazdaságot rendkívül hátrányosan érintő Mercosur egyezményt. Talán legalább azzal a 150 millió forint közpénzzel támogathatta volna a magyar gazdákat, amely végül az ön családi birtokán bejegyzett egyesületnél landolt. Esetleg ez a saját választókerületének gazdáinak segítséget jelenthetett volna. De szemben önökkel a Tisza kormánynak kiemelten fontos a gazdák segítése, hiszen az agrárium Magyarország egyik stratégiai jelentőségű ágazata, hiszen nap mint nap azon dolgoznak a gazdák, hogy emberek millióinak élelmiszerellátásához hozzájárulhassanak. 16 évnyi Fidesz kormányzás után viszont a gazdáknak álláspontunk szerint nem válságintézkedésekre, hanem kiszámítható és versenyképes gazdálkodási környezetre van szükségük. A tavaszi fagyok után a rendkívül száraz nyár országszerte óriási pusztítást okoztak, és az alacsony felvásárlási árak is nehéz helyzetbe hozzák a gazdákat. Becslések szerint 600-800 milliárd forint az agrárium becsült kára az idei évben. Ennek érdekében... Jó, köszönöm, majd folytatom.
1: Most viszont válaszra adom meg a szót 1 perces időkeretben Pócs János képviselő úrnak.
6: szépen, államtitkár asszony, attól függetlenül, amit eddig elmondott, és azt biztos vagyok benne, hogy nem a szívéből és a lelkéből szánta azokat a sértéseket, amiket elmondott, mindezt a Tisza propaganda megírta, el kellett mondani, attól még önt ugyanolyan búbájusnak tartom, mint ahogy eddig, de azt sajnálom, hogy az agrári mértékében semmit nem mondott. Egy dolgot tettek önök, egy dolgot értek el, a Tisza AVH beszippantotta az agráriumot, de ettől még nem lesz olcsóbb a kenyér, a tej, a vetőmag, az üzemanyag, semmi. Államtitkár asszony, 5 pontot soroltam fel. Ha itt lenne a miniszter úr, azt mondanám neki esetleg, hogyha megtenné, hogy tolmácsolja. Ezt az 5 pontot, addig, amíg a miniszter gazdálkodó volt, családi gazdálkodás vezetett, ugyanezt az 5 pontot követelte volna, hogyha most őt is nem szippantotta volna be a Tisza AVH. Azt szeretném ön által üzenni a miniszter úrnak, hogy maradjon a régi. Az a régi, amikor megértette a gazdák, a gazdálkodó egységeknek a problémáit, és a gazdák érdekeiben ki tudott állni a régi mi voltjában. Ha most is ezt tenné, akkor bevezetnék az ársapkát, és erre az 5 pontra, amit az előbb felhoztam, arra válaszolna. Köszönöm szépen.
1: Viszontválasz illeti meg dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonyt egy perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen. Tehát akkor felsorolnám, hogy az idei évben milyen olyan intézkedések születtek, amelyek közvetlen pénzügyi támogatást, illetve a likviditás megőrzését segítik. Ilyen például a korábban folyósított és magasabb összegű támogatás jelőleg, az önkéntes hitelmoratórium és a kedvezményes hitelek, az országos aszály viszmajorrá nyilvánítása, a silózás lehetőségének biztosítása, a sertés ágazat támogatási jelőlege, valamint a mezőgazdasági gázolaj jövedéki adójának évvégéig tartó elengedése. Ezek a felsorolt lépések mind-mind azt szolgálják, hogy a magyar gazdálkodók a rendkívüli időjárási és piaci körülmények között is a lehető leggyorsabban hozzájuthassanak olyan támogatásokhoz, olyan pénzügyi forrásokhoz, amik hozzásegítők őket ahhoz, hogy a likviditásukat megőrizhessék, és az őszi munkálatokat el tudják kezdeni. Mindezt az új kormánynak egy súlyos költségvetési örökség mellett szűk költségvetési és jogi mozgástérben kellett kezelnie. Ennek ellenére 2026-ban is konkrét segítség jut el a magyar gazdákhoz. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Hargitay János, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek úton a recesszió felé, gyárbezárások növekvő munkanélküliség címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkár urat jogosította. Felkérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, igen jelzi, így dr. Hargitay János képviselő urat illeti meg a szó 2 perces időkeretben.
8: Nagyon jó munkát végzünk. Államtitkár úr, ez a mai nap díjnyertes mondata, amit itt elmondott a házba, de olyan jó ízűen mondja, és úriemberként is mondja, hogy az engem is ellágyít. Mégis muszáj néhány negatív dologra felhívnom a figyelmét, ami a magyar gazdaságban már jelentkezik. Természetesen, amikor én egy recessziót vetítek elő, akkor ma még kérdőmondatban gondolom, ezt is így fogalmazom meg önnek. De nem lehet nem észrevenni azt, amit itt már több képviselő társam a gazdaságot illetően szóba hozott, gyárbezárások, nem beszélek többet, róla nem sorolom fel. De fel kell hívnom a figyelmét a beruházási ráta tragikus alakulására, és ebben a kormányzat szerepére, amikor beruházásokat szűkít. A KSH szeptember 25-én egy gyors jelentésében hozza a következő adatokat, amit én most itt idézek. Augusztusra a munkanélküliek száma 229.000 főre nőtt. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliség ráta 4,7%. Ha csak a nőkre nézzük ezt az adatot, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy a nőket illetően ez a ráta 5,1%. 10 éve nem volt ilyen rossz ez a mutató. A foglalkoztatottak számának vizsgálata során a KSH arra mutat rá, hogy 28.000-rel marad el a foglalkoztatottak száma az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. 3%-os hitel lehetőségét elvették a kis és középvállalkozásoktól. Olyan jelenségeket látok a gazdaságba, ami megkérdőjelezi azt a növekedési optimizmust, amit ön is képvisel, meg én is szeretnék. Ugye a módosított költségvetés is még kalkulál 1,5-1,8%-i növekedéssel, egy év múlva meg még nagyobb növekedéssel kalkulálunk. Mi az, amit érdemben tesznek azért, hogy ezek a növekedési várakozások teljesüljenek?
1: Most megadom a szót Porcsaráron államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Nagyon örülök, hogy itt az egy órán túl belefért még ez az egy kérdés, mert nagyon akartam rá válaszolni. Bevallom őszintén azért is, és hogyha már így felhozza a beruházásokat, akkor hagyd mondjak pár statisztikát. Nemrég pont egy előadást tartottam. Jelenleg a magyar vállalkozásoknak csak a 28%-a tervez beruházást a következő 12 hónapra. 28%, az messze túl alacsony. 12 évvel ezelőtt, 2014-ben, az önök első ciklusa végén, második ciklusa végén, ez a szám 77% volt. Szinte a harmadára lecsökkent. És az, hogy ez egy hosszabb távú trend volt, nem egy negyed év, vagy nem is egy évnek az eredménye, ez egy hosszabb távú trend volt, és az, hogy most azt mondja, hogy ezt mi rontottuk el, ez egyáltalán nem így van. Mi igenis vissza akarjuk hozni a beruházási kedvet, a kiszámíthatóságot, meg akarjuk szüntetni az alkotmányozási költséget, hogy tényleg a vállalkozások szabadon tudjanak működni, a tehetségnek teret hagyjunk. De bevallom őszintén, azért akartam ezt a kérdést megválaszolni, mert többször elhangzottak a gyárbe zárások is. Itt azért összetéve SCMS kollégáimmal itt említettük, hogy miket intéztünk, de csak párat gyorsan hagyd mondjak. Electrolux elhangzott már, de fontos, hogy ezt ők már a Tisza kormány megalakulása előtt jelentették be az önök felügyelete alatt. A Bonyhádi gyár esetén mintegy 4 milliárdos lehetőségről tárgyalt a HIPA még a gyára, azonban a támogatási kérelmet a gyár nem nyújtotta be. A győri VKV-ről már beszéltem én is korábban, és a tőszegi kerékpárügyben a HIPA már tárgyalásokat folytat olyan potenciális befektetőkkel, akiknek tervei között szerepel a gyár átvétele és felvirágoztatása. Alapvetően egy régi, összeszerelőüzemes modellet működtettek. Mi most az átmenetben ezt nagyon óvatosan, szenzitíven kezeljük, de hosszú távon egy tudásalapú gazdaságot szeretnénk építeni. Egyértelműen ez a jövő. Köszönöm szépen!
1: Viszontválaszra megadom a szót dr. Hargitay János képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
9: Ha már megemlítette azt az előadását, amit nemrég tartott, amire felfigyeltem, ezért egy olyan kérdésre térek ki, amit ön mondott, ami szintén tetszett az előadásában. Ugye utaltam arra, hogy az állam szűkíti a beruházásokat, és akkor mondom a kedvenc témámat közlekedési beruházások kapcsán. Az, amit a Mohácsi hídnál csináltak, ez az 50 milliárdos megtakarítás, ez attól jön létre, hogy szűkítik a beruházást rövidlátó gondolkodásra. Ön ezen az előadáson számomra pozitív módon érvelt, amellett, hogy a balkáni gazdaságra való kitekintés a magyar gazdaságnak a lehetőségei a Balkánon milyen fontosak. Győzze meg erről a szomszédját, Tárkonyi államtitkár urat, vagy Vitézi miniszter urat, és lássa azokat a közlekedés fejlesztési lehetőségeket, amik a Mohácsi híddal összefüggnek, és a balkáni gazdaság elérését célozzák meg. Amit ön képviselt, azt én helyeslem a balkáni gazdaság kapcsán, de amit a közlekedési tárca lesz infrastruktúra fejlesztés kapcsán, az pont ennek az ellenkezőjét fogja eredményezni.
1: Viszontválasz illeti meg Porcsaráron államtitkár urat 1 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Még egy dologra ki akartam térni. A képviselő úr mondta, hogy megszüntettük a 3%-os hitelet. Ez egyáltalán nem így van. Beruházási hitel 3%-os Széchenyi program keretében még megvan. Sőt, meglátjuk, hogy mikor, de a közeljövőben még egy ennél is kedvezményesebb beruházási hitellel készülünk. Meg szeretnénk adni azt a tüzet a magyar gazdaságnak, hogy minél hamarabb talpra álljon több évnyi oldalazás után. Ön mondja, hogy szűkítjük a Mohácsi hídnak a szkópját. Gyakorlatilag itt arról van csak szó, hogy egyrészt van egy szakmai racionalizálás, illetve van a korábban említett alkotmányozási költségnek a kiszűrése. Itt azért, főleg amit látunk a koncessziónál, meg komolyabb infrastruktúra beruházásoknál, ott azért nem kis százalékok lettek rápakolva, és itt adófizetői pénzről van szó, mi igenis hatékonyabban fogjuk működtetni ezeket a beruházásokat. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának végére értünk. A mai napra benyújtott valamennyi azonnali kérdés elhangzott. Így most napirend utáni felszólalással folytatjuk munkánkat. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, Magyar Péter hazugságaival szemben íme a Mi Hazánk leszavazott alkotmánybíró jelöltjei. Alkotmányjogi tanszékvezetőtől kezdve volt bírón át jogtudósig címmel. Megadom a szót Novák Előd képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, Magyar Péter az alkotmánybírók választása kapcsán méltatlan támadást intézett a Mi Hazánk által jelölt szaktekintélyekkel szemben. Egy olyan felszólalásban, amire már nem is válaszolhattunk. Eleve csak monogramokat mondott, mintha valami bűnözők lennének ezek a jogtudósok, ugyanakkor beazonosíthatóan, és azzal próbált fogást találni rajtuk, hogy az egyik docensnek, az MTA köztestületi tagjának szerinte nincs, idézem, semmilyen gyakorlati tapasztalata. Hát persze ez nem is igaz. A társadalmi problémákat pedig ügyvédként ismerő jelöltünknél, meg épp a tudományos alkotmányjogi publikációkat hiányolta a kormányfő, akinek tehát senki nem jó, akit nem ő jelöl, sőt, még megalázni is szükségesnek tartotta őket. Én viszont úgy érzem, csak azért is megérdemelnek itt egy méltatást. A Mi Hazánkat elvileg megillető 2 alkotmánybírói posztra 5 szaktekintélyt jelölt a párt, dr. Bánovics Tamás jogászt, dr. Cservák Csaba alkotmányjogi tanszékvezetőt, dr. Laki Takács Péter volt bírót, dr. Pápai Ákos ügyvédet és dr. Szmodis Jenő jogtudóst, hogy az országgyűlés választhassa ki a legmegfelelőbbet, miután júliusban dr. Schiffer András jelöltünket elutasította a Tisza. Alkotmányos válság van, amire egy szélesebb körű, nagyobb legitimitású, alkotmányozó nemzetgyűlés volna a legjobb válasz, hiszen a Tiszának sincs 2/3 választói felhatalmazása, ahogy a Fidesznek sem volt soha. Ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza szakítani akart volna az elmúlt 16 év csak a Fidesz jelszavú logikájával, ahhoz elvártuk volna, hogy a ciklusban eddig választásra kiírt 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3 töltsék be a Tisza jelöltjei, és mivel az ellenzéki oldalról csak a Mi Hazánk mozgalom jelölt, 2 posztra ebből az 5 szaktekintélyből kellett volna választani. Dr. Bánovics Tamás személyében a Mi Hazánk egy olyan ritka jogászt jelölt alkotmánybírónak, akinek már volt sikeres abbé beadványa, jogszabálymódosításra kötelezve az országgyűlést. Közel 40 évi jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik, az Országos Választási Bizottság tagja is volt a MIÉP delegátjaként. Dr. Cservák Csaba alkotmányjogász, egyetemi tanár, 2011 óta a Károli Gáspár Református Egyetem alkotmányjogi tanszékének vezetője, 2002 és 2005 között az OVB tagja, 2007-ben és később többször megválasztották a Független Jogászfórum elnökévé. 2010-től a köztársasági elnök jogi, alkotmányossági és közigazgatási hivatalának vezetője volt. Nevéhez kötődik a kedvezményes honosítás eljárásának megszervezése a határon túli magyarság érdekében. 2017-ben felkérték a Magyar Jogász Egyet közjogi osztályelnökének. 2023-ban a Mark My Professor felmérése alapján a hallgatók az ország legjobb egyetemi tanárának minősítették, mintegy 80 000 oktató közül. Dr. Laki Takács Péter volt bírótörténész, jelenleg ügyvédként dolgozik, az MVS elnökségi tagja. 2002 és 2007 között a Budai Központi Kerületi Bíróságon bírósági fogalmazó, 2007 és 2009 között bírósági titkár, 2009 és 2013 között bíró. 2013-ban az Országos Bírósági Hivatal megbízásából készült tankönyv társszerzője. 2013 és 2017 között kolozsvári konzul, 2018 és 2021 között torontói konzul, 2022-től ügyvéd. Dr. Pápai Ákos is remek alkotmánybíró lehetne, több mint 20 évi jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkezik, az állam közigazgatási és vezetéselmélet szakértője. 2008-ban sikeres jogi szakvizsgát tett az Igazságügyi Minisztériumban, az előző ciklusban Eger önkormányzati képviselője volt. Dr. Szmodis Jenő jogfilozófus, habilitált doktor, az NKA Államtudományi és Közigazgatási Karának docense, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Tolle Lege jog és társadalom elméleti folyóirat társszerkesztője, a Magyar Szemle Szerkesztő Bizottsági tagja. Bár Magyar Péter szerint neki nincs semmilyen gyakorlati tapasztalata, valójában például 2008 és 2011 között a pénzügyi szervezetek állami felügyeleteinek felügyelője, 2011 és 2015 között pedig Herceghalom jegyzője is volt. A Mi Hazánk alkotmánybíró jelöltjei tehát mind alkalmasak, mégis mindet elutasította a Tisza, a Fidesz módszerét folytatva, kisgömböcként minden alkotmánybírói helyre igényt tartva, 6-ból 6 helyre, mert már a 2/3 sem elég a Tiszának. Köszönöm a figyelmet, hazánkat szolgáljuk.
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki reagálni az elhangzottakra? Nem kívánnak reagálni, így a következő napirend utáni felszólalással folytatjuk munkánkat, amelyre dr. Miskolci Orsolya, a Tisza képviselője jelentkezett, Tisztességesen működő Magyarország címmel. Megadom a szót képviselőasszonynak 5 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim és tisztelt jelenlévők! Móricz Zsigmond közel 100 évvel ezelőtt írta meg a Rokonok című regényét, és ha valaki ma elolvas ezt a művet, az az érzése támad, hogy a szerző nem a múltat dokumentálta, hanem az elmúlt 16 év forgatókönyvét írta meg előre. Ami egy évszázada a fiktív zsarátnok városa volt, azt nálunk úgy hívták, a nemzeti együttműködés rendszere. A sógorkoma világ, a nepotizmus és a gátlástalan urizálás hálózata. Móricz zseniálisan mutatta be, hogyan működik a rendszer. Amikor a főhős, Kopjás István főügyész lesz, nem nyílt ellenségek rohanják le, hanem megjelennek a rokonok. Olyan unokatestvérek és nagybácsik, akik eddig azt sem tudták, hogy kicsoda ő valójában. De most mindegyik pozíciót akar, állami megrendelést, zsíros hivatalt, vagy csak egy kis félrenézést a jogszabályok megsértésekor. Ugyanezt láttuk mi is 16 éven keresztül. A NER nem volt más, mint a morálisan megbukott zsarátnoki úri világ modernizált rendszer szintű változata. A díszletek változtak, de a mentalitás ugyanaz maradt. A hajdani gentrik nagy ebédeit és kártyacsatáit csillogó luxusjaktokra cserélték, a zsarátnoki visszaéléseket pedig olyan abszurd, cinikus projektek szimbolizálták, mint a talra vágott erdő közepén álló lombkorona sétány, vagy a 35 évre megkötött, többszörösen túlárazott autópálya koncesszió. Ebben a rendszerben eltorzult az egyik legfőbb egyetemes alapértékünk, az pedig az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Zsarátnokon és a NER-ben a törvények csak a kisemberekre, a kisvállalkozókra, a pedagógusokra és a tisztességes adófizetőkre vonatkoztak. A benfentesek, a strómanok és a rokonok számára a törvény csupán a saját vagyonosodásuk fegyvere volt. A bűnt és a harácsolást nem szégyelték, hanem életre valóságnak és nemzeti érdeknek álcázták. Kopjás István tragédiája megmutatta, hogy a megalkuvás erkölcsi lejtő. Először csak egy apró szívességet tett, aztán elfogadta a luxust, a részvényeket, és mire feleszmélt volna, ő maga is ennek a morális mocsárnak volt a része. De a története mégis arra tanít minket, hogy minden tettnek van következménye. A fedezet nélküli hitelek, a szakértelem nélküli lojalitás és a közpénzek magánzsebekbe vándorlása végül zsarátnokot is a teljes anyagi és erkölcsi csődbe döntötte. Tisztelt képviselőtársaim! Mocsára nem lehet stabil jövőt építeni. A cinizmus és a harácsolás nem lehet követendő minta ebben az országban. A mutyik és a kiváltságosok zárt körű klubjának vége van. De van valami, ami messze felette áll a megszerzett milliárdoknak, a pozícióknak és a vadászkastélyoknak. Ez pedig a tisztességes élet értéke. A tisztességes élet nem naivság, nem gyengeség. Sokkal inkább egy tudatos és álhatatos döntés a közös értékeink mellett. A tisztességes élet az, amely megtart egy embert, egy családot, egy nemzetet, amikor a hatalmasok elbuknak. Tisztességesen élni annyit tesz, mint felelősséget vállalni a tetteinkért. Úgy dolgozni, hogy a teljesítményünk, és ne a családfánk, vagy a politikai hűségünk határozza meg a boldogulásunkat. A tisztességes életben elfogadjuk, hogy a törvény mindenkire egyformán vonatkozik, a miniszterelnöktől a hivatalnokon át a konyhásnéniig. És ki kell mondanunk azt is, hogy a tisztességes élet egyáltalán nem könnyű. Sőt, olyan világban, ahol évtizedeken át a gátlástalanság a norma és a megalkuvás a túlélés záloga, A tisztesség nagyon sokszor jelent lemondást, több munkát, és olykor sokkal nehezebb utat. Nehezebb út ugyanis nem elfogadni a korrupt alkukat, és nehezebb út nem beállni a sorba, és felemelni a szavunkat, amikor igazságtalanságot látunk. Az ország jövője azoknak a kezében van, akik a nehezebb utat választva is minden nap teszik a dolgukat, empátiával fordulva egymás felé, ahol egy édesapa vagy egy édesanya büszkén nézhet a gyereke szemébe, mert a kenyeret az asztalra munkával és nem mutyival teremtette elő. Ezért a jövőért kell itt cselekednünk minden egyes nap, a parlamentben, és cselekedni a munkahelyeken, a falvakban, a városokban, és a saját családjainkban is. Nekünk az a feladatunk most, hogy visszaadjuk a hazánknak a munka, a becsület és a törvény előtti egyenlőség méltóságát, és olyan hazát építsünk végre, ahol a kiváltságok helyét átveszi a teljesítmény és a becsület, a korrupció helyét pedig a tiszta kéz. Köszönöm.

0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki reagálni dr. Miskolci Orsolya képviselőasszony felszólalására. Nem kíván a kormány reagálni. Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Simicskó István, a KDNP képviselője. Tisztelet és hála az idősebb nemzedékeknek az idősek világnapja alkalmából címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból szeretném tisztelettel köszönteni Magyarország valamennyi idős polgárát, mindazokat, akik évtizedeken át dolgoztak, családot alapítottak, gyermekeket neveltek és munkájukkal hozzájárultak hazánk fejlődéséhez. Tisztelt országgyűlés, az idősek világnapja nem csupán az ünneplés, hanem a köszönet és a megbecsülés alkalma is. Köszönet mindazért, amit az idősebb nemzedékektől kaptunk. Közös kötelességünk, hogy nyugdíjas éveiket anyagi biztonságban és méltóságban élhessék meg. Fontos alapelv, hogy a nyugdíj nem szociális segély, hanem a munkával és a járulék fizetéssel megszerzett jogosultságon alapuló járandóság. Az idősek nem ajándékot kapnak, amikor megérkezik a nyugdíjok, hanem azt a juttatást, amelyért aktív éveik során megdolgoztak. Mi visszavezettük a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíjnak a kifizetését is megkezdtük. Én több alkalommal kezdeményeztem, és szeretném itt is elmondani, hogy van egy olyan csoport a nyugdíjasokon belül, nem csak a kis nyugdíjasokra gondolok, hanem az egyedül maradt özvegyekre. Hiszen egy egyedülálló idős embernek sokkal nehezebb a megélhetés. Ezért arra szeretném megragadni ezt az alkalmat most is itt napirend után, hogy erre a felelősségre hívjon föl mindannyiunk közös figyelmét, mégpedig az özvegyi nyugdíj méltatlanul alacsony, 30%-a az elhunyt házastárs nyugdíjának. Ez Európa, az Európai Unióban a legeslegalacsonyabb. Lengyelországban ez 85%. Nyilván a költségvetés tervezése során, meg nyilván a gazdasági lehetőségeket figyelembe kell venni, ezt én mind-mind megértem. De mi ebben partnerek lennénk, hogyha ezt újra gondolnánk, hogy újra gondolhatnánk, hogy az özvegyeket jobban becsüljük meg, mert akár a gyógyszerek kiváltása, akár a rezsi kifizetése mind-mind nehézséget jelent. El kell viselni azt a lelki terhet, hogy egyedül marad valaki 50-60 év házasság után, és egyedül kell fönntartani magát, és hogyha a szülei, a gyerekek nem segítenek, vagy az unokák, akkor bizony-bizony nehézségekbe ütközik a megérhetése az özvegyeknek. Viszont az idősek világnapja arra is emlékeztet bennünket, hogy az idősebb nemzedékek tapasztalata, tudása és bölcsessége felbecsülhetetlen érték. Én mindig azt tanultam otthon is, és arra hívták fel a szüleim, nagyszüleim a figyelmemet, hogy a tudás, a nagyság az időseknél van, mert ott van élettapasztalat és ott van bölcsesség. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük ezt a bölcsességet és ezt a tudást is, amivel az idősebb honfitársaink rendelkeznek. Különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk megismerjék és továbbvigyék mindazt, amit szüleiktől és nagyszüleiktől kaptak. Október 1-e alkalmával ezért szeretném ismételten megköszönni valamennyi idős honfitársunknak mindazt, amit családjukért, közösségeinkért és Magyarországért tettek. Jó egészséget, szeretetben és biztonságban eltöltött éveket kívánok valamennyiüknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta.
0: Tisztelt országgyűlés, a napirend utáni felszólalások végére értünk. Tájékoztatom önöket, hogy az őszi ülésszak következő ülésére előre láthatóan október 12-én kerül sor. Most megköszönöm munkájukat, az ülést bezárom.

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.